0: sértésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned,
5: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segressésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: mindannyian. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Aján, amém.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által. Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk.

0: Ti szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közbe értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk, és az egész világon. Amen.

0: Ére, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék, amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hullámhosszán a kedves hallgatóimat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Két héttel ezelőtt megpróbáltam csak vázlatosan beszélni az öregedés szakaszairól, megfűszerezve írók, költők verseivel, imáival, melyek olykor borulátóak, de sokszor oly szerinten megindítóan szólnak hozzánk. A mai műsorom legyen folytatása. Sokszor így szól felénk a megszólítás, szép korúak. Bizony nem könnyű megfelelnünk mindennek, ami szépé teheti az öregséget. Sok-sok buktatója van, olykor fiatalságunk keresése, nyugtalansága. Sok mindenbe belekezdtünk, majd életünk delén talán megvalósítottuk őket. Így lesz az öregedés, öregség, az összhangok kora, amelyben az összegezés történik. Tudnunk kell már, hogy milyen küzdelem vár ránk, s min kell úrrá lennünk, ha megöregszünk. Figyeljük csak Tóth Árpád Hegyi beszédek felé című versében, a deresedőhajú költő szembenéz mindazzal, amit a múló évek teheltételeként hoznak a költészetébe. De nem bánt, ha már nem tudod a régit, sírd az újat, ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb és fénye ritka, de érzed, mélyebb érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág, egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná haloványon, halkan, valami égből üzent messzi szép, a hegyi beszéd. Arany János nagy költőnk mindvégig című verséből idéznék, mely az idősödő idős emberekhez hozzánk szól, mint egy figyelmeztetőül is. Hisz szép az élet, fogytik, ha kíméled. Azt, ami maradt, csak az ősz fordultán, leveleit hulltán, ne kívánj nyarat.

Kedves testvéreim, amikor gondolkodóba ejt bennünket, hogy mi gyorsan múlik az idő, felmerül bennünk a nagy kérdést, mit mulasztottunk el? Mert mindennek megvan a maga órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt, mondja a prédikátor a Szentírásban. Annak megsejtése, hogy már egyre kevesebb idő áll rendelkezésünkre, kezdjük mérlegre tenni életünk szakaszait. Pedig azt már a Teremtő Isten örök gondviselése kezdettől fogva kigondolta, mérlegelte. Hallgassák meg Szalézi Szent Ferenc lelkünket felemelő imáját, a te kereszted. Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas vesztesség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldötte volna, minden tudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal sem nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigasszát, s még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

Ilyenkor sok megpróbáltatásait csak úgy tudjuk elviselni, ha odafigyelünk arra a sok jóra, amit Isten életünk ezen szakaszába felkínál. Olykor nekünk is lehet Jézuséhoz hasonló érzéseink. A Szentírásból idézve János 16:32-ben olvashatjuk. Eljön az óra, amikor magamra hagytok, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Fogjuk meg tehát az Atya kezét, és akkor majd lesz miért öregnek lenni. Mégis milyen nehéz megöregedni? Nehezebb, mint meghalni, mert az egyszerre és egészében lemondani valamilyen javunkról kevésbé fáj, mint naponta és apránként feláldozni azt az életet, amelyről minél tovább élünk, annál biztosabban megállapíthatjuk, hogy rövid. Aztán eljön a perc, amikor szívünkben felkiált egy hang. Idő, állj meg! Ám az idő nem áll meg. Mi pedig ott állunk életünk utolsó vizsgája előtt, hogy számot adjunk készenlétünkről, felkészültségünkről. De ha Isten velünk és bennünk, az életünk utolsó vizsgáján megkapjuk az érdemjelet, jegyet, síron innen és síron túl. Uram, Istenem, félek és aggódom magamért. Gyenge vagyok, erősíts engem. Egyedül érzem magam, légy közel hozzám. Kevésre vagyok képes, támogass. Nyugtalan vagyok, te légy az én békém. Nem ismerem az utat, vezess engem. Kétségbeesés kerülget, vigasztalj meg. Fájdalmaim vannak, enyhítsd őket. Bűnösnek érzem magam, bocsáss meg nekem. Sötét éjszakán haladok keresztül. Uram, légy velem!

0: testvéreim, Fáki Rikárd az Öregkor reménysége című könyvéből idézek. Nekünk szépkorunknak mottónk is lehetne. Az élet őszén lévő ember már nem ígéret, hanem beteljesülés az ősz, csöppet keselnyés leheletével. Ilyenkor már nem lehet a holnappal takarózni, itt már olyannak kell lennünk, amilyennek lenni akartunk. Ha egy férfi vagy egy nő felfedezi azokat az egyedülálló értékeket, amelyeket csak is az érettkor adhat meg, akkor bátran lépi át azt a kaput, amely az emberi beteljesülés végső szakaszába vezet. Olyan az ember élet őszének gazdagsága, mint az őszi erdő ezernyi színe. Az arc ugyan lehet ráncos, de belül, a szivárvány színei megérve, elsímulnak a ránctalan fehérbe, írja Sík Sándor az Ősz dicsérete csím című versében. Idős emberrel, ha találkozunk, nagyon hamar ki lehet találni, megbirkózott-e a korral, vagy sem. Ha igen, akkor kiegyensúlyozott, önuralommal viselkedik. Ha nem, akkor belső meghasonlottság a panaszkodásban és a köznapok kicsinyes dolgaiba való elmerülésben nyilvánul meg. A következőkben hallgassanak meg egy írást, az örök életre megszületett volt kászoni plébános Fábián Dénes Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből, melynek a címe Hogy vagy?
1: Találkozásunk alkalmával az első kérdés, amelyet kölcsönösen egymáshoz intézünk, hogy vagy? Kíváncsian várjuk a feleletet, mert ez elindíthatja a további beszéd fonalát, és néha bepillantást is adhat a kérdezett pillanatnyi fizikai és lelki állapotába. Megfigyeléseim szerint a hogy vagy kérdésre adott feleletek alapján a megkérdezetteket három nagy csoportba sorolhatjuk. Elégedettek, türelmetlenek és lázadók. Az alábbiakban megpróbálom a hármas csoportosítás jegyében elétárni az emberek válaszát erre a kérdésre. Azért is, hogy írásom végén mindenki saját maga állapítsa meg, milyen a fizikai, de elsősorban a lelki világa. Tehát, kedves idős vagy fiatal olvasóm, hogy vagy? Az első az elégedettek válasza. Hála Istennek jól vagyok. Jól. Úgy, amint Isten akarja, és köszönöm neki. Hát tűrhetően, de nem panaszkodom, legyen meg szent fölsége akarata. Istenben bízom, amíg a templomba el tudok jönni, addig jól vagyok. Megverne az Isten, ha panaszra nyitnám a számat. Enni, inni jól tudok, még a ház körül is dolgozhatom. Megvan mindenem. Szeretnek a gyermekek, unokák. Hát ennél több mi kéne még az én koromban? Kitűnően, ennél jobban nem is lehetnék. Minden napot megköszönök az Istennek, jobban, mint megérdemelném. A második a türelmetlenek válasza. Lehetnék jobban is. Ne is kérdezd, rossz napjaim vannak. Leverten. Egy kicsit irigykedem is a velem egykorúakra, amikor látom, milyen egészségesek, hogy milyen jó sorsuk van, én pedig, de jobb is, ha nem mondok semmit. Sokat mondó kézlegyintés kíséri szavait. Nem árulom el, ha azt mondom rosszul, akkor hazudom, és kacagnak rajtam. Ha azt mondom jól, akkor saját magamat becsapom. A harmadik a lázadó válasza. Sehogy. Miért kérdezed? Úgy sem tudsz segíteni rajtam. Rosszul. Meguntam az életemet. Megmondjam, nem ér az életem semmit. Mint egy öreg, szédül a fejem, rossz a kedvem, hasogat a lábam, beteg vagyok. Kérem az Istent, hogy venne már el, ne kínozzon. Őszintén megmondom, terhe vagyok önmagamnak, unom az életet. Nyakig vagyok mindennel, még azokra is haragszom, akik hogy létem felől érdeklődnek. Tudom, hogy nem érdekli őket az én sorsom, csak bosszantani akarnak. Íme a kérdésre, hogy vagy? Ezeket a feleleteket sikerült összegyűjtenem. Az adott válaszok tömörek, sokat mondóak. faluhelyen, ha átlépi az ember a porta kapuját az udvaron állva, s tekintetét végighordozza a látottak alapján, sok mindent megtud pillanatok alatt a házigazdáról. Ha az udvaron rend van, a gazda rendes, elégedett. Ha a gazdasági felszerelések szanaszét vannak, akkor a gazda szertelen, türelmetlen. Ha minden romokban hever, akkor a tulajdonos önmagával is haragban van, lázadozó típus. Ehhez hasonlóan, ha az utcán hogy léte felől megkérdezel valakit, azonnal megtudod a kapott feleletből, hogy az előtted álló ember elégedett, türelmetlen vagy éppen lázadó. Mi emberek általában az elégedettekhez vonzódunk, szívesen beszélgetünk velük. Míg a türelmetlen, lázadó embertől sietünk, minél távolabb lenni. Szeretnéd, ha öreg napjaiban vonzódnának hozzá az emberek? Vésd eszedbe, elmédbe a jelenlegi apró tanácsot. Ha kérdeznek, hogy vagy, mondd, jobban, mint megérdemelném. Vagy mondj valami hasonlót.

Félelem, aggódás, nyugtalankodás az idős ember legnagyobb problémája. Hogyan is ír erről Fáky Rikárd az Öregkor reménysége című könyvében? Az öregedés folyamatával csak úgy lehet félelem és elégedetlenkedés nélkül szembeszállni, ha szabadon lelkünk mélyéből fakadóan elbocsátjuk mindazt, ami az élet korábbi szakának sajátja. Az új élethez nem egyik napról a másikra toppan elénk. Fokozatosan alakul át az ember élethelyzete fizikailag és szellemileg. Ez ellen tiltakozni ugyan lehet, de az időkerekét visszafelé forgatni nem. A változás mértéke sem lehet egyforma. Nem lehet általánosítani, amíg némely embernél az öregség jó előre elküldi érkezésének névjegyét. Vannak öregek, akik szoborként állják az időt. Az öregedéssel kapcsolatos helyes magatartásra a történelem számtalan példával szolgál. Ám mindegyik azért lett példaértékű, mert azok az emberek őszintén ki tudták mondani: legyen. Nem beletörődve és keserűen legyintve, hanem azzal a lelkülettel, amellyel Szűz Mária válaszolt Názáretben az angyal szavára. Így feléd, Uram, igent mondva, és égi útra lépve, még ha vérzőn is, de énekelve. Ha portól és sártól is piszkosan, de nem csüggedve megyek biztosan. És kopjék bár térdig mindkét lában, erőt ad, hogy az ég kapujában, szélesre kitárt karokkal, tudom, engem válsz Jézusom.

Kedves testvéreim! A Szentírás rendszeres olvasása segíthet bennünket az örömhír megértésében, mely erősíti hitünket, így leszünk örvendező idős keresztények, hisz az öröm a Szentlélek gyümölcse, mely által megértő és lélekbelátó tanácsokat adhatunk az ifjabb nemzetéknek. Hiszen a bölcsesség és a gyermekség lelke rokon. Hányszor használjuk ezt a két szót így is, rokon lelkek? Milyen szép együttes lehet így az öregeké és a fiataloké. Így valósul meg a Szentírás életünkben. Példabeszédek 17.6-ban így olvashatjuk. Gyermekeinek gyermeke, az öreg koronája. A gyerekek díszei meg az ősök, hogy életünk befejező szakaszában Szent Pállal elmondhassuk. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Most imádkozzunk együtt szeretteinkért. Istenem, te embereket bíztál rám, akiket szeretek és akik szeretnek engem, akikről gondoskodhatom és akik gondoskodnak rólam. Kérlek, tartsd meg őket, óvd meg őket a veszélyektől, és adj nekik erőt egy olyan élethez, amely téged keres és dicsőít. Tartsd föléjük kezedet, hogy ne érje őket a kelleténél több szenvedés. Add nekik békédet, hogy jóságodtól vezetve éljenek együtt. Add, hogy minden szépben, amellyel te minket, embereket megajándékozol, örömüket találják, gondoskodj róluk, hogy legyen munkájuk, és rendelkezzenek a lélek csendjével is. Légy velük, hogy a te nevedben megbirkózzanak az élettel. Amen.

Szeretettel köszöni meg kedves hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője Fazekas Ilona és a műsorban állandó segítőm újabb prózában, mint a zenében Majoros Attila. Befejezésül kedves virágnéni énekel, aki itt járt nálunk a nagyváradi stúdióban közel két hete, hallgassák szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek a kapott kegyelmekért, mind azért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatott. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket, megérinted, vagy azok, akik a földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen. Amen.

A legméltóságosabb oltári szentségben jelen lévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak. Te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzolsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem azt, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Elődbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket, és be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érints meg a lelküket, bárhol vannak. Akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba. Akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek, a te szerető szívedre öleled azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuban, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is, és kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte az Istent, akire ráöntötte egy vagyontérő olajat, hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában, hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram, és jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok, különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál, akiket a héten készületlenül ért a halál, és mindazokat előttbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk, könyörülj rajtuk, bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket, és előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket, hogy valamiképpen megérítsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el, hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, ott lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el. Neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mit sem ír a mi aggódásunk nélküled, Uram.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekeik között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költöz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most elődbe hozom a fiataljainkat. Elődbe hozom a vizsgázókat. Elődbe hozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennyei atya személyében. És ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Idehozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahova szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet, áld meg a világ mindenséget, adj békét, szintesd meg a háborúk kegyetlenségét, adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.
1: Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártultak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevezd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó. Majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és humiliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangélium erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelki pásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess anyánk oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú, és nem sajnálja az embertől az életet.

0: hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a menyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A kerességben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, és nyugalmat keres. Mivel azonban nem talál, így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Jézus arra figyelmeztet, hogy a lelki életben nem elég megszabadulni a rossztól. Ha valaki szakít ugyan a bűnnel, de nem tölti meg az életét Isten jelenlétével, könnyen visszacsúszhat korábbi megkötözöttségeibe. Sőt, még mélyebbre is kerülhet. A keresztény élet nem csupán arról szól, hogy mit hagyunk magunk mögött, hanem arról is, hogy kit fogadunk be a szívünkbe. A bűn a sötétség helyére Krisztusnak kell belépnie. Az ő világosságára van szükségünk. A gonosz nem mond le könnyen rólunk. Nem enged el olyan egyszerűen. Ezért kell nagyon ébernek lennünk, anélkül, hogy félnénk tőlem. Talán te is megtapasztaltad már, hogy miután egy rossz szokásodtól, egy szenvedélyedtől, vagy egy dédelgetett bűnöttől megszabadultál, egy idő után ismét erős lett a kísértés. Isten igéjére, kitartó, őszinte szívből fakadó imádságra, élő hitre, a szentségek erejére és a Szentlélek vezetésére van szükség ahhoz, hogy ellen tudj állni neki. Vizsgáld meg ma a szívedet. Vajon van-e olyan terület, amelyet még nem adtál át teljesen Jézusnak? Ne elégedj meg azzal, hogy elfordulsz a rossztól. Engedd, hogy Krisztus töltse be életed valamennyi részét. Maradj meg az ő kegyelmében, hiszen ahol ő az Úr, ott a gonosz számára nincs hely. Amit Krisztus jelenléte betölt, azt a gonosz többi nem tudja birtokba venni. Az Úr nem csupán megszabadítani akar a bűntől, hanem új életet is akar adni neked. Ha a szívedet Krisztus uralja, nem csak ellen tudsz állni a kísértéseknek, hanem egyre inkább megtapasztalhatod azt a békét, örömöt és szabadságot is, amelyet egyedül ő tud neked ajándékozni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Péntek reggel ismét arra hívom Önöket, hogy együtt indítsuk el a napot azzal, hogy az Úrhoz fohászkodunk. Azzal, hogy megköszönjük neki, hogy mellettünk volt az éjszaka folyamán, hogy vigyázott ránk, és az ő óvó keze őrizte álmunkat. Forduljunk a mai reggelen is felé, és indítsuk el ezt a napot is imában, hiszen a vele való kapcsolat, a vele való beszélgetés nagyon fontos ahhoz, hogy a napunk békésen teljen el. Imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünket szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

0: Tekintsünk fel Krisztusra, aki népéért e világra született, meghalt és feltámadt. Kérjük bizalommal, üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál. Áldott vagy Jézus, emberek üdvözítője, aki nem haboztál vállalni értünk a szenvedést és a keresztet, és drága véreddel megváltottál bennünket.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Te örök életre szökellő vizet ígértél nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Aki elküldett tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek, segítsd őket, hogy keresztet dicsőségét mindenütt elterjesszék.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Adj erőt és türelmet a betegeknek és a nélkülözőknek, akiket társul vettél magad mellé a kereszthordozásra.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel

0: Mindenható atyánk, hatolj be érzéseink világába, hogy parancsaid világosságánál járva mindig téged kövessünk, mint vezérünket és fejedelmünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha hiányzik is az erőnk, az akarat dicséretes, mondta Ovidius.

0: Kedves hallgatóink, és most arra hívjuk meg önöket, hogy hallgassák meg a nap evangéliumát. Obermayer Ervin atyát köszöntjük szeretettel.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!

0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajtam. Egyesek azonban azt mondták, Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház-ház romlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki az gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála, ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét jöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nálánál gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint az előtt volt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim! Hallottuk a Szent Evangéliumnak a meglehetősen hosszas szakaszát. Mai napra ez az evangélium van előírva az Anya Szent Egyház előírásai szerint. És érdekes módon az egyik legsúlyosabb bűnt hallottuk felolvasni. A szentet, vagy a legszentebbet, a zsidók azzal vádolják, hogy a legszentségtelenebb. És ezek az evangéliumi momentumok, történések felvetik a kérdést, mit jelent az én életemben a legszentebb, és hogyan szeretnék megszabadulni életem legszentségtelenebb részétől. A legszentebb része az ember életének mindig az, amikor találkozik az Istennel, amikor Isten érintését érezheti, tehát a szabadítását. Ördögtől megszállott megszabadításáról hallunk a Szent Evangéliumban. És kedves jó testvéreim, minden embernek megvannak a saját ördögei. Azok a gonosz lelkek, amik valamilyen specifikus bűnre késztetik az embert. Minden embernek megvan az a keresztje, amit a szokás jelent, minden embernek megvan az a kálváriája, amit a vissza-vissza térő bűnök jelentenek. Hogy Jónás szentségével élhetünk akkor, hogyha ebben a helyzetben vagyunk. Márpedig minden embernek van olyan bűne, amely vagy nyilvános, vagy titkos, és szeretné valamiféleképpen életéből kiküszöbölni. És a mai evangélium arra tanít meg bennünket, hogyha a szent közel jön hozzánk, ne ragaszkodjunk a szentségtelenhez. Ez az ember, akiről szó van a Szent Evangéliumban, megszabadult az ördögöktől, vagy az ördögtől, ez annyit jelent, hogy amikor Jézus felé közeledett, ő nem lépett kettőt, hármat hátra, hanem elfogadta az Úr Jézus gyógyítását. És tulajdonképpen csak az az ember értheti, mit jelent a szenthez ragaszkodni és elhagyni a szentségtelent, aki saját bűneitől megcsömörölt, és látta azoknak a,
2: tönkretevő, lehúzó erejét. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor látjuk saját bűneinknek azt a faktorát, hogy tönkreteszi az ember életét, tönkretesz bennünket, tönkreteszi azokat, akik körülöttünk vannak, és megszakítja a kapcsolatot Isten és ember között. Mindig gondoljunk az Úr Jézusnak a Szent Evangéliumban mondott szavaira, az erős ember,

0: és rájöttem arra, hogy a szentek sem voltak rosszabbak vagy jobbak, mint mi, de a lényeg életükben az volt, hogy a megfelelő pillanatban eltávolodtak a szentségtelentől, és közelmentek a szenthez. Az zsidók Jézusról szörnyű dolgot állítanak, Isten fiáról, hogy az ördög szolgálatában áll. És kedves jó testvéreim, mi is hasonlóak lehetnénk a zsidókhoz, hogyha azt állítanánk, hogy Isten a mi életünket, bármilyen érthetetlen legyen a megpróbáltatás, azért akarja abba bevinni, hogy mi ott elveszünk, megsemmisüljünk, hogy életünk elenyészen. A valóság ezzel szemben teljesen más, a fordítottja. Az Isten ennek az evangéliumi történetnek is a lényegével tanít, és a lényegével dolgozik. A szabadulás a végtelenül gonosztól, az odafordulás, a közelkerülés a végtelenül jóhoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Obermayer Ervin atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn és mi köztünk lakozik. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között

Öt tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Istenünk, Te magad gondoskodsz pásztorokról néped javára. Árasz ki egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és szelidek evangéliumot hirdetésében, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Ditró Jézus szíve templomban, holnap a Gyergyó-Hodosi templomban, míg vasárnap a Székelyudvarhelyi Szent Miklós templomban tartanak örökös szentség imádási napot. A Nagyváradi Egyházmegyében vasárnap Micskén és Baromlakán, míg a Szatmári Egyházmegyében Felsővison lesz örökös szentség imádási nap. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

Kaposváron tanácskoztak az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak vezetői. Október 7-én a Szapiencia Alapítvány kolozsvári székhelyén, Böcskei házban tartották éves találkozójukat az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak vezetői. A tanácskozás központjában az egyházi alapítású Erdélyi Magyar Magánegyetem mi hálózat helyzete és jövője állt. Az idei tanácskozáson a négy alapító felekezet, a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus luteránus egyház 8 egyházi képviseletének vezetői, illetve megbízottjai vettek részt. A római katolikus egyház részéről jelen volt Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Schönberger Jenő, szatmári püspök, valamint Böcskei László, nagyváradi püspök megbízásából Pék Sándor általános helynök és Pál József Csaba temesvári püspök képviseletében Kocsik Zoltán delegátus. A református egyházat dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdély Református Egyházkerület püspöke és Bogdán Szabolcs János, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke, Magyar Unitárius Egyházat Kovács István püspök, a Romániai Evangélikus Luteránus Egyházat pedig Adorján Dezső Zoltán püspök képviselte. A tanácskozás kiemelt eseménye volt az alapító egyházak vezetőinek közös nyilatkozata, amelyet a Szapiencia Alapítvány által felügyelt Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából fogadtak el.

Hidak, amelyeket a szív épít. A 2026-27-es tanévben ismét elindult a szeretetszolgálati program a Szatmár Németi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban. A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés célja, hogy a diákok a keresztény szeretetet ne csupán elméletben ismerjék meg, hanem konkrét szolgálaton és személyes találkozásokon keresztül is megtapasztalják. A szeretetszolgálatban idén a Szatmári Egyházmegyei Caritas, a Hans Linder Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat, a Boldog Seffer János Központ, a Szent Gábriel Egyesület és Idősek Otthona, valamint az Erdélyi Mária Rádió és a Szent Rita Egyesület kínál szolgálati lehetőséget a diákok számára. A program szakmai és lelki kísérését az iskola lelkészség végzi. A kezdeményezés központjában nem pusztán a teljesített szolgálati órák állnak, hanem a találkozás, az odafigyelés és a felelősségvállalás. A cél, hogy a fiatalok megtapasztalják egy jó szóval, meghallgatással, jelenléttel és segítséggel, ők maguk is képesek hidakat építeni ember és ember között. Zongora hangverseny Csíkszeredában. Schubert hangversenyt ad holnap este 6 órától a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában Jákob Fischer és Fülei Balázs. A két nemzetközileg elismert zongora művész előadásában a 19. század egyik különleges hangú figurájától hallhatnak négykezes műveket az érdeklődők. A darabok akkor a romantikus Bécs hangulatát hozzák el a művészeti iskola aulájába. A teljes árója egy 20, a kezdeményes 10 lejbe kerül. A helyszínen egy órával hangverseny előtt lehet megvásárolni a jegyeket. A 35 éves a Szatmári Látássérültek Szövetsége. A Szatmár Németi Látássérültek Szövetsége fennállásának 35. évfordulóját ünnepli. Ennek megünneplésére egy koncerttel készülnek október 15-én este 6:30-tól a szakszervezetek művelődési házában. Fellépnek világi és népzenéi előadók, valamint a Röpike néptánc együttes. Jegyek a szövetség székhelyén kaphatók 70 leértékben. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a közös ünnepre. Anya lánya lelki nap Korondon. November 7-én anya lánya lelki napot tartnak a korondi plébánián, amelyet 8 és 13 év közötti lányoknak és édesanyjuknak szerveznek. Lesz külön előadás és beszélgetés az édesanyáknak, korosztályos foglalkozás a lányoknak. Csak mi ketten, anya lánya idő, közös kreatív program és Szent Mise. Részvételi díj 100 lej. Regisztrálni és további információkat kapni a családpásztor.com oldalon lehet.

lehetne szóban az időjárásról. Ma reggel nyugaton, északnyugaton és a középső tájakon még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés délen várható. Sokfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, délen 25-30 fok várható. Holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de keleten, délkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel 5 és 11, délután 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap nyugaton még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felül egyre több felé felszagadozik a felhőzet, kisüt a nap. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 16 fok van, Nagybányán 16, Szatmárnémetiben 16, Nagyváradon 15, Zilahon 17, Désen 10, Besztercén 11, Kolozsváron 11, Nagysármáson 12, Tordán 12, Marosvásárhelyen 12, Dicsőszentmártonban 16, Gyülőfehérváron 13, Déván 15, Aradon 17, Temesváron 19, Resicabányán 21, Nagyszebenben 14, Fogarason 7, Brassóban 6, Sepsiszentgyörgyön 4, Kézdivásárhelyen 4, Baróton 6, Székelyudvarhelyen 9, Csíkszeredában 3, Gyergyalfaluban 6 és Maros Hévízen 5 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro oldalon az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha a közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek @mariaradio.ro címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Megnézzük, hogy október 9-én kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 825 éve megszületett Robert de Sorbonne, francia teológus, a Párizsi Sorbonne Egyetem alapítója. 203 éve, 1823-ban megszületett Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett. Az 1878-as Párizsi világkiállításon megépült épületéért a francia kormány a becsületrend lovagkeresztjével tüntette ki. Az építész társakkal jó kapcsolatot ápolt, barátja volt Ybl Miklós, Feszl Frigyes és Szanklicki Antal. 191 éve, 1835-ben megszületett Camille Saint-Saëns, francia zongora és orgona művész, karmester, zeneszerző. Párizsban született, leghíresebb művei a Sámson és Delilla, az állatok farsangja és a harmadik orgona szimfónia. 167 éve, 1859-ben megszületett Bodola Lajos mérnök, a méterrendszer hazai bevezetésének egyik hazai úttörője. 107 éve, 1919-ben megszületett Sugár Rezső, Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, zenepedagógus. 102 éve, 1924-ben megszületett Csaba László építész, aki a modern templom építészet jelentős alakja volt.

82 éve 1944-ben meghalt Balogh Rudolf fotóművész, hadi tudósító, akinek nevét a legrangosabb magyar fotóművészeti díj viseli. Műveiben elsősorban az Alföldet, a falusi életet és az állatok világát örökítette meg. Az első világháborúban haditudósító volt. A Balogh Rudolf díj a magyar fotográfia legrangosabb szakmai díja, amit 1992-ben alapítottak. 52 éve 1974-ben meghalt Oskar Schindler, üzletember, gyártulajdonos, aki zsidó embereket mentett meg a holokauszt idején. Mintegy 1200 embert mentett meg a deportálásból és a várható haláltól, akiket lőszer és edény gyáraiban alkalmazott Lengyelországban, illetve a mai Csehország területén. 36 éve 1990-ben meghalt Ottlik Géza, író, műfordító. 25 éve 2001-ben meghalt idősebb Simonyi Károly, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kossuth és állami díjas fizikus, mérnök, a villamosság tan világhírű kutatója. 1946-ban részt vett a BAI által vezetett holdradar kísérletben. Soproni Műszaki Egyetem fizika-elektrotechnika tanszékén 1951-ben megépítette az első magyar magfizikai részecskegyorsítót, ezért a munkáért 1952-ben Kossuth díjat kapott. 7 éve 2019-ben meghalt Vekerdi Tamás, pszichológus, író, műfordító.

Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettem volna egy picit jobban beszélni, többet mondani, hogy kikre is emlékezhetünk, kikreket is ismerhetünk, és hogy miket is adtak ők nekünk. Észrevették szerintem, hogy az utóbbi időben egy picit hosszabban beszélek ezekről a személyekről, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy mit adott nekünk a múlt. Fontos, hogy tudjuk azt, hogy mit köszönhetünk az elődeinknek, mi az, ami ránk maradt, és ami segíti a mi életünket. Most ismerkedjenek meg egy kicsit közelebbről a mai napnak az ünnepelt szentjeivel.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Cyril Bertrand és társai, iskolatestvérek, a spanyol polgárháború turóni vértanúi. Az 1930-as évek elején a szabadkőművesek és a kommunisták meg akarták szerezni a hatalmat, és el akarták tüntetni a katolikus egyházat. Támadásaik főként a püspökök, papok és szerzetesek ellen irányultak. Nagy agitációval felbőszítették az embereket a gazdag és hatalmas papok ellen, s nem egyszer tömeges gyilkosságokba kergették őket. Az asztúriai bányavidéken sok vendégmunkás dolgozott nyomorúságos körülmények között, családjuktól és vallási gyökereiktől elszakítva. Az egyház ellenes agitáció e területen különösen eredményes volt. A forradalmárok egy csoportja 1934. október 5-én betört az iskolatestvérek iskolájába, és a tanítókat a lelkészükkel együtt a népházba hurcolták, hogy ott ítélkezzenek felettük. A forradalmi bizottság mindnyájukat halálra ítélte, tudván, hogy a környék munkás családjainak gyermekeire milyen nagy hatással vannak. Kivégzésük azonban késett, mert nem találtak hozzá kivégző osztagot. Ezért a környékről hivattak egy különítményt, akik október 9-én hajnalban a 9 elítéltet kivitték a temetőbe, ahol már megvolt ásva egy hosszú árok. Ennek szélére állították, és két sortűzzel belelőtték őket.

Kedves hallgatóink, a mai reggelen a napunk témájának egy szép verset hoztam önöknek. Én nagyon szeretem Aranyosi Ervinnek a verseit, ezért a mai reggele is tőle hoztam egy kedves verset, néhány sort. Ezek a legfrissebb alkotásai közé tartoznak, és ennek a részletnek, ennek a kis versnek az a címe, hogy Teremtés. Ez egy sorozatnak az első része. Hallgassák most ezt szeretettel. Egyszer volt már nagyon régen, élt az egy fényes égben, rajta kívül nem volt semmi, hát tudattal kéne tenni, megtapasztalni akart, s egy világot kiagyalt. Kíváncsi volt önmagára, magában rálelt a világra, a vágyra, s mivel ő volt a tudat, keresett egy új utat, hol a szabad akarat célja a tapasztalat. Létrejött az akarat, aztán tovább is haladt, s arra érzett már kísértést, hogy megalkossa az érzést. Mikor megvolt mind a három, egyé is vált mindenáron. Tudat, akarat és érzés az úton az első lépés, hiszen már is teljesebb lett, itthagy tovább is teremtett. Elgondolás, tetrekészség, érzelmekkel teli létség. Óhaját kivetítette, s a hetet megteremtette. Létrehívott hét szeráfot, kiket tudattal megáldott, s mert az akarat nagy érték, nekik adta, de nem kérték. Rájuk bízta, vigyék tovább a teremtést, az élő csodát, ám ők nagyon nem akarták, a nagy álmot megzavarták. Elvesztették a nagy kincset, szabad akaratuk nincs meg. Sajnálta hát a jóisten, hogy az akarattal bíró nincsen, s hogy egykor a nagy hetet teremtette kis embereket, ám azokból nagyon sokat, kiket gyermekévé fogad. Szabad akaratot adott, s az emberekre hatott. Éltek vele, s visszaéltek, s létrejött az önző érdek. Jött hát a sok kalamajka, egymást bántó rondafajta. Ebből káosz kerekedett. Mi bántja az embereket? Felborítva ősi rendet, sok-sok fájdalmat teremtett, szólt a jóisten a héthez, mert az ő szíve is érez. Csináljanak végre rendet. Az ember káoszt teremtett, ám az ember izget mozgott, a világon egyre rontott, s így ment korokon át, s nem kereste a jó okát. Közelebb ment Istenéhez, ő tervez, és Isten végez, hisz az atya észrevette, teremtménye úgy szerette, ahogy ő teremtményét, benne látva tükörképét. Lám csak a jóisten jót áld, felvitte az ember dolgát, így az egyensúly felborult, világ felett bealkonyult, aztán minden ketté szakadt, s ebből persze több gond fakadt. Létrejött a nő s a férfi, aki egymást még nem érti, és a világ kettős élet, a nappal párja az élet, lett születés és lett halál, s minden, ami párra talál. Az ember addig fészkelődött, míg egy sorozat elkezdődött, drámai volt és végzetes, s olyan fájón ígéretes. Nem is volt a célja más, csak minél több tapasztalás. Keletkezett sok új világ, dimenzión bolygókon át, létrehozva léttereket, sorssal vívódó lelkeket, megalkotott természetet, boldog élőt és enyészetet. Ez mind az emberre hatott, ki többet tapasztalhatott, hogy teremtője tudja jól, saját világa róla szól, csak gyűlt a sok tapasztalat, mert az idő folyvást haladt. A teremtő is álmodott, egy nagy könyvtárat létrehozott, összegyűjtve, amit talált, amit teremtettje csinált, s egyre többet s többet tudott magáról, aki alkotott. Az embertől tanult magáról, s megteremtett szép világról, amelynek fénylőn így szoldala, de volt árnyékos oldala. Így vált a legkisebb gyermekéből, a kedvenc, kit ismersz már mesékből. Az ember lett a legfontosabb, aki így teremtett sokat, mert tovább vitte a teremtést, tapasztalát és megcselekvést.
Az ember lett a középpontban, és tette dolgát izgatottan. Teltek hát, s múltak a korok, mint könyvekben leírt sorok, s egy planetával többje lett, amely kapta a Föld nevet. Az ember rosszul álmodott, bántó volt, s megátkozott. Az anyagba beleragadt, s jó benne, oly kevés maradt. Kilépni onnan nem tudott, az árnyékkal megalkudott. Így atya ellen fordult hát, s a szeretet szeretettel szembeszállt. Elvesztette hát önmagát, s vissza útra nem talált. Elfelejtette, hogy mit jelent a jó érzés, a szeretet, hogy mit jelent a fény lényekként élni, s megtanult rettegni, félni. S akkor eljött az akarat, a Jézus képébe itt maradt. Az embernek példát adott, Isten fiaként alkotott, mutatott élő szerepet, hogyan gyógyít a szeretet. Az ember halálra ítélte, bármi csoda volt itt léte, nem igazán ismerte fel, hiába annyi égi jel, nem akart nyomába lépni, folyton szeretettel élni. Mindig akadt egy kisebbség, aki a többséget lesték, megfigyelték és uralták, mérgezetté vált a világ, hát elpusztult a szeretet, keresztfáján kiszenvedett. S miért kellett meghalnia, hiszen ő az Isten fia, igaz. Aztán harmadnapon feltámadott, s élő vagyon, a hetek meg egybegyűltek, s az ember felett törvényt ültek. Az égi sereg hét vezére mégsem juthatott döntésre, bár hárman kijelentették, vesszen a föld, s legyen emlék. Hárman viszont mást akartak, még egy esélyről szavaltak. A hetedik mást javasolt, a tapasztalásról dalolt. Menjünk csak le mind a földre, olyan földi gúnyát öltve, s vizsgáljuk az embereket, marad-e bennük szeretet. Így is tettek, le is jöttek, vizsgálódnak, érdeklődnek. Éle még az emberekben, szeretet vény a lelkekben. A földet így megmenthetjük, ha egymást jobbá szeretjük. Azt hiszem, ez a vers is nagyon szépen hát, bemutatja nekünk a világ teremtését. Az, hogy Isten mit tett értünk, az, hogy mit tesz értünk a mai napig. Az, hogy még mindig keresi a szeretetet bennünk. Na, mutassuk meg azt, hogy tudunk szeretni, és egymásnak fele barátjai lenni. Következő percekben szeretném átadni önöknek a szót egy pár percre, hiszen a köszöntéseknek a lehetősége érkezik most el. Lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket, ismerőseiket köszöntsék. Önök tudják, kik a mai napnak az ünnepeltjei, születésnaposok vagy olyanok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. A mai nap névnaposai a Dénesek. A Dénes az görög eredetű név, a Dionysus névből származik, jelentés a Dionysusnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysus a bor és a szellő istene volt. A kedves Déneseket nagyon köszöntjük, boldog névnapot kívánunk nekik. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, hogy kit is szeretnének a mai napon köszönteni.

0: Már is itt van egy kedves telefonáló, akit köszöntök szeretettel. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, itt érteszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntelek, Timea, Szigfered Ámúl, Aszló Margit néni vagyok. Szeretném köszönteni Tibor Jolába, Honori Dénes, kedves családjával együtt, sokszor-sokszor érjen meg a neked apját erőbe, egészségbe, békességbe, szeretetbe, valamikor az IPLK átítossának, mire ide dolgoztunk együtt. Nagyon rendes ember volt, tisztelen becsülöm. És minden hozzám tartozó családtagomot nagy szeretettel köszöntök, főleg Mondahérit, gyógyulást kívánok, áldja meg a jó Isten.
0: Békesség Istentől. Békesség Istentől, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép napot kívánunk önnek is.

0: Olyan telefonáló van velünk, Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Székely Dvorhelyről. Szeretném köszönteni Szent Tamáson, Menyhád Dénes, névnapja alkalmából a Jóisten éltesse sokáig, hosszú boldog életet kívánunk családjával együtt. És még szeretném köszönteni a drága családomat, unokáimat, drága jó férjemet, a Jóisten éltesse sokáig, és a fiaimat is. Jóisten éltesse minnyájukat. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben Isten éltesse a kedves köszöntötteit, Önnek is szép napot kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm a műsorvezetőket. Ezen a szép mai napon szeretettel köszöntenénk, mivel hogy a tegnap volt Koppány névnap, unokánkat, Csíkszentgyörgyön, Kovács Koppánykat, névnapi alkalmával a Jóisten éltessen sokáig sok-sok boldog gyermekkort kívánunk megérni, átölteni örömbe, egészségbe, szüleivel együtt. Ezt kívánják Csíkszentpolvárról nagyszülei. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőtjét, szép napot kívánunk önnek is!

Halló, Mária Rádió. Letette a kedves telefonáló, tehát az jóisten éltesse azt, akit szeretett volna köszönteni a mai napon. Lejárt most az idő, amit a köszöntésekre tudtunk szánni. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel. Jóisten áldását, szeretetét kérem az ünnepeltekre.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorból, hogy elmondjam önöknek, mit hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd a nagyváradi Szent József templomból fogjuk a szentmisét közvetíteni, mely után majd 9 órától fogadom az ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafüzét fogjuk imádkozni. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért Bőte Csaba atya műsora. 11 órától ünnepi prédikációkat hallhatnak, majd 11 óra 30 perctől életünk Krisztus Fülöp Zsombor műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az Úrangyalát, majd a Zsolusban napközi imóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Béli magazin. A magazinnak a végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

Búcsúzom a mai reggére Nishanzen Grün egy kedves gondolatával. A hála arra tanít meg, hogy hálás szívvel fogadjam mindazt, amit nekem ajándékozott Isten, de legyek kész arra is, hogy elengedjem, ha azt kéri tőlem. A hála felszabadít és nyugalmat ad.

Kedves hallgatóink, én megköszönöm, hogy velem tartottak, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk. Továbbra is arra bíztatom önöket, hogy tartsanak a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai szép napot is. Búcsúzom most a reggeli műsorból, de a délelőtt folyamán várom még önöket. Szűcs témáját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

és erről szól a keresztény élet, hogy az imádságon keresztül és a szentségeken keresztül egyre jobban megengedjük Krisztusnak, hogy uralkodjon bennünk, hogy átrendezze a belső világunkat, hogy ő rendezze be az egész lelki világunkat, hogy az ő vágyai, érzései, gondolatai uralkodóvá váljanak bennünk, és hogy azt tegyük, amit ő akar, hogy megtegyünk, amit ő tenne a helyünkbe. És én ezt nagyon megtapasztalom, mert tényleg minél többet imádkozom, minél több időt töltök az oltári szentség előtt, minél több szent olvasót imádkozok, minél gyakrabban gondolok az Istenre, azt veszem észre, hogy annál gyümölcsözőbb a papi életem, és annál többen fordulnak az Isten felé, annál többen kezdenek el imádkozni, annál többen térnek meg. Volt velem idén is zarándok, és akkor döntötte el, hogy első áldozó lesz, és bérmálkozni fog. Hihetetlen, hogy mik történnek Medjugorjéba, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy egy imádságos zarándok csoporttal menjen le.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradra, Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Vánkos Alex atya, country szolgált pedig ellátja Puja Josif. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel,

0: tettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó Atya jóságodból. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertek életet, azok Ábrahám fiai, mivel pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultá a pogányokat, azért hirdette előre Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet. Benned nyer áldást minden nép. Így tehát azok, akik hisznek, a hívő Ábrahámmal együtt részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerinti tettekre támaszkodnak, azok átok alatt élnek. Hiszen így van megírva. Átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami a törvényben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát. Hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyerte el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyájan elnyerjük a hit által a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház-házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték, és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Milyen könnyű lett volna Jézusnak úgy védekeznie, hogy azt mondja, hát ördögök nem is léteznek. És ezzel bezárta a vitát. Jézus nem azt mondja, hanem azt mondja, igen, igen, léteznek, sőt, még az apostolok is, a ti fiaitok, mondja, ők lesznek bíráitok, meg ők is űznek ördögöket. Az ördög egy olyan téma, kedves testvérek, amelyre az egyház visszafogottan és komolyan beszél, de erről is kell beszélni. Az ördög, a gonosz lelkek, sátán. Ezzel a témával két, mondjuk így szélsőség van, az egyik kevésbé elterjedt, a másik nagyon elterjedt. Az egyik szélsőség az, amikor túlságosan valaki nagy jelentőséget ad a sátánnak, az ördögnek, a gonosz lelkeknek, mint hogyha egy rossz Isten lenne. Nem így van. A sátán, bukott angyal, az is egy teremtmény, az ő ereje korlátozott. És nekünk keresztényeknek, meg vagyunk keresztelve, megvan minden fegyverünk, hogy harcoljunk ellene. Mert ugye mi egy lelki harcban vagyunk. A földi egyházt, úgy hívják az egyházat a földön, hogy a harcoló egyház. De egyház nem csak a földön van, az egyház ott van fenn az égben is, tisztító tűzben az a tisztuló egyház, és a mennyországban a megdicsőült egyház. De itt a földön mink a harcoló egyház vagyunk, és harcolunk a gonosz ellen. Tehát ez az egyik szélsőség, mikor valaki, vagy egyesek azt mondja, hogy túl nagy jelentőséget adnak a sátának, az ördögnek, a gonosz lelkeknek, vagy mindenhol az ördögnek a jeleit vélik nézni. Ez az egyik szélsőség. Ez nem annyira elterjedt, de ez is van. A másik extrém dolog, a másik szélsőség, ami elterjedt, az, mikor azt mondják, hogy ugyan már ez egy mese, az ördög, sátán, gonosz lelkek nem is léteznek. Ez csak egy kitalált, középkori ilyen ijesztő mese. Hát az ördögnek, a sátánnak a legsikeresebb trükkje az volt, amikor elhitette a régebben a keresztény népekkel, a keresztény országokat, vagy régebben még kereszténynek maguknak vallott országokat, hogy a sátán nem létezik. Ez a legsikeresebb trükkje, hogy ez egy trükk, de le lehet leplezni ezt a trükköt. Igen, tehát a legtöbb ember, mondjuk ki, nem hisz az ördögnek a létezésében, az ugyan már. Pedig ez van, mai napban is léteznek ördögűzések, nem olyan gyakoriak, de léteznek, és bizony megnyilvánul a sátán. De nem kell mi ilyen nagyon-nagyon látványos dolgokra gondolnunk, ördögűzésekre. Igen, ezek nagyon olyan látványosak, mikor az ördögűző pap mindig a püspök engedélyével és egy felkészítéssel az ördögűzést elvégzi, és akkor egyeseknek, tehát tényleg vannak a megszállottság, és akkor vannak az a megnyilvánulások. De ezek az ördögnek az úgymond rendkívüli megnyilvánulása, ezek a rendkívül, nem a rendes, nem az ördögnek a rendes megnyilvánulása. Bármennyire látványos is lenne, az ördögnek a fő tevékenysége nem ez a megszállottság, hanem a kísértés, az embert eltávolítani Krisztustól, eltávolítani Istentől. Mondják az egyházatják, hogy a bukott angyalok, ők nem is látták Istent. Tehát Isten, mikor megteremti az angyalokat, feladatot ad nekik, az őrző angyalainknak, az őrző angyalt, minden őrző angyalt úgy teremtett meg, hogy lesz egy feladatod, egy bizonyos lelket kell elkísérni majd a földön, és utána a mennyországban együtt leszel vele. Miután az angyalokat megteremtette, az angyalok választottak Istennel vagy Isten nélkül. Az angyalok, akik Istent választották, egyből Isten színelátására jutottak. Akik meg nem, azok nem láthatták soha Istent. Na mostan a bukott angyalok, irigyek ránk, mert mi erre vagyunk hivatva, hogy Istent lássuk színtől színre, és Isten gyermekei vagyunk. Ezért a sátának a fő tevékenysége, hogy ne jussunk el oda soha, hogy lássuk Istent. És ezen tevékenykedik. Mint mondottam, korlátozott hatalma van, de tevékenykedik. Hogyan láthatjuk meg az ő tevékenységét? Például egy mértéktelen rosszaság és gyűlölet. Mikor azt mondja az ember, hogy hát hogy lehetséges ez? Gondoljunk csak 20. század nagy drámáira és nagy gyilkosságra, Auschwitzra, gondoljunk csak. Hogyan lehetséges, hogy ennyire nagy gyűlölet legyen? Sátáni dolog. Alattomosabb, de az is a sátáni dolog, amikor látjuk vagy észleljük, hogy egy mértéktelen ellenségeskedés az evangélium iránt. A Krisztus kigúnyolása vagy kinevetése sátáni dolog. Isten országa megnyilvánult akkor, mikor az Isten fia ember lett, és igen, mondja, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, még azzal is, hogy ördögöket űzök ki, és az apostolok is ördögöket űztek ki. Ezzel is megérkezett az Isten országa. Tehát Krisztus már az legelejétől harcol a sátán ellen, gondoljunk csak a pusztában. 40 napig a pusztában volt, és a sátán megkísértette Jézust. Harcol vele, és harcol nyilvános működése közben is. És harcol a kereszten. A sátánnak a végső veresége Krisztusnak a keresztje, amit ő elfogadott és felajánlott Istennek. Az ott a végső veresége. Jézus már legyőzte a sátánt. De viszont a sátán harcol a Krisztus hívő, a Krisztus követői ellen, és harcol minden ember ellen, hogy ne jusson el oda Jézusnak az ismeretére és Jézus imádására. Tehát amikor látunk egy mértéktelen ellenségeskedést, vagy egy teljesen esztelen gúnyolódást az evangélium ellen, az egy sátáni dolog. Sátán, görögül diabolos, azt jelenti a megosztó. Mikor egy esztelen, mértéktelen megosztottságot észlelünk, az is egy sátáni dolog. Például tegyük fel, hogy semmilyen rossz indulat nélkül, ellenségeskedés nélkül, ha beessünk pletykákba. És egy rosszkor kimondott szó által, észrevesszük, hogy nagy megosztottságot okozott az a szó. Legyen ez családban, munkakörben, az egyházban. Sátáni sugallat ez, sátáni dolog, mondd ki azt a szót abban a pillanatban, hogy mások is hallják, és akkor meg látjuk az eredményét, a rossz gyümölcsét, sátáni dolog, megosztottság. Hogyan tudunk mi harcolni a sátán ellen? Harcolnunk kell. Harcolunk, három ellenségünk van, a világ, a test és a sátán, ami rossz útra visz minket. A világ nem Isten felé megy, igen, tehát mi a világban élünk, de mi nem a világ szelleme után menjünk, hanem Krisztust követjük. A mi világ nem Krisztust követi. Nekünk feladatunk evangelizálni a világot. Igen. Tehát a világ, utána a test, észleljük, hogy a test milyen könnyű bűnbeesni a test által, és a sátán. Tehát harcolunk a sátán ellen is. Hogyan tudunk mi harcolni a sátánnal? Hát úgy, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Ima és böjt. Ma péntek van, böjti nap. Hát mondjuk ki nyíltan, hogy a böjt az utóbbi évtizedekben az egyházkat, a római egyházban, hát mondjuk így, igen, jelképes lett, hogy nem eszünk húst. És akkor észleljük, hogy lehet, hogy ez böjtölni akarunk, nem elegendő. Innentől felfele lehet böjtölni többet péntekenként, lehet böjtölni, mert Medjugorje szűzanya kéri, kenyeren és vízen például. Ezek nem para, nem isteni parancsok, aki akarja, tehát ezt életbe meg tudja ezt tenni a mindennapjaiban, de mindenképpen a böjt az segít, az ima és a böjt együtt. Mi segít nekünk még? Hát a Szentírás olvasása. Lehet, hogy ez nem annyira intuitív, a Szentírás olvasása segít minket a sátán ellen. Jézus nyilvános működés előtt a pusztában Jézus úgy harcol a sátán ellen, hogy a Szentírásból idéz neki. Tehát a sátán megkísérti, és akkor mondja neki Jézus, írva van, hogy Istenedet, Uradat szolgáld, és csak őt. Nemrég volt a Szentírásnak a vasárnapja. Ez nem jelenti azt, hogy van egy nap egy évben, amikor kiteszük a Szentírást a templomban, és akkor mondjuk a Szentírás vasárnapja, hanem az csak egy figyelmeztetés volt, hogy a Szentírás fontos legyen a mindennapjainkban, hogy mi is harcoljunk a sátán ellen. Kedves testvérek, fogjuk meg a Szentírást, vegyük le a polcról. Szentírást nem tartjuk a polcon, hanem az asztalon nyitva tartjuk, hogy minket buzdítson, hogy olvassuk. Olvassuk a Szentírást, és amikor olvassuk, pláne az evangéliumokat, a szemünkön keresztül a szívünkbe jut a hit, a remény, a szeretet. A remény is, ez nagyon fontos, mert a sátán a remény ellen kísért minket. Mikor rendszeres, állandó, ilyen reménytelen gondolatok támadnak fel, az lehet, hogy sátáni sugallat. Ez már nem lesz jobb, minden csak rossz, mindig csak a rosszat látjuk, ennek nincs semmilyen megoldása, nincsenek itt már csak, én már csak várom, hogy csak rossz legyen, sátáni kísértések. Hogy harcolunk ellene? Fogjuk a Szentírást, fogjuk az evangéliumot. Már az, hogy nem saját magunkkal foglalkozunk, hanem foglalkozunk Jézussal, az már félig megy győzelem a sátán ellen. Ima, böjt, Szentírás, három fegyver, amivel tudunk harcolni a sátán ellen, és ezt a harcot mi tudunk győzedelmeskedni, és nem csak saját életünkben, hanem a szeretteink életében és mindazokért, akikért imádkozunk. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
3: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházirend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
3: A azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük, Urunkat!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
3: Városunkét, községünkét és minden lakójának jólétéjét és üdvösségéjét, kérjük, Urunkat!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontod drága véred. Hárítsd el az emberiségre lelkesedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot. Aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedet érettünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támad, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyalal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáld a Leo pápánkkal, László főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra a szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hírre gyűlünk, és hitre halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutattott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod, vigy áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal. Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: tartunk.
1: Szentmisét közvetítettünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Vánkos Alekvára szőlősi plébános. A kántori szolgálat pedig ellátta Puja Josip. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Németi stúdióból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni, kéréseinkért és szándékainkért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel ezt az imát valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Ezt a rózsafűzét felajánljuk Ferenc Dénesért, Gyergyó Alfoluban névnapja alkalmából, Jóisten éltesse őt. Önökkel imádkozva kérem az imát elhunyt férjemért, aki a Dénes nevet viselte, és fiunkért, az ő lelkük üdvéért, Isten fizesse az imáikat. Ezt a szentolvasót és minden imát felszeretnék ajánlani családom egészségét, fiam élete jobbulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával, egy édesanya írja. Felajánlom a rózsafűzért és a szentmiséket, minden imád családom minden tagjáért, gyógyulásomért, minden beteg emberért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésem. Ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Márkusz gyógyulásáért, s műtét utáni felépüléséért, a daganatos betegségből kérem a szűzanya oltalmát. Egy telefonáló is itt van velünk, akit köszönthetünk. Halló, Mária Rádió!

0: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a róla fülét önökkel imádkozva felajánlom a szüzanyának, az üzenfiának, az idáig kaput kegyelmet, és kérem a szüzanyát, áldott égi ördös fiánkot, hogy kérje az üzenfiát, családunk, hiszen négy beteg, súlyos beteg van, hogy legyen velünk, ne hagyjon el, legalább adjon erőt a gondosásikba. Az ötödök ámét, hogy a megkékletétek a jótról, térjenek vissza Liziai kiszentelésre segítségével, és a legkisebb leányomért, aki ő is eltűnt a rúdottról, a gyermekeivel nem tenődik, hogy a Józsus Mária adja vissza szívébe a szeretetet, hogy visszatérjen a gyermekeihez.
1: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. A már hangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, több fontos szándékért, bízom a közös ima erejében. Ezt a rózsafüzét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafüzét felajánlom Attiláért, magamért, Róbert István fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, egy jó munka lehetőségért nekik, arra kérem a szüzanyát, rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom békéért, betegek teljes gyógyulásáért. Rózsafüzet önökkel imádkozva felajánlom önökért, a fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, a Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaim lelke üdvéért. Ezt a rózsafüzet felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a szűzanya takarjon be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, hálával a szűzanyának, a Jóistennek a sok kapott kegyelemért. Héten elhangzó rózsafüzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani lányom gyógyulásáért, önökkel imádkozva, Isten fizesse, Csíkszeredából érkezett az üzenet. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Timikét és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzékkel ajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekét, családom minden egyes tagjáért, szeretet, békesség, egészség legyen családba, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, hitünk erősödéséért, bűneink bocsánatáért, lelki testvéreimért, világbékéért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Ezt a rózsafüzét felajánlom a gyermekeimért, aki nagyon hosszú úton van, az Úr vigyázzon rá, és imádkozom mindazokért, akiknek imával tartozom. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, hogy távozzon a rossz a családból. Hála és dicséret mindenért a Jóistennek és a szűzanyának, hogy megajándékozta az életemet, és megérhettem a 84 évemet, örvendek, hogy tudok önökkel imádkozni a felsorolt szándékokért, és az én szándékaimért. Jézusom, segíts meg, egy mindennapos hallgató írja Gyimesből. Nehéz munkahelyi gondjaim jó megoldásáért kérem a szűzanya segítő kegyelmét. Rózsafüzet felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testvéremért, családjukért, a daganatos betegségért, sorstársaimért és az én gyógyulásomért, valamint halottaim lelke üdvéért és fontos szándékért, Kati írja az üzenetet. Ma összes imát is a rózsafüzét felajánlom egészségért, békességért és egyetértésért, hálából a szűzanyának egy mindennapos hallgató írja. Hálából a drága szűzanyának ajánlom fel ezt a szent olvasót egy mindennapos hallgató Sepsiszentgyörgyről. Magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafűzért felajánlom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékaért, önökért, a betegekért. Jézusom, bízom benned, imádkozzunk együtt. A mai rózsafüzét felajánlom a családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, a hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondok megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonomért, Péter Hajn írja Szentegyházáról. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel!
3: A jó Isten adjon örök boldogság, mindenek békében, Úr Jézusének nevébe, minden betegét, öregét. A jó Isten adjon a halottaknak örök mindenek. A betegeknek gyógyulás, Isten szívességnek tettek hallgatni. További áldott napot kívánok mindenkinek. Dicsőkessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafüzet felajánljunk egy társért. Ezt a rózsafüzet felajánljuk egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak a megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, áldott szép napot. A rózsafüzet felajánlom égi édesanyánknak, hálából a közbenjárásáért, a családom testi-lelki ajándékaiért, halottak békés nyugalmáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom saját magam gyógyulásáért, és hogy a mai eredményem jó legyen, Jézusom, segíts meg, és imádkozom a gyermekeimért. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, hogy minden nap gondoskodik rólunk és gyermekeimért, békért, önökért egy mindennapos hallgató írja. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mindörökjelben! Szeretném köszönteni magukat, és szeretném köszönteni Erdő Szentgyőre, a papbácsinak, amely délután tartsa a misét 6 órától, és az egész híveknek a Jóisten adjon erőt, egészséget, továbbra szeretetet, hittet. Szeretném köszönteni a családomat, erőbe, egészségbe minnyájunkat, Tománék Erzsébetet, Teri néni szeretném köszönteni, és Mosnára pedig a Megyesi család erőbe, egészségbe, szeretetbe, sípbe. Csak szeretném köszönteni a babbácsinkat, Megyesről, és a kicsi papokat, és a Mária Rádió fennmaradásáért. És szép napot kívánok, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
1: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. A mindennapi imákat hálából ajánlom fel a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtuk. Ezt a rózsafüzet felajánlom a kapott kegyelmekért és a kéréseim meghallgatásáért. Rózsafüzet felajánlom feleségem 70. születésnapjára, az Úr adjon neki erőt, egészséget. Feri írja ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
5: Halló, Mária Rádió! Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: A mai szentmiséket, a rózsafüzéreket felszeretném ajánlani Dimezsükbe Albert Imre bácsi és a feleségé Erzsika néné lelki küdvé és a hozzátartozó többi halottaiké. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Az imámat és az összes mai szentmisét felajánlom Klaudiáért. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, jótevőink lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családunkba és a világba, a Szentlélek járadásáért mindannyiunkra, és Isten akaratában való megnyugvásért. Ezt a rózsafűzért felajánljuk Pfeiffer Tibor és Melinda 27. házassági évfordulójuk alkalmából. Jóisten éltesse és segítse őket, még hogy sokáig együtt lehessenek, imádkoznak értük a szüleik. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fiatal 21 éves lány örök nyugalmáért, és a szűzanyja adjon erőt a szüleinek, a falu közösségének a nagy bánat elviseléséhez, nyugodjon békében, írta egy kedves telefonhallgató, és vannak még üzeneteink, de lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jóisten meghallgatja a kimondott és a ki nem mondott kéréseket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. A mai délelőtön a Szentlélek templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával tartsanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel lebarulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzét titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja, Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket.

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Az

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Első szent titok, aki érettünk vérelverítékezett. Jézusom, vérelverítékeztél a Getsemáni kertben. Kérted az Atyát, hogy a keserű kehely kerüljön el, de azonnal hozzátetted. Atyám, legyen meg a te akaratod. Te, aki annyi szenvedőnek adtál vigaszt, magadra maradtál a szenvedésben. Nincs, aki segítsen neked. Az Atya megtehette volna, de te elfogadtad, hogy kiidd a keserű kelyhet. Túl keserű kín lehetett ez, hiszen vérrel verítékeztél. Hiszem, hogy a világ minden kínja és szenvedése jelen volt a te véres verítékedben. Jézusom, hála neked minden csepp vérért, amely elfolyt a verítékkel. Tudom, hogy e pillanattól a világ minden szenvedése megváltó szenvedéssé vált. Kérlek, verejtékedért tekints azokra, akik most az Atya akaratát keresik. Segítsd azokat is, akik megismerték az Atya akaratát, de túl gyengék, hogy elfogadják. Add, hogy minden szenvedés az Úr akaratának újbóli elfogadásával legyen megváltva.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszony.

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Jézusom, megostoroztak téged Pilátus udvarán. Tudom, hogyan folyt le az ostorozás. Az elítéltet egy oszlophoz kötözték. Akkor a büntetés végrehajtói 39 korbácsütést mértek az elítélt testére. Jézusom, ennek hallatán elakad a lélegzetem. Szívem jéggé dermed. És te mégis nagy lelkűen megbocsátottál ütlegelőidnek minden ütést, mellyel felsebezték testedet. Ezért kérlek, hogy korbácsütéseiddel szabadítsd meg azokat is, akik nem akarják az Atya akaratát teljesíteni, és az őket érő korbácsütésektől semmisülnek meg, mert nem szánják el magukat, hogy megbocsássanak és szeressenek. Köszönöm a szeretet és a megbocsátás példáját, melyet akkor nyilvánították ki, amikor vadul ostoroztak téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Aha.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk meg.

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Az

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: szabadra.
1: Amen.
2: Harmadik szent titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézusom, az ostorozás után tövissel koronáztak meg. A bolondok öltözékét adták rád, s a hozzád közel álló gúnyt tűztek belőled, mert barátaid távol maradtak. Amikor a gyűlölet gonosz terveket kezd kovácsolni, akkor nem merül ki könnyen. Nem elégedtek meg, hogy oly kegyetlenül megkorbácsoltak, folytatták azzal, hogy kigunyoltak és tövissel koronáztak. De a gyűlölet és a gonosz ezúttal is meglepődött láttodon. Egész szenvedésed során nyugodt maradtál. Magatartásodból felfogták, hogy azokat is megérted, akik veled így bántak. Sőt, szereted, és nem ítéled el őket. De ők gonoszságukban nem ismertek határt. Így van ez, ha a gonosz rabul ejti az egyént, a családot és közösséget. Akkor nem ismer megállást romboló tevékenységében. Jézusom, tekints le minden megsértett, megalázott, kinevetett, elutasított emberre. Szabadítsd meg őket kínzóik és sanyargatóik karmaiból, tövis koronáddal. Tisztítsd meg szívüket minden gyűlölettől, hogy ne tervezzenek bosszút, és rosszért rosszal ne fizessenek. Jézusom, a te nevedben terjedjen a megbocsátás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: Atyától. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony!

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Amen.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki érettünk a keresztet hordozta. Jézusom, keresztedet a Kálvária hegyeig cipelted. Minden, amit keresztutadról ismerek, tudom, hogy félelmetes volt. Mégis a fájdalom és szenvedés tengerében volt három csepp vigaszod. A találkozás édesanyáddal, Veronika kendője és Cirenei Simon futólagos segítsége a keresztet hordozásában. Ezekért a vigasz cseppekért biztosan hálás voltál, s vigasztal és erővel viszonoztad azokat. De lehet, hogy megkérdezted-e közben is magadtól, és hol vannak azok, akiknek oly önzetlenül segítettem. S ismét tudom, őket is megértetted, és a keresztet őértük is felajánlottad. Segíts Jézusom, hogy valamit megtanuljak. Érzékeny legyek mások fájdalmára, hogy a legnehezebb percekben is tudjak vigasztalni. És soha ne tekintsem terhesnek, hogy felvegyem és hordozzam mások keresztét. Különösen arra kérlek, segíts mindnyájunknak, hogy ne nehezítsük egymás keresztét és szenvedéseit, mert az Atya akarata az, hogy szépen éljünk, és szeressük egymást, még a nehézségekben is.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Asztal. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.

0: munkaóráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szent titok, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézusom, lelkedet az Atyára bíztad, és meghaltál a kereszten, miután kiittad a megpróbáltatás kelyhét, melyet az Atya nyújtott neked, mivel kész voltál elfogadni. Szó nélkül maradok. Csendes összeszedettségben leszek kereszted előtt. Itt nem is lehet mit mondani, csak felsóhajtani. Ó, hát az emberi gonoszság ilyen messze mehet. Valóban oly nagy Isten szeretete irántunk, hogy az Atya saját fiát sem kímélte, hanem odaadta, hogy az emberek keresztre feszítsék megmentésünkért. Oly nagy volna az Isten irgalom, hogy saját fiában mindenkinek azonnal megbocsátott. Jézusom, köszönöm, hogy mindezt megtetted értünk. Ajándékozz nekünk is a szeretet, és megbocsájtás erejét. Erősítsd meg mindazokat, akik önnön szeretett hiányból nem tudnak megbocsátani, és a gyűlöletben tönkreteszik magukat. Segíts mindnyájunk, mindannyiunknak, hogy elfogadjuk a te példád szerint az Atya akaratát, mert ez a megmenekülés egyetlen útja. Végül kérünk téged a haldoklókért. Ajándékozz nékik erőt, hogy békében adják vissza a lelküket az Atyának. Békétben vezesd őket, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítetek.
2: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítetek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítetek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítetek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

Amen. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítetek.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ó Mária, édesanyánk,

0: Szűz anyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
1: Amen.
2: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekint

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunkban tovább megyünk. Isten a mindent tudó, itt hagytuk abba ennél a témánál, vagyis Isten mindent tud, a múltat, a jelent és a jövőt, még a legtitkosabb gondolatainkat is. Onnan indulnék ki, hogy Krisztus előre tudta Péter tagadását, Jeruzsálem elpusztulását és sok egyebet. Látta Simon farizeusnak a gondolatait, aki haragudott amiatt, hogy házában a bűnös asszonyt kegyesen fogadta. Az istenség megmérhetetlen nagyságú és tisztaságú tükörhöz hasonlít, amelyben minden cselekvésünk visszatükröződik. A mennyből letekint az Úr és látja mind az emberek fiait. Isten szemei sokkal fényesebbek a napnál, olvashatjuk Sirák könyvében, vagy a 93. Zsoltárban, aki a füvet plantálta, nem hall-e, vagy aki a szemet alkotta, nem lát-e. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, egyetlen teremtmény sincs elrejtve előtte. Máté evangéliumában Isten lát a rejtekben. Sokkal jobban látja cselekedeteinket, mint én, aki cselekszem azokat, mondja Szent Ágoston. Hát bárhol vagyok, bármit teszek, látja Isten, hogy mit teszek. Isten a múltból, a jelenből és a jövőből mindent egyszerre lát, éppen úgy, mint ahogy valamely vidéket a magas hegyről szintén egyszerre tekintünk át. Isten előtt minden jövendő már megtörtént, mondja Szent Jeromos. Habár Isten előre látja a rosszat, az ember még nincs kényszerítve, hogy azt megcselekedje. Úgy áll itt a dolog, mint amikor mi a távolba tekintünk, és látjuk, miként tesz öngyilkos valaki. Mi látjuk, amit ő tesz, de ő nem azért cselekszik, mert mi látjuk. Szent Ágoston mondja, amint a múlt, amely emlékezetemben van, nem azért történt meg, mert emlékezetemben van, éppen úgy annak is, amit Isten, mint a jövendőt előre lát, nem azért kell szükségképpen megtörténnie, mert ő azt előre látja. Tehát, ha Isten az ember elkárhozását előre látja is, nem oka a vesztének. Isten azt is látja, ami bizonyos körülmények között megtörténne. Azért bocsát ránk néha szenvedéseket, hogy így a fenyegető nagyobb bajoktól megóvjon.

biztos urunk látta például, hogy Tirusz és Szidon lakói szigorú vezeklést tartottak volna, ha náluk oly csodákat művelt volna, mint Korozain és Betszaida városában. Isten előre látja, hogy egyik másik igazat a romlott világ elcsábítaná, azért veszi őt el korán a világból. Isten előre látta, hogy őrszüleinkre a paradicsomban való maradás nagy kárt hozna, azért kellett onnan távoznia. Isten előre látja, hogy némely ember a gazdagsággal bűnös módon élne vissza, azért bocsát rá szegénységet. Isten előre látja, hogy a nyugodt és gondtalan élet egyik másik embernek romlására szolgálna, azért engedi meg, hogy a rossz emberek üldözzék, mondja az Jenzi Szent Gergely. Tehát sok csapást jóságból bocsát Isten az emberekre. Aki mindezeket megszívleli, készségesebben fogadja a szenvedéseket. A minden tudó Isten egykor minden rejtett dolgot napvilágra hoz. Krisztus szerint semmi sincs elrejtve, ami ki ne nyilatkoztatna, sem eltitkolva, amit meg ne tudatna és ki ne jelentene, mondja Lukács evangélista. Isten különösen halálunk óráján és az utolsó ítélet napján fogja egész életünket feltárni és nyilvánvalóvá tenni. Amint a reggeli nap mindent megvilágít, s a dolgokat igaz valóságukban mutatja meg, úgy fog egykor bennünket Krisztus az igazság napja, az ő minden tudásának világosságával megvilágítani, vagyis megítélni. Fel van jegyezve minden imádságunk, fel van jegyezve minden alamizsnánk, minden bőjtünk, fel van jegyezve az önmegtartóztatás, amelyet Istenért gyakornunk. Semmi sincs annyira elrejtve, hogy napvilágra ne derülne. Gondoljunk gyakran Isten minden tudására, különösen kísértés idején is, amikor ártatlanul szenvedünk. A gondolat, hogy Isten mindent tud, visszatart kísértés idején a bűntől. Aki tudja, hogy környezete élesen figyeli, becsületesen jár el, aki arra gondol, hogy Isten szeme kíséri, megőrzi lelkét a bűntől. Élj úgy, mint ha senki sem volna a földön, csak Isten és te egyedül, mondja Szent Alfonz. Aki ártatlanul szenved, vigasztalást merít Isten minden tudásának gondolatából. Jobb, mikor a felesége kinevette, három barátja pedig elhagyta, Isten mindent tudásával vigasztalta magát. Zsuzsanna is így járt el, olvashatjuk Dániel könyvében. Isten világosságra hozza igazságodat, és déli napfényre ítéletedet. Isten végtelenül bölcs, ez a következő tézisünk, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Erről egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máler Rádió hallgatókat. Isten végtelenül bölcs, itt hagytuk abba, folytatjuk a mai katekézisünket, vagyis mindent a legcélszerűbben rendezel. Isten célja a teremtett világgal, hogy saját dicsőségének és teremtményei jólétét előmozdítsa. Hogy milyen bölcsességgel szolgálja Isten ezt a célt, mutatja egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek, Mózesnek, Szent Pálnak az élete, valamint sok népnek és birodalomnak a története. Isten bölcsessége főképpen abban mutatkozik, hogy a rosszat is jóra fordítja. Az egyiptomi József élettörténete mutatja, hogy hogyan fordítja Isten a rosszat jóra. Ami előttünk néha nagy szerencsétlenségnek látszik, az Isten végzése szerint sokszor éppen nagy hasznunkra válik. Azért mondja az Isten, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és sem utaim nem a ti utaitok. Olvashatjuk Izaiás könyve 55. fejezet 8. versében. Ember tervez, Isten végez. Aki nem szakértő, az a művész termében némely műszert haszontalannak és feleslegesnek tart. A mester azonban mosolyogva halad tovább munkájában. Az ember is oktalanságában a világ legbölcsebb alkotójának dolgait, melyek rejtett terveihez szükségesek, sokszor haszontalanoknak tartja, sőt, talán károsoknak minősíti. Többet akar tudni, mint a bölcs, Isten odafenn az égben, mondja Szent Ágoston. A teremtésben is egyik-másik dolog első tekintetre rossznak látszik. Alaposabb utánjárás után azonban rájövünk, hogy ezek a látszólagos rossz dolgok is javára vannak Isten teremtményeinek. Isten bölcsessége abban is mutatkozik, hogy éppen a legegyszerűbb dolgokat használja fel nevének dicsőítésére. Szent Pál szerint a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Az égi testek közül Isten a kis földgömböt választotta nyilatkoztatásainak szinteréül, a kis tartományt, Palesztinát tette a kereszténység bölcsőjévé, szegény szűzet választott ki a Messiás anyjának és szegény ácsot nevelő atyának, egyszerű halászokat választott az evangélium hirdetőivé, alacsony rangú embereket, Józsefet, Mózes, Dávidot, Dánielt, a legmagasabb tisztségre emelt mindezeket, és azon felül Isten gyakran a legegyszerűbb eszközöket használja fel, hogy szükségünkben segítsen rajtunk. Nólai Szent Félixet, aki 310-ben halt meg, aki üldözői elől szétomlott kőfal hasadékba menekült, a jó Isten egy pók által mentette meg, amely a kőfal hasadék elé hálót font. Az üldözők ugyanis a pókháló láttára lehetetlennek tartották, hogy valaki ott lehessen elrejtve, és tovább mentek. Tehát ha Isten velünk van, akkor a pókháló is olyan, mint a fal. Ha pedig nincs velünk, akkor a fal is olyan, mint a pókháló, mondja Szent Paulin. Isten bölcsessége végül a világ célszerű berendezésében is mutatkozik. Igaz a mondás, bölcsességgel és megfontoltsággal rendezte be Isten a világot. Valamennyi teremtmény szoros összefüggésben van egymással. Kölcsönösen egymásra vannak utalva. Amint az óra azonnal megáll, ha belőle egyetlen kereket is elveszünk, vagy elveszünk, vagy más helyre teszünk, úgy a világban is azonnal zavar támadna, ha belőle egyetlen teremtmény is hiányzana, vagy megváltozna, mondja aranyszájú Szent János. Ha például a madarak megsemmisülnének, a rovarok nagyon elszaporodnának, és az egyensúly a természetben nagyon-nagyon meg volna zavarva. Azt látjuk továbbá, hogy például a többi teremtményeknek élelmű szolgáló állatok rendkívül erősen szaporodnak, a kártékonyak pedig, mint például az oroszlán,
a sas, a csekély ivadékúak, tehát összhangban van minden a természettel, mondja Szent Pazul. A földön semmi sincs cél és haszon nélkül. Ha első pillanatra a hasznot nem tudjuk is felfedezni, még a legkisebb állatka sem céltalan, ha még annyira undok vagy kellemetlen is. Így például a megszámlálhatatlan és kellemetlennek látszó rovar megtisztítja a levegőt az ártalmas gázaktól. A seskesejű felfalja az elhullott állatokat, amelyek különben enyészetükben, főképpen a forró égő alatt a levegőt rontanák. Hát még a sokakra nézve tényleg romlást hozó dolgokat, mint a villámcsapást, a jégesőt, áradásokat, földrengéseket, dökhalált, ezeket sem tarthatjuk igazán károsoknak, mert ezek is sokkal nagyobb hasznot hajtanak az embereknek, mint amennyi kárt okoznak. A szelek és zivatarok nagyon sok növényt messze vidékre hordanak és ültetnek el. Azt gondoljuk, hogy a természet pusztít, pedig nem. Az alkot és jót tesz. És milyen nagyszerűek az égi testek mozgása és a pályafutások. Gondoljuk meg, hogy a hold mozgása a föld körül, a föld forgása a saját tengelye körül, és a föld keringése a nap körül, mind járul mindez hozzá ahhoz, hogy a föld valóban kellemes tartózkodási helyünk legyen? Mennyire hasznos, hogy a föld tengelye ferdén áll a föld pályájának a síkján? Ennélkül a földön kevés változatosság volna, továbbá a földnek csak némely részét lehetne lakni. És aki megütközik azon, hogy a sarkokon 6 hónapig nem látszik a nap, gondoljon az északi fényre. Az északi és a déli fényre, a déli jeges tengeren. Tehát aki a citerának a hangjait és csodálatos összhangját hallja, az kénytelen bevallani, hogy ügyes mester játszik rajta. Éppen úgy kell annak is, aki a mindenségben uralkodó szép rendet szemléli, megengednie, hogy végtelenül bölcs és ügyes művész kormányozza azt, mondja Nazianzi Szent Gergely. Mely igen fölségesek a te műveid, mindeneket bölcsességgel cselekedtél, olvashatjuk a 103. Zsoltárban. A következő tézisünk, hogy Isten mindenható. Vagyis Isten mindent megtehet, amit akar, és pedig puszta akaratával. Isten mindent megtehet, még azt is, ami az emberek előtt lehetetlennek látszik. Gondoljunk például a 3 ifjú csodálatos megszabadítására a tüzes kemencéből. Hasonló esetek történtek a nagy keresztény üldözések korszakában. Azért mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Gabriel arkangyal pedig így szólt Szűz Máriához, Istennél semmi sem lehetetlen. Isten nem volna Isten, ha nem tudná megtenni mindazt, amit akar. Tehát Isten mindent megtehet ugyan, de nem akar mindent megtenni, amit megtehet. Például Isten nem akarhat az ő végtelen tökéletességével ellentétben álló dolgokat, így például hazugságot vagy csalást. Nem is akarta Isten mindazt megtenni, amit megtehetett volna, hanem csak annyit, amennyit elengedőnek vélt megtenni. Teremthetett volna tehát Isten szebb világot, vagy több világot és több teremtményt is. Ha a teremtmények valamit akarnak csinálni, csak a teremtőtől származott törvények szerint cselekedhetnek, továbbá csak bizonyos határokon belül, Isten azonban semmihez sincs kötve. Csak akarnia kell, és azonnal megtörténik, amit akar. Ő szólt, és lettek. Parancsolt, és meglettek teremtve. Tehát Isten mindenhatósága főképpen a világ teremtésében mutatkozik meg. A Szentírás mondja, az égboltozat hirdeti kezeinek erejét. A föld gömb területe 5400 mérföld hosszú, tehát óriási test. Még nagyobb a nap, mert átmérője körülbelül 113-szor nagyobb a földénél. Azonban még jelentékenyen nagyobb égitestek is vannak a világ mindenségben. Néhány közülük akkora, hogyha a napunk helyén volna, és reggel 6 órakor kelne föl,
este 6 órakor még nem volna egész nagyságában látható. Tehát milyen óriási nagy világtestek ezek. Tehát a mi földünk 21 millió mérföldnyi távolságban van a naptól, egy egyenlő gyorsasággal repülő ágyugójónak 25 évre volna szüksége, hogy ezt az utat megtegye. A Neptunusz, amely szintén a nap körül kering, ettől 624 millió mérföldnyi távolságra van. Tehát az ágyugójónak 800 évre volna szüksége, hogy ezt az utat befussa. Vannak azonban olyan csillagok is, amelyek nem a mi naprendszerünkhöz tartoznak, és ezerszer, sőt milliószor nagyobb távolságban vannak tőlünk. A fénynek, amely másodpercenként 42 ezer mérföldet haladt, sok billió évre van szüksége, hogy ezektől a csillagoktól hozzánk eljuthasson. Tehát milyen nagy távolságok ezek a mindenségben? A mi napunk körül 8 nagyobb és 280 kisebb bolygó kering. A naphoz legközelebb fekvő bolygó a Merkur 8 millió mérföldnyi távolságra van. A legtávolabb lévő a Neptunusz 600 millió mérföldnyire. Az égboltozaton körülbelül 30 millió álló csillag ragyog, és mind meg annyi napok és többnyire sokkal nagyobbak a mi napunknál. És ezek körül ismét sok más égi test kerül. Tehát milyen nagy kiterjedésű a világegyetem. És mindezt Isten a semmiből hozta létre. Milyen végtelenül nagynak kell akkor lennie az ő hatalmának. Figyeljük meg az állat és a növényvilág mérhetetlen sokféleségét. 400 ezernél több növény és állatfajt ismer a természettudomány, és ez a sokféleség egyúttal Istennek a minden hatóságát tanúsítja. Krisztus Urunk csodái is, továbbá azok a csodák, amelyeket Isten Krisztus előtt és után művelt az igaz vallás megerősítésére, mutatják Isten minden hatóságát. Ki beszéli el az Úr nagy tetteit, ki hirdeti mind az ő dicséretét. Mint hogy Isten mindenható, a legnagyobb szükségben is várhatunk tőle segítséget. Istennek ezerféle módja van arra, hogy rajtunk segítsen. Angyalt küldhet segítségünkre, mint Péternek a fogságban, csodát művelhet, mint a Genezáret tavánál, mint azonáltal Isten rendesen kevésbé feltűnő eszközöket használ, hogy rajtunk segítsen. Éppen ezzel mutatja meg az ő nagy fölségét. Egyiptomi József megmentésére álmot használt. Betúlia megszabadítására az ostrom alól Judit asszonyt. Neki nem nehéz akár sokak által megmenteni, akár kevesek által. Tehát olyan nagy és nehéz semmi sem lehet, ami Isten hatalmának lehetetlen. Tehát, hogy Isten mindenható, emberek nem semmisíthetik meg az ő műveit, és meg se híjusíthatják az ő terveit. Ezért mondta helyesen Gamáliel a zsidó főtanácsos előtt az egyház eredetére vonatkoztatva, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, idézem, ha emberektől van-e dolog, el fog bomlani, ha pedig Istentől van, nem ronthatjátok azt le. És ezért jövendülhette meg Krisztus az egyházról, hogy a pokol kapuj ne vesznek erőt rajta. Tehát amit emberi értelem gondol ki Isten tervei ellen, az csak siettetheti a tervek megvalósulását. A zsidók őröket állítottak Krisztus sírjához, hogy feltámadását meghiúsítsák, és íme ez csak arra szolgált, hogy végeredményben a feltámadás tényét megerősítse. Kedves Márő Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Igazából nemrég jöttem haza Olaszországból. Az első világháborús hadszíntérekre mentünk el. Ugye Mártonáron év van, és 1916. július 19-én Mártonáron püspök úr Doberdónál megsebesült. És hát ugye igazából két lövés kapott, egyet a vállába, egyet a felkarjába, és onnan Sopronba vitték a kórházba, és akkor hazakerült Csíksomjóra, vagy Csíkszeredába, ugye szülőfalujába, hogy gyógyuljon, lábadozzon. És hát ugye igazából a Somjai szüzanyához zarándokolt Mártonáron, fiatal zászlós, és hát a háború poklából jövet, úgy döntött, hogy belép a ferences világi rendben. És volt egy képzése, és utána felvette a Pál nevet. Tehát igazából ez a sorsfordító esemény talán az ő hivatásának a kezdetét is jelenti. És azért mentünk el, hogy megnézzük, hogy igazából ez konkrétan hol volt. Mindenképpen tudnunk kell az, hogy innen Székelyföldről is, hát olyan körülbelül 25-20 ezer székely katona esett el a doberdói fensíkon, az iszonzói 12 csatában. Igazából Nagyváradról, Temesvárról, sok felőről voltak katonák, egy-egy ezred, és sajnos ugye például a váradi ezred Doberdónál annyira meg 3-4 ezer emberből azt mondják 2-300 maradt életbe. Na és ezeket a csatatereket látogattuk meg. És nagyon érdekes, mert Mártonáról, amikor megérkezett egy ilyen gyűjtő, hát, hogy mondjam, a fronttól hátrább lévő ponton szállásolták el, ahol egy kápolna állt, és amit Szent Márton tiszteletére szenteltek. És ugye ott volt, amíg felkészítették őt a frontszolgálatra, és kinevezték július, ugye hát ő ott kín volt, de július 1-én hát zászlósára léptették, és igazából feladata neki az volt, hogy egy szakasz parancsnok legyen. És ugye hát az osztrákok azok nagyon pontos mérnöki pontossággal rajzolták a lövészárkakat, meg mindent, és hát Szent Márton község mellett, mai napig is úgy hívják azt a falut, és Szent Márton, hát ott szolgált, és ennek a falunak a határában volt az a frontszakasz, ugye hát egy hosszú, több kilométeres frontszakasz volt, ami szakaszokra volt osztva. Márton Áront a 18. szakasznak a parancsnokává nevezték ki, és azt kellett ő védje, hát ő közel 40 katonájából. Az egy olyan 40-45-50 méter frontszakasz volt, egy gírbe-görbén. Mai napig megvannak ott a lövészárkok, meg is kerestük. És ugye az ő feladata volt, hogy ennek a szakasznak a védelmét ellássa az embereivel. Voltak golyószórók, meg aknavetők, meg minden az ő parancsnoksága alatt, és igazából ugye mondják, hogy a mai ukrán fronton 3-4 napig él egy katona, hát ő is igazából kikerült június 1-én, és július 19-én megsebesült. Tehát, hogy hát az ő dolga volt, hogy a fiúkba tartsa a lelket, hogy ő legyen mindenkinek lőszere, hogy ott aludt, ott élt, ott étkezett, hát a katonáival. Igen, és logikus, hogy az ellenség lövészárkát is meglátogattuk, hogy az olaszok voltak, és Hát 20 lépésre volt, tehát a gyaló, ugye méternél sokkal kisebb a lépés, tehát elég közel volt az olasz harcvonal, és hallották is egymás beszélgetését, egymásnak közben beszóltak, meg minden. Sajnos közben egy kézigránátot is bedobtak a másik árkába. Szóval folyamatosan folyt a csata, hát ez a 1916. július 19-e egy pár nappal van a hatodik nagy isonzói roham előtt. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy Márton Áronnak szerencséje volt, mert az a két lövéssel megúszta. Valószínű, hogy ez a hatodik isonzói csatán sikerült az olaszoknak áttörni, és akkor hátba keríteni a Szent Márton hegyi frontszakaszt, és ugye vagy 18 ezer katona esett akkor fogságba, és közel 40 ezer hát vesztette életét, tehát ugye a magyar seregből. Úgyhogy ilyen értelemben ez a két lövés kimentette Márton Áront ebből a pokolból. És azt gondolom, hogy nagyon jól tudta, és azt is tudta, hogy mi történik ott a fronton, hát ott volt ő is, és látta azt a rengeteg megölt embert, ugye hát ez szörnyű volt. Tehát ugye a osztrák-magyar monarchiának több mint 200 ezer katonája esett el ezen az olaszországi fronton, és mondtam, ennek 10%-a körülbelül. Hát székely katona volt, adja az Isten, hogy nyugodjanak békében. És ott vannak a temetők, meg minden. És ugye nekem nagyon fájt, néztem azokat a temetőket, imádkoztunk, hogy nekik azt ígérték, hogy ősszel 1914-ben, mire a levelek lehullnak, hazajöztek diadalmasan a csatatérről, és akkor igazából ott vannak eltemetve többnyire jeltelen sírokba, és hát igazából nem látogatjuk őket. Ugye Mária rádió hallgatói közül sokan szoktak zarándokolni Rómába, Assisibe, Olaszország a Pio atyához, és ez nagyon szép és jó. De ez az útvonal, hát ugye közvetlenül a Szlovénián keresztül vezet, és nagyon kis kitérőt kell tenni, hogy meglátogassa az ember ezeket a hát, csatatereket, ezeket a szent helyeket, vérrelásztott szent helyeket. És igazából, hogyha például Budapestről Assisiben néztem, hogy 600 kilométer Budapesttől, hát ez a Doberdói fennsík, és onnan még 600 kilométer Róma. Tehát igazából, ha valaki meg akar szállni, tudom ajánlani, vannak nagyon jó, például lazarista kolostor van, ahol az zarándokokat 20%-os árengedménnyel fogadják, és tényleg minden igényt kielégítő szálláshelyek vannak. Ezek régi kolostorok felhagyva, szépen át vannak újítva, gyönyörű templomok, és hát ugye ezek is maguk a csataterén voltak ezek a, vagy most is ott vannak ezek a templomok, úgyhogy én ajánlom az utazás szervezőknek is, hogy álljunk meg, és imádkozzunk. Ezek a fiúk mindent megtettek, ugye értünk. Akkoriban egy ország volt, tehát úgy ment el Márton Áron erre a csatatérre, hogy egy határon se kellett keresztül menjen. És ugye a Doberdó egy kis falu. Tehát én azt gondoltam, hogy a Doberdó az valami olyas, mint a Csíki medence, vagy mit tudom. Nem, ez egy falu, és a mellette levő kaszvidéket, hát úgy, mi úgy nevezzük, hogy Doberdói fennség, de ők csak azt mondják a kaszt. Mert olyan, olyas, mint az egyeskő környéke, olyan fehér mészkőből, hát ott inkább szürke mészkőből van az egész mindenség, tehát ott nagyon nehéz volt ott lövészárkat ásni, vagy sírt a katonáknak, szóval igazából hát szikla, szikla, szikla. Igen. Miért mondtam mindezt el? Azért, mert nagyon sokszor úgy el vagyunk keseredve, és arra gondolunk, hogy milyen nehéz a mi életünk. De gondoljunk csak arra, hogy milyen volt őseink élete, mennyi nehézséget és gondot jelentett nekik a mindennapi élet. Leérettségizik egy fiatal ember, marha vagomba rakják, elviszik, és akkor a fronttól vagy 50 kilométerre kiszállnak, és az egész felszerelést, minden cipelyet, ki a frontra, ott megint egy kicsit sátorba felkészítelek, utána fegyvert akarok a kezedbe, irány a lőtér, ahol hát ilyen bajonéttel, ásóval verték egymást ezek a szerencsétlen emberek agyon, és hát ugye most az ember elmegy, például egy olasz katonatemető van, ugye sokkal több olasz katona esett el, mert ők voltak a támadók, és általában hát előnytelen helyzetből hegyre fel támadtak, és így nagyon sok elesett közülük, és hát ugye most egy olyan temetőben voltam, ahol 110 ezernél több olasz katona van eltemetve, névvel, mindegyik, melyik regimentben, hol szolgált, és hát egy mesterséges, hatalmas domb, el lehet képzelni, hogy 110 ezer ember, és fel van írva mindenhol, vagy present, tehát, hogy jelen van, jelen. Hívta a kötelesség, és ő jelen volt. Lehetett rá számítani. Erőt kell merítsünk őseink harcából, és mégis a magunk feladatát bizalommal kell, hogy vállaljuk. És ugye Márton Áron ebben az emberi szemmel nézve pokolba nem elvesztette a hitét, hanem megerősödött. És nem sérelmeket hozott haza, hát a sebeket az hozta magával, de nem gyűlöletet hozott magával, hanem, hát hogy mondjam, Szent Márton falujából Szent Márton idézettel jut haza, hogy nem utasítom vissza a harcot, mert non recurso laborem, az harcot is jelent, csak nem úgy harcolok tovább, hogy ott Doberdónál harcoltam. És hát ugye nagyon sok ember az ilyen tragédiát, katasztrófát, nehézséget, hát nem legyőzi, hanem hagyja, hogy legyőzze a kétségbeesését, és elkezd inni, meg keseregni, meg búsulni, meg kiábrándul mindenkiből, és mindenből, és magából is. Milyen szép, hogy Márton Áron nem ezt hozta a csatatérről magával, hanem a reményt, az újrakezdést, a párbeszédre való készséget. Épp ezért, hogy hazajöttem a csatatérről, igazából úgy éreztem, hogy fontos lenne, hogy elgondolkozzunk. Mert igazából tudjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem harcolt. Tehát ott a kereszten is. Tehát nem akar legyőzni senkit. Sőt, azt mondja, hogy atyám, nem tudják, mit cselekszelek, bocsáss meg nekik. És mikor Saullal szembe megy, nem eltapossa ezt az embert, hanem néven szólítsa. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És Saulból a népek apostola lesz. Tehát nem csak a zsidó népnek, hanem minden népnek. És elindul egy olyan egység, ami azelőtt el sem volt képzelhetetlen, nem a vér, nem a hatalom köt össze, hanem az, hogy megkeresztelkedtünk, a Krisztusban testvérek vagyunk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, hogy van egy közös mennyei édesanyánk, a magyarok nagyasszony, aki összetart bennünket, a népek, a béke királynője. És hát ugye ez az eszme Túri Szent Mártonnál lobban újból fel, ahol ki lemond a katonai rangjáról, és ő a büszke római család sarja, beköltözik a frankok közé, és olyan szépen beszél, hogy igazából ő lesz a frank nép apostola. És az is olyan érdekes, ugye hát ez így, most az egész hetes, minden este tartok egy lelki gyakorlatot, templomba, a Csíksomjon is, bárki bekapcsolódhatik, mert felrakjuk ugye az internetre is, és ugye hát az első este Szent Pál volt a mi lelki vezérünk, mentorunk, aztán a Túri Szent Márton, meg Szent Patrik. Igazából kevesen tudják, hogy ez egy szökött rabszolga volt, elfogták, elvitték Írországba, és amikor megszökött, igazából menedéket keresett Túri Szent Márton kolostorába. Mert Túri Szent Márton volt az első, aki kolostort alapított Európában. A egyiptomi remetéktől tanulta, és hát ugye egy közösség, amelyik imádkozva együtt volt. És hát Szent Patrik nem csak, hogy megtért, hanem pappá szentelik. és úgy dönt, hogy elmegy vissza Írországba, arra a helyre, ahol őt rabszolgaként eladták, ahol dolgoztatták. És olyan szépen beszél ezekkel a durva emberekkel, hogy végül ő lesz Írország apostola. Tehát, hogy ma Szent Patrik nélkül Írországot nehéz elképzelni. Ezt nem fegyverrel győzte le, nem erőszakkal foglalt el Írországot, hanem Krisztus evangéliumával, a szeretettel, a boldogságos szűzanya jelenlétével. És ugye Európa védőszentje, és ma pont erről lenne szó, Szent Benedek. És kevesen tudják, hogy Szent Benedeknek ki volt a példaképe. A Monte Cassinón ugye ott volt egy Apolló szentély, és elpusztította Szent Benedek, hát a műemlékvédelem nem volt az erőssége, maradjunk ennyibe, és helyette építette Szent Márton kápolnát, szentét. Tehát őnek is ez az erőszakmentes, szeretetteljes hozzáállás volt a példaképe. És tudjuk jól, hogy Szent Benedek, amikor halálán volt, akkor is azt kérte, hogy ebbe a kápolnába, Szent Márton oltárához vigyék, hogy ott lehelje ki a lelkét. Tehát nagyon fontos ez a, hogy mondjunk le, költözzünk be, hogy lakjunk együtt. És Szent Ferenc is ezt csinálta, tehát ő nem távolról szerette a leprásokat, hanem közéjük ment, megmosta a lábukat, gondozta a sebeiket, visszajárt közéjük. És hát ugye ez a integrálás, a mi Urunk Jézus Krisztus nem a mennyországból szeretett bennünket, nem onnan sopánkodott, hogy mennyi baj van a Földön, hanem megtestesült, közénk jött, kiüresítette önmagát, egy lett közülünk. És igazából Szent Márton is ezt csinálta, megtestesült a frankok között. Szent Patrik ugyanezt csinálta, és Szent Benedek is ezt csinálta, hogy igen, egyszerű emberekkel együtt egyé vált, és befogadott szegényeket, gazdagokat, minden nemzet fiát. Ugye a bencés lelkiség virágkorában azt mondják, hogy közel 15-20 ezer kolostor volt Európa világszinten, ahol a bencések minden név fiából volt ottan, és szépen közös kultúrát, szép gregorián énekeket, az imádságot, az Isten szeretetet tanította az embereknek, és persze iskolákat nyitottak, istápolyokat nyitottak, és ezért mondjuk, hogy Szent Benedek Európa fővédő szentje. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy igen, ha európai akarok lenni, akkor Szent Benedeket kell kövessem. És hát Szent Ferencet is, mint béketeremtő párbeszéd szentjének mondtam, mert igazából ő is egy bencés kolostorba, tehát ez a túri Szent Mártoni lelkület, hát őt is megérintette, és igazából hát sokat tanult őseitől, és tudjuk jól, hogy ezt jókedvel, ilyen ferences vidámsággal ötvözve, ő volt az első, aki keresztes háborúba, hát elmegy, hogy párbeszédet folytasson a szultánnal. Miért is háborozunk? És tudjuk jól, ennek a párbeszédnek a következménye az, hogy hát igen, Szentföldön ma is ferencesek ügyelnek a szent helyekre. És hosszú évszázadokig Mohamedán felül hatalom alatt is ők ezt gyakorolhatták, mert Szent Ferenc olyan sikeresen folytatta ezt a párbeszédet, hogy lehetősége volt erre. És logikus, hogy Márton Áron is a párbeszéd embere is, ugye az, hogy 2026-ban, Bukarestben, abban a városban, ahonnan őt olyan sokan üldözték, és olyan szigorú ítéletet kértek a fejére, az ügyész az, halálos ítéletet kért Márton Áron fejére, az ebből lett aztán életfogytigla. Hogy meghurcolták? Na ebben a Bukarestben, 2026-ban egyhangulag a képviselőház, az ország képviselői úgy döntöttek, hogy Márton Áron legyen mindannyiunk előtt példakép. Nem győzelme ez a párbeszédnek, a békés, szeretetteljes szónak? Hát adná az Isten, hogy tényleg mi is ezt a vonalat vigyük tovább a családjainkba. De mielőtt felemelnénk a hangunkat, nem beszélve a kezünket, üljünk le, próbáljuk megérteni a másikat, próbáljunk egy párbeszédet tartani. És hogyha úgy van, akkor menjünk el akár a plébánosunkhoz, vagy valaki szakemberhez, és mondjuk, hogy segítsen, hogy tényleg a mi együttlétünk ne tragédiával, veszekedéssel, válással érjen véget, hanem tudjunk kibékülni. Adná az Isten, hogy sikerüljön. Hát olyan érdekes, mert hogy ez a téma nagyon-nagyon foglalkoztat engem, mert nyomtatószékben máshol is azt látom, hogy híradót nézi az ember, akkor ott is azt látja, hogy olyan könnyű veszekedni, olyan könnyű összeveszni, szakítani, elválni, háborút üzenni, gyilkolni. És megismertem Szegeden egy házaspárt, egy gyönyörű nő, 4 gyerekük van, és hát gratuláltuk minden, és aztán kiderült, hogy igazából ő 4-szer kérte meg ugyanaz a férfi az ő kezét. Hát mondom, ez hogy? Megújítottátok a házasságotokat? Azt mondom, nem, hát 2-szer törvényesen elváltak, szakítottak minden. Aztán 3-4 év múlva megint elkezdett udvarolni a kedves feleségének a férj, aztán megint összebarátok, aztán megint összebalhéztak. Hát mondom, ti valamit tudtok. Mert összeveszni mit Erdélybe tudunk. Ezt nem kell tanítani, veszekedni is tudunk, elválni is tudunk, de kibékülni, na ez nagyon nehéz. És meghívtam ezt a házaspárt, és hát 4 előadást fog tartani Erdély különféle helyén, Székelyhídon, Marosvásárhely, ilyen itt lent Csíkba is, meg Háromszéken is. Az lenne a cél, hogy igen, tanuljunk meg kibékülni, tanuljunk meg bocsánatot kérni. Hát Jézus Krisztus ebben nagy mester, és a szentek is. Hát, mondjam, nem célegyenes volt az ő életük, tehát nem volt ottan akadálymentes az ő gátfutásuk, hanem sok-sok akadály volt, és mégis újból kezdtek, ha elestek, bűnbánatot tartottak, szentgyónást végeztek, és mentek tovább. Adná az Isten tényleg, hogy ez a békés együttlét, ne csak a családon belül, ne csak a munkahelyen, a társadalomban, hanem nagyvilágban is megvalósuljon. És én magyarok nagyasszonyának ünnepén ezért imádkozok, ezért ajánlom fel a szentmisémet, és az a lenne jó, hogyha együtt imádkoznánk. A rózsafűzér hónapja van. Adná az Isten, hogy minden nap az áldott békéért egy 10 rózsafűzért tudjunk mindannyian legalább pluszba elmondani. Áldja meg magukat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Bátor Botond Pálus atya szentbeszédét hallják, amely 2025. februárjában hangzott el a Csíksomlyói Kegytemplomban a Betegek Világnapja alkalmából.
1: Az Úr legyen veletek!

0: Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívőeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába.
1: Ezek az

0: Krisztusban, kedves testvérek! Amikor 1858-ban a mai napon megjelent a boldogságos Szűz Mária Lourdesban Szent Bernadettnek, akkor gyakorlatilag nem történt semmi más, mint annyi, ami oly sokszor Mária jelenések alkalmával, hogy ő azt a feladatot végzi, amit a Jóisten rábízott, hogy Jézushoz akarja közelebb vinni az embereket. És egyfajta feladatot bízott azokra, akik ott éltek, a templom építéssel, a forrás fakasztásával, hogy minél többen menjenek oda, mert hogy egy nagyon fontos dolgot akart akkor is, és minden egyes Mária jelenésnél a Szűzanya elmondani nekünk, hogy az életnek akkor van értelme, hogyha van célja. És a betegségeknek nagyon sokszor, pontosan éppen az okozója, hogy valahol elvesztettük azt a célt, ami felé haladnunk kellene. Sokan küszködnek a mai világban depresszióval, magukba zárkóznak. Ezt különböző formában igyekeznek megfogalmazni, akár még a művészet területén is. Van egy történet, ami arról szól, hogy egy folyópartján két gyár épül. Az egyik gyárban nagy kőtömböket zúznak össze porrá. A hajóval átszállítják a másik oldalra, abban a gyárban pedig különböző technikákkal a kőport összeragasztják, és nagy kőtömbök lesznek belőle. Ezeket a kőtömböket átviszik a folyó másik oldalára, és ismét összezúzzák. Talán néha ez az érzés van bennünk, amikor a mindennapoknak a malmában örlődünk, amikor tesszük a feladatunkat, talán ránk nehezedik a betegségnek a nehézsége is, és ez a fajta nyomasztó hangulat kísér bennünket, mert elfelejtettük a célt. De Szűzanya azt akarja, hogy ne felejtsük el. Ez a fajta láthatatlan betegség, a cél nélküliségnek a betegsége olyan mélyen bele tud férkőzni az ember szívébe, hogy akár még fizikailag is beteggé tud tenni bennünket. Amíg nem találom meg az élet értelmét, addig nem találom meg a boldogságomat sem. És mi nagyon jól tudjuk, hiszen ezért vagyunk itt, hogy a mi életünk értelme maga Jézus Krisztus. Az életünk értelme az, hogy el akarunk jutni az örök életre. De nagyon sokszor ezekkel a fogalmakkal igazán nem tudunk mit tenni. Olyan érdekes. Valamit tennünk kellene. Valamit cselekednünk kellene. És azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon fontos dolog az ember életében, amikor úgy érzi, hogy magába zuhant. Amikor persze, hogy imádkozok. Persze, hogy elmegyek a templomba. Persze, hogy odafigyelek a Jóistenre, de mégsem tudok odafigyelni. Nagyon fontos dolog, amit meg kell tennünk, az, hogy segíts másoknak. Fantasztikus nagy ereje tud lenni, amikor az ember valami fajta lépést tesz mások felé. Lehet, hogy beteg vagyok, de van valaki, aki betegebb nálam. Lehet, hogy rászorulok segítségre, de van valaki, aki még jobban rászorul a segítségre, mint én. Mert hogyha nem tesszük meg, akkor az életnek a hordaléka, amely ránk rakódik, egy szemétdombá teszi a szívünket. És ezt a szemétdombot nem tudod másképpen elhurcolni a szívedről, csak úgy, hogyha teszed a jót és segítesz másoknak. Amikor a másik ember saját életednek, saját lényednek a része lesz, mert hogy ő Isten teremtménye, mint ahogy te is. Egyik alkalommal egy lelki vezetőhöz elvitte a fiát az édesapa. A fiú egy öntelt, hitvány életű fickó volt, elhagyta a hitét, utálta saját magát és mindenkit, akivel csak találkozott. Volt, amikor megszökött otthonról. Aztán egy év után hazaért, mert nem tudott mit kezdeni magával. De ugyanolyan semmire kellő maradt. A szülei szítták, próbálták kizökkenteni ebből, de nem sikerült. És akkor Megkérdezte az édesapja ettől a lelki vezetőtől, hogy mit csináljak az én fiammal. És azt tanácsoltam neki, hogy küldje el egy külföldi iskolába. És azt is megnevezte ez a lelki vezető, hogy hova küldje el. Melyikbe. És aztán egy érdekes dolog történt, egy év múlva ez a fiatal ember ment ehhez a lelki vezetőhöz, és beszámolt egy érdekes dologról. A következőt mondta. Szeretném támogatását kérni mexikói tevékenységemhez, hiszen oda ment. Néhány fiú, akikkel együtt lakom a kollégiumban, felépített egy kis iskolát. Bejártuk a környéket, összeszedtük a gyerekeket, és hittan tanítunk nekik. Egy amerikai orvost is szereztünk, aki minden évben eljön egy hónapra, és ellátja a környékbeli betegeket. Hogyan kezdett érdekelni mindez, kérdezte tőle ez a lelkivezető, és a fiú azt válaszolta, hogy a többiek elvittek magukkal, és egyszerűen magával ragadott ez a dolog. Visszatalálta az hithez, az erkölcshöz, önmagához, mindenhez, ami fontos, az embertársban. A szegénységben és a nyomorban élők között. A rászorulók és a betegek között. Érdemes szétnéznünk a magunk házatáján. Sokszor talán olyan szerencsétlennek tartjuk magunkat, és ez a legnagyobb baj, hogy nem vagy te az. Te Isten kiválasztott és szeretett gyermeke vagy. Neked feladatot adott. Vannak, akiknek megfoghatod a kezét. Van, akinek mondhatsz jó szót. Van, akit megerősíthetsz. Nekünk gyógyítóknak kell lennünk. Még akkor is, ha mi magunk is valahol betegek vagyunk. És miközben másokat akarunk gyógyítani, közben az a csoda történik, hogy te magad is elkezdesz gyógyulni. Valami változik a szívedben. Soha nem szabad engednünk, hogy bezárkózzunk. Egy másik hegymászós történet, Tibetben tudjuk, nagy hegyek vannak, és ott történt a következő esemény, ketten voltak, és nagyon elfáradtak már, és kimerültek, és hallották valahol messziről, hogy valaki nyöszörög. És ugyan el voltak fáradva, de az egyik közülük azt mondta, hogy én segíteni fogok. A másik mondta, hogy nincs már erőnk, maradj itt, elveszel te is. De aki elhatározta, hogy segíteni fog, segített is. Kedves testvérek, az történt, hogy ő annak, akinek segített, együtt megmenekültek. És aki már föladta, az ott fagyott meg, ahol volt. Vagyis ez a belső késztetés, ez a belső erő adott a másiknak lendületet ahhoz, hogy életben maradjon. Amikor imádkozol, ne azért imádkozzál, hogy a másik jobb legyen, hanem azért imádkozzál, hogy neked legyen erőd. Sőt, hát persze imádkozunk a gyógyulásért is, de sokkal inkább imádkozzál azért, hogy a betegségben türelmes tudjál lenni. Hogy a betegséged mellett is ott tudjál lenni a másik ember segítségére. Hogyha beteg is vagy, ne a panaszkodással és a jajgatással terheld a környezetedet és a saját szívedet is, hanem az odafigyeléseddel, egy jó szóval, egy mosollyal, mindazokkal a tettekkel, amellyel szebbé tudjuk tenni ezt a világot. Kedves testvérek, meg tudjuk mindezt tenni, és meg is kell tennünk. Ezért imádkozunk a betegek gyógyítójához, a boldogságos Szűz Máriához, aki nagyon sok nehézséggel nézett szembe. Nem tudunk róla, hogy beteg lett volna, mert hogy valószínű, hogy az ő szeplőtelen állapotában ezt őt nem érintette, de a szenvedés és a fájdalom az ő életének is a része volt. Az ő lelkét is tör járta át nem egyszer. De ő mindig a megoldásokat kereste. Soha, de soha nem adta fel. A reménységnek az asszonya volt. Kedves testvérek, kérjük tehát a betegek gyógyítóját, a boldogságos Szűz Máriát, hogy emeljen föl bennünket, és segítsen, hogy megtegyük azt a lépést, amit mindannyiunktól vár, ami üdvözítünk Jézus Krisztus. Legyünk tehát a reménység emberei. És ne higgyük el, hogy mi annyira szánalomra méltók és gyengék vagyunk. Ezt azért is mondom, mert sokszor szokták ezt mondani az emberek, hogy jaj, atya, én nekem annyi bajom van. Hát, hogyha ezt ápolgatod és gondozod, és csak ezen gondolkodsz, akkor lesz is. Még több. Figyelj másokra. Lépj ki önmagadból, és Isten egészen biztos, hogy segíteni fog. Ehhez kérjük az ő kegyelmét, a szűzanya közben járását. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Bátor Boton Pálos atya szentbeszédét hallották, amely 2025. februárjában hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban a Betegek Világnapja alkalmából.

Dicsőítessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Mai műsorban tovább folytatjuk Anselm Grün Benc és Atya vágyaim című könyvének az ismertetését. Eljutottunk addig a fejezetig, ameddig az Atya arról beszél, hogyan teljünk el a telhetetlen vágyaink ellenére. És Jézusnak a csodálatos kenyérszaporításáról szóló történetéből indul ki az Atya. Folytatva a gondolatot, így fogalmaz. Az első kenyérszaporítási történetben a kezdeményezés a tanítványoktól indul. Szólnak Jézusnak, hogy engedje el az embereket, hogy táplálékot tudjanak szerezni maguknak. A második elbeszélésben Jézus a voltaképpeni cselekvő. Együtt érez az emberekkel, és szeretné őket megerősíteni útjukon. Az első történetben Jézus két lényeges mondatot mond a tanítványoknak. Ti adjatok nekik enni. A feladat, hogy adjanak az embereknek valami táplálót és erősítőt, nem csak a papokra és a szerzetesekre, valamint a lelkipásztorokra vonatkozik. Jézus szavai mindannyiunkhoz szólnak. Mindenkiben rejlik valami, amivel táplálni tud másokat. Az a feladatunk, hogy egymást ne csak kenyérrel, hanem szavainkkal, szeretetünkkel és odafigyelésünkkel is tápláljuk. Jézus második mondata így hangzik, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Sok ember, akiket kísértem, mondja az Atya, úgy véli, semmit nem tud adni másoknak. Annyira lefoglalják a saját problémái, hogy nem marad ereje adni valamit másnak. Ezen kívül nincs semmije, amit másnak adhatna. Különben is mások ezt sokkal jobban meg tudnák tenni. Ám neki nincs semmilyen különleges tehetsége, vagy elég ereje, hogy másoknak adjon valamit. Jézus azonban mindannyiunkat arra szólít fel, hogy menjünk el és gondoljuk át, mennyi kenyerünk van. Azaz, milyen képességeket hordozunk magunkban, amelyekkel táplálni tudunk másokat. Szent Márk evangélista, mindkét kenyérszaporítási elbeszélése, eukarisztikus történet, írja Benc és Atya. Ezt az állandósult szófordulat magyarázza, amely mindkét történetben szinte szó szerint megismétlődik. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre és hálát adott. Megtörte a kenyeret és odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. Ugyanez a négy ige fordul elő az utolsó vacsora leírásában, Márknál. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik, vegyétek, ez az én testem. A vacsoránál Jézus maga nyújtja oda a tanítványoknak a kenyeret, és a kenyérben önmagát. Kenyérszaporításkor a tanítványoknak adja oda a kenyeret, hogy ők osszák ki. A megtört kenyér a kereszten függő Jézusra utal. A kenyér, amely minden ember táplál és erősít, magát Krisztust jelképezi. Aki önmagát adja nekünk, ő voltaképpen a táplálék a mi útunkon. Krisztus kell továbbadnunk, nem önmagunkat. Szeretetünk által Krisztus szeretetét kell az embereknek megtapasztalniuk. Aztán létezik öt lépés, mondja az Atya, amely a szabadságra vezet bennünket. Ugyancsak a kenyérszaporítás történetéből, hogyha kiindulunk, és hogyha azt vizsgáljuk szentírás magyarázati biblikus szempontok alapján, akkor felismerjük, hogy szimbolikus jelentéssel bírnak ezek. Ezért helyén való ezeket a történeteket most vágyra vonatkozóan értelmezzük,
mondja az atya. Márk kenyérszaporítási történetében öt lépés van, amely által megszabadulunk a vágytól. Az első lépés, megesett rajtuk a szíve. Az Úr Jézus együtt érez az emberekkel, azért, mert elveszettek a tájékozódási pontjukban, tájékozódásukban. Útjukon ellankadtak, és az erejük elszállt. Ahelyett, hogy önmagam és vágyaim körül keringnék, együtt kell éreznem az emberekkel. A görög együttérzés szónak a jelentése, az belsőleg elfogadottat is jelent, elfogódottat is jelent. Ha engedem, hogy az emberek szüksége megragadjon, akkor ezzel feladom, hogy a saját szükségleteim körül keringek. Akkor a bennem rejlő vágy elveszíti a hatalmat. A második lépés Jézus következő mondatával mutatkozik meg, ti adjatok nekik enni. Az első reakció az emberek szükségére, a táplálék utáni vágyukra, az Isten utáni vágyakozásukra tehetetlenség és a cselekvő képtelenség, ahogy a tanítványok is viselkedtek azon a napon. Kételkedünk, hogy tudunk-e valamit adni az embereknek, hogy szavaink táplálékot jelentenek-e számukra, hogy valóban elérnek-e a szívükhöz. Ám Jézus nem enged meg kifogást. Sokan azzal igazolják vágyaikat, hogy nem tudják megmenteni az egész világot. Jézus azonban világos tanításával érvényteleníti ezeknek az embereknek az igazolási kísérleteiket. Te adj nekik enni. Hagyd abba a panaszkodást, ne keress másik segítséget, te segíts ezeknek az embereknek. Így is le lehetne fordítani ezeket a bátorításokat. Adj nekik enni, kérdezd meg magadtól, mi táplálja valóban a lelküket. Sokan kétséggel válaszolnak erre a kihívásra, és azt mondják, hogy nincs semmi, amit odaadhatnék. Nem találom az őket tápláló szavakat, hiszen én magam is még éhes vagyok. Az ilyen kifogásokat Jézus felszólítása nem engedi érvényre juttatni. Azzal, hogy az Úr Jézus így szól hozzám, te adj nekik enni. Megadja nekem azt a képességet, hogy enni tudjak adni a többieknek, és a vágyakozás útján tápláljam őket. A harmadik lépés erre a kétségre válaszol, hogy valóban tudunk-e segíteni a többieknek. Erre a kérdésre azt mondja az Úr Jézus, hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. Nem rendelkezem sem Jézus adottságával, sem pedig egy jó szervező tehetségével, ám nálam is van kenyér. 5 darab. Az 5-ös szám, írja Bencés atya, az Istenre nyitott embernek a jelképe. Emberi mi voltomat tekintve van, amit szétosztanom másoknak. Ha elég jól önmagamban nézek, akkor elegendő dolgot fedezek fel, amit a többieknek is adhatok. Egyszerűen meg kell osztanom emberi valómat a küzdelmeivel és a válaszkereséseivel együtt. Szét kell osztanom, amit a szüleimtől és Istentől kaptam. És meg kell osztanom, ami vagyok, emberi létemet. Az 5-ös a szeretetnek a száma is. A görögök az 5-ös számot Afroditével, a szeretet istennőjével kötik össze. Mindnyájan elegendő szeretettel rendelkezünk, amit valóban tovább adhatunk. És a szeretet nem lesz kevesebb, ha megajándékozunk vele másokat. Jézus azt mondja,
menjetek és nézzétek meg. Vagy a görög kifejezésben, ugye ott van az idein kifejezés, amely a belső látásra vonatkozik. Nézni, látni, szemlélni. Ezt fejezi ki. Bele kell néznünk önmagunkba, hogy mit fedezünk fel a lelkünk mélyén. Amikor önmagamat szemlélem, belelátok az emberek szívébe is. Mert aki megismerte önmagát, ismeri a körülötte lévő embereket is. Bensünkben hasonlítunk egymásra. Ami engem mozgat, az a többieket is mozgatja. Aztán ott van a negyedik lépés, az pedig a kenyér tovább adásában áll. Jézus megbízást ad nekünk. Munkával bízza meg a tanítványokat. Ki kell osztaniuk a náluk levő kenyeret az embereknek. Közben megtapasztalják, hogy a kenyér elegendő. Osztás közben nem fogy el. Nem lesz belőle kevesebb. Ma sokan, akik másoknak segítenek, kimerültnek és kiégetnek érzik magukat. Ennek oka gyakran abban rejlik, hogy nem azt adják tovább, amit kaptak, hanem azért adnak, hogy kapjanak. Azért adnak, hogy elismerést és megerősítést kapjanak. Aki ebből az okból ad, hamar kimerül. Aki azonban egyszerűen saját belső hangjára hallgat, az belső forrásából merít. És akkor anélkül tud adni, hogy kifogyna a tartaléka. Nem ellenőrzi, hogyan történik ez. Nem akar vele felvágni. Egyszerűen ad, mert ez a feladata. Ha Jézus bíz meg bennünket, akkor nem fogy el a kenyér, amelyet továbbadunk. Az ötödik lépés Jézus utasítása a tanítványoknak, hogy ültessék le az embereket százas és ötvenes csoportokba. Ez a közösségnek az élménye. És itt éppen a közösség étkezése, amikor mindent megosztunk egymással. Fontos segítséget, hogy legyőzzük azt a vágyat, amelyben csak magunkat és saját szükségleteink körül keringünk. Az a küldetésünk, hogy az embereket közösséggé formáljuk. Anonim világunkban, amelyben az emberek egyre jobban elszigetelődnek és magányosnak érzik magukat, az a feladatunk, hogy közösséget képezzünk. A két szám szerepel, a 100 és az 50. Megmutatják, vagy talán arra irányítják a figyelmünket, hogy milyen értékekkel kell a közösségnek rendelkeznie. A 100 az egészre vonatkozik, az 50 az Istenre és az ő lelkére való nyitottság. Meg kell ajándékoznunk az embereket egy gyógyító közösség élményével, amelyben belső meghasonlásukra gyógyírt találnak, és egész emberré lesznek. A 100-as szám Jézus 100 juháról szóló történetre utal. Segítenünk kell az embereknek, hogy újra megtalálják azt, amit elveszítettek, hogy újra megtalálják önmagukat. A közösségnek, amelyben az embereket meghívjuk, lelki közösségnek kell lennie, amelyben az emberek együtt megnyílnak Istenre, Istenben találják meg életük értelmét, és azt az alapot, amelyre felépítik életük házát. Istenben kell egyé válniuk, önmagukkal és egymással. Jézussal együtt megteszi ezt az öt lépést, az le fogja győzni a vágyait, többé nem harcol ellenük. Sokkal több képességet kifejleszt magában, amelyek úgy eltöltik, hogy a vágynak többé nem lesz hatalma felette. Ki el akarja nyomni a vágyait, azt azok uralni fogják. Aki azonban együtt megteszi Jézussal ezt az öt lépést, az egyre távolabb jut vágyaitól. A vágy nem tudja követni ezen az úton, mert alul marad vele szembe. Aztán elérkezünk egy másik vágyunkhoz, írja az atya, ez pedig a hírnév utáni vágyunk.
de folytatásként oda teszi kicsivé lenni, mint egy gyermek. És Máté evangéliumából kezdi ennek a témának a boncolgatását. Elkezdjük erre mi is közösen ránézni. Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok, és megkérdezték tőle, ki a legnagyobb a mennyek országában. Oda hívott Jézus egy gyereket, közéjük állította, és azt mondta, bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Ki tehát magát megalázza, mint egy gyermek, az a legnagyobb a mennyek országába. Ki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. Ki valóban a nagy? A vágyakozó ember valószínűleg éppen így teszi fel magának a kérdést, vajon ki a legnagyobb? Ebben a világban a lehető legnagyobb szeretne lenni mindenki, talán, vagy a vágyakozó ember. Napjainkban azonban szabályszerű függőség figyelhető meg a nyilvános fórumokon való megjelenéstől. Néhány ember számára az a legnagyobb dolog, ha látható a televízióban, függetlenül attól, hogy fellépése milyen módon hat, vagy éppenséggel milyen kínosan hat. Az a fontos, hogy lássák. Ugye a tanítványok kérdése egyúttal a mi kérdésünk is. Ki a valóban nagy? És ki a legnagyobb? Úgy véljük, hogy akkor vagyunk nagyok, ha van sok anyagi, ha megjelenünk talán a médiában, és hatunk, ha vannak követőink, az emberek dicsérnek bennünket, ha feltűnőek vagyunk. Tovább azt hiszük, hogy akkor vagyunk a legnagyobbak, ha körülöttünk mindenki mást lekicsinlünk. Saját nagyságunkat mindig mások kárára éljük meg. Le kell értékelnünk másokat ahhoz, hogy a legnagyobb és a legsikeresebb, a legokosabb és a legszebb embernek értékeljük magunkat. Ezzel szemben az Úr Jézus egy gyermeket állít a tanítványok elé. És ez nem provokálás, nem elvont módon akarja kioktatni a tanítványokat, hanem egy gyermeket hív oda. Azáltal, hogy rámutat a közöttük álló gyermekre, életszerűen tanítja őket, mint ha bölcs szavakkal szólna hozzájuk. Ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez a felhívás nem azt jelenti, hogy infantilissá kell válni. Sokkal inkább arra utal, hogy tudatosítanunk kell magunkban saját jelentéktelenségünket. Az ember Isten előtt egy kisgyermekhez hasonlít, kicsi és jelentéktelen. Gyermekként kell felnézni Istenre, felnézni arra, aki igazán nagy. Ráadásul egy gyermek nyitott az újdonságra, még tud csodálkozni. Nagy az, aki tud csodálkozni. A görögök úgy vélték, a filozófia kezdetén a csodálkozás áll. Aki nem tud a gyermekhez hasonlóan rácsodálkozni a világra, soha nem lesz jó filozófus. A filozófusnak a görögök nem csak azt tartották, aki filozófiát tanul, hanem azt az embert is, aki, ahogy a görög szó ezt kifejezi, szereti a bölcsességet. Megint gyermeknek lenni, megint önmagunká lenni, talán ez is ennek az evangélium résznek a meghívása. Olyanná lenni, mint egy kisgyermek. Ez más jelentéssel bír. A pszichológiában beszélnek ma arról, hogy mindenki hordoz magában egy belső sebzett gyermeket. És ez a sebzett gyermek mindig felsír, ha újra hasonló módon megsebzik, mint gyermekkorában. Az a feladatunk, hogy áttöleljük ezt a bennünk rejlő sebzett gyermeket. Ám él bennünk egy isteni gyermek is, aki arra az egykori képre emlékeztet bennünket,
amelyet Isten alkotott magának rólunk. Az isteni gyermek jelképezi belső elvségünket, elevenségünket, és azt az érzékünket, ami a lényünket alkotja. Az isteni gyermek nem alkalmazkodik. Tudja, mi való neki. Szabad. Egészen jelen van. Csak akkor tudjuk megtapasztalni Istent, ha érintkezésbe kerülünk a bennünk rejlő isteni gyermekkel. Mert Isten egészen jelen van. Szükségünk van egy gyermek ott létére, hogy érzékelhessük Isten tiszta jelenlétét. Egy gyermek, akivel álmainkban találkozunk, az ember eredeti lényét is szimbolizálja. Amikor a gyermekről álmodunk, az mindig azt jelenti, hogy érintkezésbe kerülünk valami valódi lényegünkkel. Az, hogy bennünk valami új, eddig nem ismert jelenik meg, mégis valami olyami valódi lényegünk része. A gyermek tehát az eredeti természetünket szimbolizálja. Nem alkalmazkodik. Bízik a belső megérzésben. Ezért nekünk is bíznunk kell belső megérzésünkben, amelyet még nem mart szét a vágy. A belső megérzés érintkezésbe hoz bennünket valódi önmagunkkal. És ott, önmagunkban nem a birtoklás dimenziója határoz meg bennünket, hanem a létnek a dimenziója. Egyszerűen csak létezünk, anélkül, hogy csinálnunk kellene valamit. Anélkül, hogy igazolni kellene önmagunkat. A gyermek egyszerűen ott van. Ő a tiszta jelenlét. Nem kell igazolnia önmagát. Ha megéljük a gyermeknek ezt a képességét, akkor szabadok leszünk a nyomástól, hogy mindig felmutassunk valamit. Élvezzük a tiszta létezést. A gyermek a kicsinyeket is szimbolizálja a világba. Isten előtt emberként mindig gyermeknek kell éreznünk magunkat, ki felnéz és rácsodálkozik a végtelen Istenre. A gyermek nyitott a titokra. A mennyek ország azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy Isten uralkodik bennünk. Isten azonban nem tud egy önmagával eltelt emberben uralkodni, ki mindent jobban tud. Ezért olyanokká kell válnunk, mint a gyermekek. Nyitottakká, hogy befogadjuk magunkba valami újat az Istenből. Olyanokká, akik semmit nem tudnak, ki kíváncsiak az igaz bölcsességre. Csak akkor tud bennünk uralkodni Isten, hogyha érintkezésbe kerülünk a bennünk rejlő gyermekkel. Még egy további magatartás is jellemző Jézus szemében a gyermekekre, írja Bence és atya, ez a gyermekhez hasonlóan kicsivé kell lennünk. Csak akkor leszünk nagyok a mennyek országában. Kicsivé lenni, ugye a latin nyelvben a humiliare, ezt jelenti. A görögnél ennél a szónál valójában arra gondolunk, hogy önmagunkat kell kicsivé tennünk, mérsékelnünk és megelégednünk annyival, mint egy gyermek. A latinok szava humushoz, az a földhöz, az alázathoz vezet el bennünket. Az alázat ebben az összefüggésében a bátorságot jelenti. Két lábbal álljunk a földön, fogadjuk el emberi és földi voltunkat. Itt válik láthatóvá a keresztény paradoxon, hogy csak az megy föl a mennyben, ki azelőtt leszállt a földre. Csak a legnagyobb alázattal elfogadjuk magunkat olyannak, amilyennek vagyunk, minden hibánkkal és gyengeségünkkel, valamint jelentéktelenségünkkel, amelyet a gyermek képében élünk meg, akkor fog uralkodni bennünk Isten. Akkor leszünk nagyok a mennyek országában. Istenben rátalálunk valódi önmagunkra. Aki Isten előtt felfúvalkodik, azt megalázzák. Az fájdalmas módon szembesül saját emberi voltával. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket,
Fülöp Zsombort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolosban napközi imaóráját. Felajánlva ezt minden kérésünkért, minden szándékunkért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. Kedves kolléganőmmel, Görgényi Tündével hívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe foganá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől megy tűzön ragyog, homályba

0: A déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, s egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól?
1: Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam.
0: Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége.
1: Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket megmentetted.
0: Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak.
1: Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet.
0: Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja.
1: Az Úrban remélt, hát mentse meg, szabadítsa meg, ha úgy szereti.
0: Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem.
1: Te rád hagyatkozom, amióta élek. Te vagy Istenem, anyám ölétől.
0: Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés, és nincs, aki segítsen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés.
0: Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalan tolok. Básáni bikák rohannak rám.
1: Rám tátják szájukat, prédáló üvöltő oroszlán módjára.
0: Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott.
1: Szívem, mint a viasz, megolvadt bennem.
0: Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél.
1: Kutyák falkája olálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül.
0: Átjugatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat.
1: Ők meg csak bámulnak, rajtam mullatnak, elosztják maguk között ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek.
0: De azonban, Uram, ne maradj távol. Erősségem, siess segítségemre.
1: Ments meg a kard élétől. Ragadd ki lelkem az ebek karmai közül.
0: Szabadíts ki az oroszlán torkából. A bikák szarva elől engem nyomorultat.
1: Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt. A gyülekezetben hadd áldjalak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek.
1: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai. Akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai.
0: Félve tisztelje őt Izrael minden törzse, mert nem nézi le, s nem veti meg a szegény nyomorát.
1: Arcát nem rejti el előle. Segélykiáltását meghallgatja.
0: A nagy gyülekezetben téged dicsérlek. Az Isten félők előtt teljesítem fogadalmam.
1: Egyenek a szegények, és lakjanak jól, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké.
0: Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai.
1: Mert az Úré a hatalom. A népeken ő uralkodik.
0: Ő előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek.
1: Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni.
0: Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, amely születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai. Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amit a törvény és a próféták is tanúsítják. Az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet.
1: Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai béli imában is együtt lehettünk. Arra biztatom önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a Béli Magazin.
2: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

Déli magazin a Mária Rádióban. Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. A mikrofonnál Szűcs Tímea. Déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd a napevangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig egy nagyon szép kórus találkozóról fogok önöknek mesélni, amelyre majd a jövő hétvégén kerül sor itt a Szatmár Németi Székesegyházban. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Segítsünk Noának! Sándor Noá mindössze 1 éves és 4 hónapos. A csíkszeredai kisfiú súlyos vesebetegséggel küzd, és előtte egy nehéz út áll. Noánál baloldali vesemedence elzáródást diagnosztizáltak, ezért a szükséges műtétet Pécsen dr. Vajda Péter gyermeksebésznél kell elvégezni. A családnak a műtétekhez, a kórházi ellátáshoz, az utókezelésekhez, valamint az utazás, a szállás és a magyarországi tartózkodás költségeire mintegy 65 ezer lejre van szüksége. A cél az, hogy ezt az összeget decemberig összegyűjtsék, hogy Noa mielőbb megkaphassa a számára szükséges kezeléseket. A támogatás lehetőségeivel kapcsolatosan a 0747 340-030-as telefonszámon lehet érdeklődni, minden egyes segítség számít.

Passió találkozó Csíksomlyon. A Csíksomlyói Passió 30. évfordulója alkalmából október 8 és 11-e között első alkalommal találkoznak Csíksomlyon a Kárpát-medence Passió játszó közösségei. Szeretettel ajánlják mindenki figyelmébe a találkozó nagy közönség számára is nyitott programjait. Ma délután 2 és 4 óra között szakrális séta lesz a Kissomlyon, vezető Gergely István. Holnap délután 1 órától a Fodorház udvarán könyvbemutatót tartanak Passió 30 emlékek és állomások a csíksomlyói passiói történetéből címmel. Közreműködik a Subito Quartet. 5 órától Passió játék lesz, megtekinthető a csíksomlyói kettemplom udvarán, melyet 6 órától Szent Mise követ.

Gyermekfoglalkozás Székelyudvarhelyen. Tematikus jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódó komplex foglalkozást tart óvodás és kisiskolás gyermekek számára Baros Béla és Baros Hilda ma délután 5 órától az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Székelyudvarhelyi székhelyén. A gyermekek megismerkedhetnek a hónap jeles napjaival és népszokásaival, különböző népi hangszerekkel, mint a citerával, a hegedűvel, a brácsával, a gardonnal, a pásztorfurójával, lesznek kézműves foglalkozások, nemezelés, bútorfestés, szövés, hímzés, mesemondás, népdal és mondóka tanulás, énekes, táncos, mozgásos szerepjátszó, értelemfejlesztő és szórakoztató népi játékok, valamint ügyességi próbák is. A részvétel adomány alapú, alkalmanként 15 lejes adományal járulhatnak hozzá az eseménysorozat megvalósulásához, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyenes. Nádas Péter emlékest. Október 14-én délután 5 órától a Sepsiszentgyörgyi Művészmoziban az Örökké valóságba vagyunk beleszőve címmel Nádas Péter emlékestet tartanak a Bót Péter megyei könyvtár, a Művészmozi és a Kónya Ádám Művelődési Ház közös szervezésében. Az idén augusztusban elhunyt Nádas Péter születésnapján az író szerzői világát, emberi és alkotói univerzumát idézik fel közösségi felolvasással és filmvetítéssel. Az 5 órától fél hétig tartó felolvasásra október 12-e éjfélig lehet jelentkezni a bibiló@kmkt.ro címen. Legtöbb 5 percben felolvasható részletekkel lehet jelentkezni, az e-mailben meg kell adni a nevet, telefonszámot, illetve azt is, hogy melyik könyvből, írásból származik a felolvasandó részlet. A felolvasás után Gerőcs Péter természetes ellenfény című az írótól szóló 80 perces dokumentumfilmjét vetítik.

30 éves az Ügyes Kezek Alapítvány. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli az értelmi és mozgássérült felnőtteket, támogató fejlődésüket és közösségbe való beilleszkedésüket, nappali foglalkozásokkal segítő Marosvásárhelyi Ügyes Kezek Alapítvány. Ez alkalomból október 15-én délelőtt 10 órától ünnepi istentiszteletre kerül sor a Gecse utcai református kis templomban. Az igehirdetést szeretett vendégség követi. Ünnepi Szent Mise Kolozsváron. A piarista rend magyar tartománya és a kolozsvári piarista misszió szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a piarista rend kolozsvári megtelepedésének 250. évfordulóján tartandó ünnepi szentmisére október 15-én este 7 órától a piarista templomba. A szentmisét Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, a piarista rend romániai tartományának hivatalos képviselője mutatja be. Egyházmegyei kórus találkozó. Október 17-én egyházmegyei kórus találkozót tartanak a Szatmárnémeti Székesegyházban. A program délelőtt 10 órától Schönberger Jenő megyés püspök köszöntésével és közös imával kezdődik. Ezután következik a 12 kórus fellépése, akik az egyházmegye különböző templomaiból érkeznek. A találkozó egy közös mű előadásával zárul. Szeretettel várnak mindenkit a közös együttlétre.

Néhány szóban az időjárásról. Ma még előfordulhatnak záporok és zivatarok, majd napközben felszedgozódik a felhőzet, legtöbb napsütés délen várható. Sokfelé élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet. Napközben 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, délen 25-30 fok várható. Holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de keleten, délkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel 5 és 11, délután 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap nyugaton még borongos, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé fokozódik a felhőzet, kisüt a nap. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 17 fok van, Nagybányán 17, Szatmárnémetiben 17, Nagyváradon 17, Zilahon 19, Désen 14, Pesztercén 16, Kolozsváron 15, Nagysármáson 16, Tordán 16, Marosvásárhelyen 18, Dicsőszentmártonban 19, Gyulafehérváron 23, Aradon 17, Temesváron 19, Rezsicabányán 23, Nagyszebenben 22, Bogarason 21, Brassóban 19, Sepsiszentgyörgyön 18, Kézdivásárhelyen 18, Székelyudvarhelyen 20, Csíkszeredában 15, Gyergyóalfaluban 16 és Maroshéviszen 14 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajtam. Egyesek azonban azt mondták, Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki az gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála, ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét jöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nálánál gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint az előtt volt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim! Hallottuk a Szent Evangéliumnak a meglehetősen hosszas szakaszát. Mai napra ez az evangélium van előírva az Anya Szent Egyház előírásai szerint. És érdekes módon az egyik legsúlyosabb bűnt hallottuk felolvasni. A szentet, vagy a legszentebbet, a zsidók azzal vádolják, hogy a legszentségtelenebb. És ezek az evangéliumi momentumok, történések felvetik a kérdést, mit jelent az én életemben a legszentebb, és hogyan szeretnék megszabadulni életem legszentségtelenebb részétől. A legszentebb része az ember életének mindig az, amikor találkozik az Istennel, amikor Isten érintését érezheti, tehát a szabadítását. Ördögtől megszállott megszabadításáról hallunk a Szent Evangéliumban. És kedves jó testvéreim, minden embernek megvannak a saját ördögei. Azok a gonosz lelkek, amik valamilyen specifikus bűnre késztetik az embert. Minden embernek megvan az a keresztje, amit a szokás jelent, minden embernek megvan az a kálváriája, amit a vissza-vissza térő bűnök jelentenek. Hogy Jónás szentségével élhetünk akkor, hogyha ebben a helyzetben vagyunk. Márpedig minden embernek van olyan bűne, amely vagy nyilvános, vagy titkos, és szeretné valamiféleképpen életéből kiküszöbölni. S a mai evangélium arra tanít meg bennünket, hogyha a szent közel jön hozzánk, ne ragaszkodjunk a szentségtelenhez. Ez az ember, akiről szó van a Szent Evangéliumban, megszabadult az ördögöktől, vagy az ördögtől. Ez annyit jelent, hogy amikor Jézus felé közeledett, ő nem lépett 2-3 hátra, hanem elfogadta az Úr Jézus gyógyítását. És tulajdonképpen csak az az ember értheti,
2: mit jelent a szenthez ragaszkodni és elhagyni a szentségtelent, aki saját bűneitől megcsömörölt, és látta azoknak a tönkretevő, lehúzó erejét. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor látjuk saját bűneinknek azt a faktorát, hogy tönkreteszi az ember életét, tönkretesz bennünket, tönkreteszi azokat, akik körülöttünk vannak, és megszakítja a kapcsolatot Isten és ember között, mindig gondoljunk az Úr Jézusnak a Szent Evangéliumban mondott szavaira: az erős ember fegyveresen őrzi házát. Saját magunkat kell nekünk megerősítenünk a hitben, és ez a hitben való megerősödés, ez az elutasítása a bűnnek, és a Jóisten felé való fordulás. Kedves rádióhallgatók, mondhatnátok azt, hogy könnyű ezt szavakkal hirdetni, és milyen nehéz megtenni. Az elmúlt napokban számos szentnek kezembe került az élet útja, szentek életét olvastam, és rájöttem arra, hogy a szentek sem voltak rosszabbak vagy jobbak, mint mi, de a lényeg életükben az volt, hogy a megfelelő pillanatban eltávolodtak a szentségtelentől, és közel mentek a szenthez. Az zsidók Jézusról szörnyű dolgot állítanak, Isten fiáról, hogy az ördög szolgálatában áll. És kedves jó testvéreim, mi is hasonlóak lehetnénk a zsidókhoz, hogyha azt állítanánk, hogy Isten a mi életünket, bármilyen érthetetlen legyen a megpróbáltatás, azért akarja abba bevinni, hogy mi ott elveszünk, megsemmisüljünk, hogy életünk elenyészen. A valóság ezzel szemben teljesen más, a fordítottja. Az Isten ennek az evangéliumi történetnek is a lényegével tanít és a lényegével dolgozik. A szabadulás a végtelenül gonosztól, az odafordulás, a közelkerülés a végtelenül jóhoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Obermayer Ervin atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Kedves hallgatóim, és ahogyan ígértem önöknek a műsornak az elején, egy kórus találkozóról szeretnék önöknek mesélni, azért is raktam be ezt a művet így az elejére, hogy egy pici hangulatot keltsek ahhoz, hogy főleg a szatmáriak és a szatmár környékiek eljöjjenek az Egyházmegyei Kórus Találkozóra, amelyet immár most már néhány éve minden évben megszervezünk, hiszen fontosnak találjuk azt, hogy itt Szatmárnémetiben találkozzanak az olyan egyházmegyei templomi kórusok, akik ugye szolgálnak az ő templomaikban, sok helyre eljárnak és énekelnek, és itt van az a lehetőség, amikor találkozhatunk, amikor egymásnak énekelhetünk, amikor a Jóistent dicsérhetjük így közösen is, és ugye lesz lehetőségünk a találkozásokra is, akár a kávészünetben, akár a találkozó után lesz még lehetőség arra, hogy együtt maradjunk a kórusokkal és találkozzunk, és milyen szép az, amikor meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat, meg tudjuk hallgatni egymást, dolgozunk azon, hogy mindenki valami széppel és kedvessel készüljön, és bemutassa, hogy mennyire fontos is ez a közös éneklés. Hát én mindenkit biztatok arra, hogy akinek lehetősége van és tud, az járjon el egy kórusba, mert higgyék el, hogy annyira fel tudja tölteni az embert a napi rohanás, a napi munka után. Egy kórusban való éneklés, egy próba, az tényleg feltölt és erőt ad. Talán a mindennapi rohanások után legalábbis én mindig ezt érzem, amikor ugye nekünk kétszer egy héten próbálunk a kórussal, amikor elmegyek, akkor mindig azt érzem, hogy milyen jó, hogy egy picit kikapcsolódhatok. Persze mondhatjuk azt is, hogy hát nekem erre nincs időm, hát annyi minden van egész nap, dolgozok este, család, gyerekek, ez meg az meg amaz, de én úgy gondolom, hogyha bennünk van az akarat, hogy szeretnénk részese lenni egy ilyen csapatnak, akkor tudunk rá időt szánni. Meg tudjuk azt oldani, hogy hetente egyszer, lehet, hogy csak egyszer, de max. Hetente kétszer egy órára kiszabaduljunk, és egy picit azzal is foglalkozunk, hogy a lelkünket feltöltsük. Erre hívok én mindenkit, október 17-én itt a Szatmári Székesegyházba, 10 órakor kezdődik majd ez a közös együttlét, és hát nagyon szeretnénk, hogyha a hallgatóságunk is lenne, nem csak mi kórusok hallgatnánk egymást, hanem nagyon sokan eljönnének, hogy részt vegyenek ebben a szép együttlétben. 12 kórus lesz majd itt, akik énekelni fognak. Két-három művet fog mindenki előadni, és ezzel próbáljuk hát egymást tanítani, egymásnak is energiát és erőt adni. Jönnek itt Kaplonyból, Máramarosszigetről, lesznek innen az iskolából, Hám János iskola kórusa, Nagy Károly iskolának a kórusa, de jönnek a Batizi templomnak a kórusából, és a Hildegárda, a Szatmári Hildegárda templom kórusa. Aztán Szaniszlóról is érkezik egy kórus, meg Mikolából, Nagy Károlyból. Szintén jön a Kalazanti Szent József plébánia kórusa, Csanálosról is érkeznek hozzánk, Mezőfényről, Nagybányáról két kórus is érkezik, és ugye a Szatmári Székesegyház kórusa is énekelni fog majd. A találkozó végén pedig, hát mindannyian, én nem tudom hányan leszünk körülbelül, de nagyon-nagyon sokan szoktunk lenni, és 100-on fölül, lehet, hogy még a 200-at is meghaladjuk, és mindannyian közösen éneklünk el egy művet. És én csak ajánlom mindenkinek, hogy ezt próbálja ki, milyen az, amikor több mint 200 ember énekel egy templomban, 4 szólamban, egy nagyon szép művet, hát csak úgy cseng az egész templom, és úgy bezengi a teret, ez a nagyon szép éneklés. Ugye Jézus is azt mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Mi így szeretnénk imádkozni, mi így szeretnénk hálát adni. Hálát adni azért, hogy a Jóisten meghívott minket egy-egy kórusba. Hálát adni azért, hogy az énekünkkel tudunk hálát adni, tudunk közösen
köszönetet mondani a Jóistennek az ő szeretetéért, és erre hívjuk önöket is, nagy-nagy szeretettel várjuk, hogy jöjjenek, csatlakozzanak, és együtt dicsőítsük az Urat majd október 17-én, 17-10 órától kezdődik ez a közös együttlét. Várunk mindenkit szeretettel a Szatmárnémeti Székesegyházban.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai déli magazinunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. 13 órától imádkozzuk a szeretett láng rózsafűszérét, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától angyolok citeráján Zalder Évával. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk ima szándékaikat, 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órakor fogadjuk az ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától Erdő Szent Györgyről közvetítjük a Szentmisét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, 19 órától pedig az Úrangyalát imádkozzuk. 19 óra 5 perc tölti baratja evangéliumi elmélkedéseit hallhatják, azután pedig majd egy újabb műsorismertetőben az esti, késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd búcsús Szentmise Erdő Szent Györgyről, délután 5 órától pedig Mária áhítatot közvetítünk Marosvásárhelyről. Vasárnap délelőtt 11 órától lesz a Szentmise Erdő Szent Györgyről, délután 6 órától pedig a Csíksonymói kegytemplomból lesz majd egy szentmise. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, hogy együtt tölthettük ezt a mai szép délelőttöt is. Jóisten áldását és a szeretetét kérem önökre, és biztatom arra önöket továbbra is, hogy tartsanak a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai szép délutánt is. Én most búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép délutánt, szép hétvégét kívánva mindenkinek. Szűcs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áitattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem,
1: hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.

0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által! Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Brian, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áradj szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áradj szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.

0: összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért, amen.
1: Szeretett láng litániája, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten, és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felcítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángját szívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk,
1: Uram! Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szerestett jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók! Szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség, hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk Neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól, add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. október 9-én a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Dénes és János nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, illetve házassági évfordulójukat, vagy bármely ünnepet, mely számukra fontos esemény tartalmaz. Elérhetőségeink vonalas telefonszámunk a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555 SMS-ben is megírhatják a köszöntőjüket, jó kívánságaikat is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Van egy ötös ének és dal listánk. Az egyes Lakner Sándortól Ó nagyasszony, a kettes László Attilával Emlékezzél meg az Úr jóságáról. A hármas számú Jézusomnak szívén, a négyes Múlnak az évek Sijejenőtől, az ötös Kegyelmed rám talált, Golgotta dicsőítés és telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagyon, de nagyon időt köszöntöm a műsorvezetőt, elnézést. A Hit Remény szeretett jegyében szeretném köszönteni szomszédasszonyomot, Tóth Editkét születésnapi alkalmából. A Jóisten a hátralévő életére adjon erőt, segítséget a családjával együtt. Ezt kívánja tiszta szívből szomszédasszonya Jutka, és azzal a számmal szeretném köszönteni Jézusomnak szívén megpihenni jó. Egy áldott két napot köszönöm szépen, hogy meghallgatott, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. A Jóisten éltesse az ünnepeltet, és biztatom a kedves hallgatókat, hogy hívjanak, köszöntsék szeretteiket. E-mail is érkezett. Nagy szeretettel köszöntjük szüleinket, Udvari Istvánt és Erzsébetet Csíkszentkirályon, 60. házassági évfordulójuk alkalmából. A Jóisten áldását kérjük életükre. Hálásan köszönünk mindent, amit gyermekeikért és unokáikért tettek és tesznek, a féltő és aggódó szeretetet, a támogatást, a fáradhatatlan munkát, amit négy gyermek felnevelése megkívánt. Adja a Jóisten, hogy még sokáig együtt élvezhessük a nagy család örömét. Négy gyermekük, 10 unokájuk és egy dédunokájuk, valamint azok családjai. Hálásan köszönöm Szabó Adél Csíkszent Imre. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. A Jóisten éltesse a házaspárt, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló? Haló, Mária Rádió?
1: Haló.
0: Nagy szeretettel
1: köszönöm.
0: Mindenki emmem.
1: Egy szeretettel köszöntöm Enzikét és Ferencet is. A Jóisten áldását kérek életükre, hivatásukra, családjukkal együtt. Köszöntöm a Mányarád összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit. És itt a program, szomszédasszonyomot, László Erzsébetet, hónap lesz születésnapja. A Jóisten arra kérem, hogy gyógyítsa még betegségből, hogy együtt lehessen, hogy sokáig a családaimmal. És tisztelem ámba a unokahúgom unokáját, a képes Ildikó unokáját, neki születésnapja van, Ildikének, a Jóisten adjon szép gyermekkor, testvérével, szüleivel, nagyszüleivel együtt, a Jóisten áldja meg egészséget, békességet. Köszöntöm a kis családomat, idősököt, betegeket, ifjúságot, szabbáncikot, születésnaposokot, nénnaposokot, mindenkit nagy szeretettel köszöntöm. titeket áldott hétvégét kívánok mindenkinek az összes dalnal.
0: Hallgassa meg a Jóisten. Köszönjük, hogy hívott. Mi is nagy szeretettel köszöntünk minden dallal mindenkit. Újabb üzenet érkezett a mai összes dallal. Köszöntöm Csíkszentmártonban Dobos Tündét 50. születésnapja alkalmából. A Jóisten bőséges áldását kérem az életére. Boldog szülinapot kívánok. Isten éltessen sokáig. Ezt kívánja barátnője. Köszönöm szépen. Hát a Isten éltesse nagyon sokáig, Tündikét is, adjon sok örömet, egészséget. Újabb üzenet érkezett. Nagy szeretettel köszöntjük szüleinket, Udvari Istvánt és Erzsébetet Csíkszentkirályon 60. házassági évfordulójuk alkalmából. A Jóisten áldását kérjük életükre. Hálásan köszönjük mindent, amit gyermekeikért, unokáikért tettek és tesznek. A féltő, aggódó szeretetet, a támogatást, a fáradhatatlan munkát, amit 4 gyermek felnevelése megkívánt. Adja Isten, hogy még sokáig együtt élvezhessük a nagy család örömeit. 4 gyermekük, 10 unokájuk és egy dédunokájuk van, mint azok családjai. Egy a gyerekek közül. Hát hallgassa meg a Jóisten kérését. Újabb telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki emmen!
2: Köszöntöm először is a kedves műsorvezetőt, és továbbá nagy-nagy szeretettel köszöntöm Szentegyházán a holnapi napon ünneplő 60 éveseket, köztük Gergely Vilmost, Vitus Domokost, Péter Máriát és férjét Péter Attilát, a Jóisten éltessen minden 60 éves erőben, egészségben sokáig. És valamint köszöntöm Kápolnásfaluba Benedek Dénest, kívánok nagyon boldog névnapot kedves családja körében. És kívánok áldott szép napot mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Az Úr áldása legyen az ünnepelteken, önnek pedig szép délutánt kívánok. Köszöntöm feleségemet 70. születésnapja alkalmából. Az Úr adjon neki erőt, egészséget. Múlnak az évek énekkel. Férje Feri. Hát Ferinek nem tudom megígérni, hogy épp azt fogjuk bejátszani, de biztos vagyok, hogy a következő dal fog tetszeni neki is. Én is szívem meleg szeretetével köszöntöm unokámat, Kovács Norbertet Kisvárdán születésnapja alkalmából. Norbikám, a Jóisten éltessen nagyon sokáig, sok örömet, egészséget, kedves családoddal együtt, Dorcinak pedig boldog gyermekkort. Szeretettel puszillak benneteket, a Jóisten áldása legyen életetek minden napján. És szóljon, Ani, telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
3: Mit értessük a Jézus?
0: Mindörökké, amen.
3: Legnagyobb tisztelettel köszöntünk önöket, a drága szüzonyok üzessen beadatok munkájukat, és köszöntöm, hiszen hallottam a Jóhoz önét, a Jóisten adjon sok születésnapot érjen meg, egészségbe, békességbe, kedves családnál, férjével, fiaival együtt, hiszen értesse sokáig társulat, most kívül társulat dolgok nevében keresztes még. Köszöntjük, és köszöntek minden betegek, drágek, szomszédjaim, testvéreimek, mindenkinek kívánok szerencsés napot. Jóisten áldjon meg mindnyájunkat, Isten fizesse.
0: Mi köszönjük, hogy hívott.
3: Jézusomnak, szívének, jó. Isten fizesse, vicsétessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Megkövetem Ferit, múlnak az évekbe játsszuk rögtön, és nagy szeretettel köszöntöm Szekeres Manyikát, Amáliát. A héten volt a névnapja, sajnos a dolgok úgy alakultak, hogy nem sikerült felköszönteni, de kívánok neki sok örömet, egészséget, békét, szeretetet, szerető családjával együtt, és szóljon a 4-es számú dal.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük. Halló, hallgatjuk Önt. Halló, Mária Rádió. Sajnos megszakadt, de próbálkozzon a kedves betelefonáló. Üzenet érkezett, sok-sok anyai szeretettel köszöntöm Mónika leányomat, akinek holnap lesz a születésnapja. A Jóisten adjon neki erőt, egészséget a kis családja körében. A Jóisten szeretete ne hagyja el őket, vigyázzon Jézuska reájuk a drága fiamra és a kisebbik leányomra, édesanyjuk, Panyi. Hát a Isten éltesse nagyon sokáig, és Önnek pedig szép délutánt kívánunk. Hát biztatom a kedves hallgatókat, van még 10 percünk a zenés köszöntőből, használják ki az alkalmat, és köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat. Halló! Nagy szeretettel köszöntjük! Mária Rádió!
1: Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, Amen!
1: Köszöntöm a műsorvezetőnőt, és a Márhoz összes dollal szeretném köszönteni Csikbánkholván Madár Zsuzsát a születésnapja alkalmából. Zsuzsa, nagyon boldog születésnapot kívánok, a Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Továbbá köszöntöm Csíkszentgyörgyön Kézdi Koppányt, Koppányka, neked boldog névnapot, a Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig. És köszöntöm Csíkszent királyon Erzsika nénéjéket, neki boldog házassági évfordulót kívánok, Jóisten éltesse még őket. És küldöm a dalt az időseknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja a Mária Rádiót, és akik születésnapot, névnapot, vagy bármi más eseményt ünnepelnek, Jóisten éltesse sokáig mindannyiukat. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Amen, nagyon szépen köszönjük, hogy hívott, mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. Biztatom a kedves hallgatókat, ma Dénes és János nevű hallgatókat lehet köszönteni, de ezen kívül bárki, aki bármilyen ünnepet, születésnapot vagy házassági évfordulót ünnepel, lehet köszönteni. Szóljon a hármas számú dal Jézusomnak szívén, amit kértek már többen.

0: Haló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Haló, szeretettel köszöntöm Erzsébetet és munkatársa.
0: Üdvözlöm, Kántor úr.
1: És amikor a hallgatókat is köszöntöm, felidézem a tegnapi fönséges ünnepet, magyarok nagyasszonya gondolataim. Nagyasszonyunk vagy nemzetünk reménye, magyar szívek lelkek bástyája és őre. Szent Ispáni gondolat Európa szívében, Isten anya oltalmát várjuk lelkendesve. Szeretetnek forrása és éke felénk hajlósultat Mária lénye. Sűkefalvi volt jelenésed állandó nyitánya, hogy szeretet nélkül a közösség árva. Vincenti Biboros egykor mondotta, ha 1 millió magyar imádkozik hozzád, úgy a pusztulástól megszakadul hazánk. Áldás kíséri méltóság és béke, anyai szeretet égi kellem sokra, amit nekünk nyújt magyarok asszonya. Lelki tisztaságnak áhítatnak fénye, ég édesanyánk honodból tekintsele. Szeretünk, óhajtunk, hű magyar népet, imádkozz kérettünk. Kér a Jóisten, hogy a magyar szívek milliói dobbanjanak össze, legyen köztünk mindig testvériség és béke. Hálás köszönet a lehetőségét, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké eme, adja Isten, úgy legyen, nagyon szépen köszönjük a szép gondolatokat, és várjuk szeretettel máskor is a Kántor úrtól.

0: Haló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindjárt amen.
1: Nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni Alfaluba Ferenc Dénesnek. Jajna. Névnapja alkalmából. Szeretettel köszönti nővére Újfaluból.
0: A Jóisten éltesse nagyon sokáig, önnek pedig áldó szép hét, végét kívánok.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kiemem.
1: Szeretném köszönteni névnapjuk alkalmából ifjú és idős Gábor Dénes, Tenkirályon, Eszkivány, a Csicsóból, a Komasztonya, Manci néni. Maguknak is szép napot kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy sikerül bejutnom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mi köszönjük, hogy hívott. Kívánunk önnek egy áldott szép délutánt, az ünnepelteknek, a névnaposoknak pedig Isten áldását az életükre. Ennyi fért a zenés köszöntő műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk. Isten áldott a szép hétvégét kívánva elköszönök a kedves hallgatóktól. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna.

angyalok citeráján. A héten igen gazdag eseménynaptár áll rendelkezésünkre. Vallási és nemzeti jellegű megemlékezések, ünnepek valóságos sora áll előttünk. Október 6-án kegyelettel emlékeztünk meg az aradi vértanúkra. Október 7-én a Rózsafüzér királynőjét ünnepeltük. Majd pedig október 8-án, azaz ma, Szűz Mária a magyarok nagyasszonyának ünnepe, ugyanis Szent István halála előtt 1038-ban nagy boldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább. A Mária tiszteletnek a nemzeti jellegét a Szent Szék is elismerte. A magyarok nagyasszonya ünnepét 13. Leó pápa rendelte el 1896-ban, majd 10. Szent Pius az ünnepet október 8-ára tette. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon a Szent Péter Bazilika altemplomában a magyarok nagyasszonya tiszteletére kápolnát szentelt. Azóta évente magyar püspökök és Rómában tartózkodó magyar papok ünnepi szentmisét mutatnak be a kápolnában. Ezen ünnepek aranyozzák be hétköznapjainkat, teszik kivételessé október első hetét. Ezek között az ünnepek között a Máriához fűződő két ünnep az, amely nemzetünk Szűz Máriás lelkületét tükrözi leginkább. Magyarország Mária országa, mint ahogy ezt Knapp Éva és Tüskés Gábor, az egy történelmi toposz a 18. századi egyházi irodalomban című tanulmányában elmondja, mely tanulmány a Vigiliában jelent meg nyomtatásban. A Mária tisztelet történetének egyik meghatározó vonulatát alkotja az elképzelés Mária országokat és népeket védő szerepéről, mondják a szerzők, majd így folytatják. A késő középkorban és kora újkorban Franciaországot, Bajorországot, Ausztriát, Csehországot, Lengyelországot és Magyarországot egyaránt Mária országainak tekintették. S Mária ország patronátusa fontos szerepet töltött be a nemzeti azonosságtudat, a Mária kultusz, az egyházi irodalom alakulásában. Az irodalom történet számára Magyarország Mária országa. Regnum Marianum egy több nemzetnél különböző formában élő nemzetközi toposz együttes helyi változata. Eddig az idézet. Az elmondottak és leírtak fényében Máriára, mint Patrona Hungáriára vonatkozó irodalmat sorakoztathatunk fel. Rosti Kálmán katolikus papköltő és főgimnáziumi tanár a kalocsai érsekségi hatóság és a rendi elöljáróság jóváhagyásával adta ki a Magyarok nagyasszonya című kötetét. Szűz Mária tiszteletére és dicsőségére 1903-ban. Ebből a gyűjteményből olvasnék fel néhány verset, melyeknek szerzői olyan jeles irodalmi nagyságok voltak, mint például Pázmány Péter, a magyar barokk képviselője, vagy mint maga a kötet szerzője, Rosti Kálmán. Rosti Kálmán O Gloriosa Mária ének Pázmány latin himnusza nyomán.

ó dicsőséges, ó ékességes, mint a csillag fényes. Úrnőnk s anyánk vagy, drága, szép, erényes. Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat, bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat. Menj királynője, baj enyhítője, égi sark erője, tavaszi színben rózsa aranytője. Hajnal nyílása, életünk világa, nap dicső sugára, új fényt fakasztál üdvünk borujára. Regnum Marianum, Mária országa, mert világos kert vala, hajdan Pannonia, mondja a glossa, keresztények segítsége ünnepén. Mint új Jeremiás ülök Sion kövén, mely porba dőlt oltárirul, hol sok Makábeus vérén a harc fövény szent rózsakert gyaránt pirul. Ráhul könnyűm, melyet a búki csalt zokogva zengem el a régi dalt. Virágos kert vala híres Pannonia, mert tüsketermő zord avar, anyjára szór tövis káromkodó fia, a háládatlan korcs magyar. A puszta kerten dúl száz szörnyeteg, hazánk virágát bűnnel ölte meg. Mely kertet öntözi a szép szűz Mária, ah, most könnyűket öntene, jobb volna szép szemét álomra zárnia, mint látni, hogy vesz édene. Csak sírj az őszi dísz ravatalán, e könnyesőtől felvidult talán?

mert sok viszontagságon kellett átmennie nemzetünknek, sok vészt s vihart kellett kiállnia, s mégsem veszett el, mert az égiek pártfogolták. Zrínyi Miklós szigetvári hőst és társait az angyalok és szentek emelték a mennyországba, s bár testileg elpusztították őket, a lelkük örökre ott lakozhat a mennyországban. Arany János Toldi estéje című alkotásában megelevenedik az a Szent László legenda, amely arról tudósít, hogy nem csak a nagy és dicső lovak király kélki sírjából, hogy a megszorult székelyeknek segítsen, de a szűz, a boldogságos is ott lebeg a fejük fölött égi glóriában, láttára a pogány tatár is megtér, keresztényi lesz. Mint látjuk, az említett toposz mélyen gyökerezett a 17. századtól a 19. századig Magyarország kultúrájában és történelmi valóságában. Mint arany elbeszélő költeménye is mutatja, a gondolat létrejöttéhez és megszilárdulásához jelentősen hozzájárult a Mohács utáni nemzeti tudat másik meghatározó összetevője. Előbb a tatár, majd a török hódítás, a tömeges, sőt kollektív elhagyatottság, a fenyegetettség érzet. Ehhez az elhagyatottsághoz és fenyegetettséghez járul a védő, az óvó patrónus esetünkben patróna gondolata, hiszen országunk védője hatalmasabb mindenkinél, valóságos, égi patróna. Sajnos a fenyegetettség érzés a török veszedelemmel nem múlt el. Hiszen ezután következtek az idegen uralkodók, s ezek hozták meg az abszolutista kormányzást, az elnyomó politikát, az ország területének szétdarabolását, s nemhogy enyhült volna a népünkre, nemzetünkre gyakorolt nyomás, inkább súlyosabbá vált. Ezért aztán a magyar nép, aki nem szereti és nem tiszteli a királyt, szívesebben látja Máriát az ország trónján. Második Rákóczi Ferenctől kezdve nem egy katolikus szerző örökíti meg a korona felajánlás motivumát műveiben. Ezért aztán, amikor olyan nagyszabású vereséget szenved a magyar nemzet, mint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása, amikor az önkényuralom erősebbé és kegyetlenebbé válik, mint valaha, a magyarok ismét Mária felé fordítják könnyáztatta arcukat. Rosti Kálmán, Mária kertje című költeményéből ezt a fájdalmat érezzük ki. Hol vannak az ősök? Mária szentei, akik imapajzsal vívtak a nemzetért, s azt annyi ezernyi vészből kibírták menteni, hogyha Istenétől vak dühe messze tért. Ah, mely őket égi pálmákká nevelte, lelki sivataglőn Annónia kertje. Hol vannak az ősök? Mária vitézi, István, Deli László, hol vagytok nagyok ti? Míg nevetek ott fent Szent Babér tetézi, lent a közöny éjén már alig ragyog ki. Karotok e szép hont oltárra emelte. Lelki rom puszta most Pannónia kertje. Hol vannak az ősök? Mária füzére, Imre, Margit, Erzse, liliomok, gyöngyök. Megvert íj erénydiszt korcs korunk űzére, szebb nekik a késár, por s arany göröngyök. Bűn s gyönyör a hitnek gyöngyeit leverte. Puszta sivataglőn Pannónia kertje.

1849. augusztus 13-án világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédelmezik őket a vérszomjas Hajnautól, de sajnos csalódniuk kellett. Hajnau, a brescsiai hiéna október 6-ára tűzi ki a szabadságharc tábornokainak kivégzését. Október 6-án hajnali 2 és 3 között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Fél 6-kor először a golyó általi halálra ítélteket, Schweidel Józsefet, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost vezették el a kivégző osztag elé. Ezután következett az akasztófára ítélt tábornokok kivégzése ebben a sorrendben. Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János és Vécsei Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését saját apja közbenjárására súlyosbították. Végig kellett néznie társai kivégzését. A kivégzést követően az elítélteket közszemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhája hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték el, hol a bitófa elé, hol mögé, majd melléjük döntötték az akasztófa oszlopokat is. Csak elképzelni tudjuk, mi zajlott a vértanúk szívében, lelkében. Egy biztos. Méltósággal haltak meg, éppen olyan méltósággal, mint ahogy éltek, s mint ahogy küzdöttek a szabadságért. Egy másik, igen tehetséges, de elfeledett papköltő, Lázár Miklóstól lából született, az imadal a Boldogságos szűzanyához című költemény, melynek megzenésített változatát jól ismerjük. Hozzád fohászkodunk, áldott védasszonyunk, boldogságos szent szűz, kegyes anyánk. Enyhítni gyermekit, fájó keserveit, üdvet honából, ó, tekints le ránk. Szemedből egy sugár, ha fájdalmunkra száll, megszűnnek dult szívünk gyötrelmei. Anyánk, siess értünk könyörgeni. Anyául tégedet, ki értünk szenvedett, megváltunk, szent fiad adott nekünk, hogy éltünk útjain, ha ránk rohan a kín, öledben a vésztől mentek legyünk. S nekünk így, akikért keresztfán ont a vért, üdvet teremjenek gyötrelmei. Anyánk, siess értünk könyörgeni. S a népet, e hazát, neked ő adta át, kit trónra önmaga az Úr emelt. Hogy lennél gyámola, viszont, mint ő vala, legyen híved minden magyar kebel, s a szívben így veled, egyesült hon felett. Ne győzzenek soha vad elleni. Anyánk, siess értünk könyörgeni. S neked, amíg anyánk, hív gyermekid valánk, dicsfény ragyoga e haza felett, mihelyt elpártolánk tőled gyász szállalánk, sorsunk török bilincs rabiga lett. S ha fel nem emeled imáddal népedet, elnyelték volna őt keservei. Anyánk, siess értünk könyörgeni. Szent szűz, ki e hazád elveszni nem hagyád. Ó, nyert ki még csak e kegyet nekünk, legyen egünk alatt egy hit, egy akarat, s te hozzád lángoló szeretetünk. S így, bírva kedvedet, mit csak imád tehet, beteljenek szívünk reményei. Anyánk,
esélyes értünk könyörgeni. Ha a nagy pillanat jön, s éltünk megszakad, s hívő lelkünk mennyben keres hazát, ó, tárd ki azt nekünk, s add, boldogok legyünk, fajunknak e földid adhatni át, hogy itt len, s odafenn örök hazánk legyen, s nem hervadók néped örömei, anyánk, siess értünk könyörgeni. Reméljük, hogy mindazon magyar és nem magyar, mindazon igaz ember, ki tiszta szívből élt hazájának, s ha kellett halt megérte mára, már révbe ért a mennyek országában, ahol nagyasszonyunk szeretete várta, és övezi őket mindörökké. Áldott, kegyelemben gazdag ünnepet kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkban, és pedig egy újabb szentírási fejezettel Nehemiás könyvéből, és pedig a 10. fejezet 31-es verse, valamint a 13. fejezet 15-22-es versorai. Olvassuk tehát együtt. A kamrához állítottam Salamja papot, Cadok írástudót, Pedaja levitát, és melléjük adtam Zakku fiát, Matanya unokáját, Hannant, mert megbízhatónak tartották őket. Az ő feladatuk volt, hogy a szétosztást megállítsék testvéreik közt. Emlékezzél meg rólam, Istenem, ne feledd el jó tetteimet, amelyeket Istenem házáért és annak szolgálatáért tettem. Ezekben a napokban láttam Júdában olyan embereket, akik szombaton odamentek a sajtóhoz, mások gabonakévéket hordtak, szamaraikra rakták őket, borral, szőlővel, fügével és más rakományal egyetemben, és szombaton Jeruzsálembe szállították. Figyelmeztettem őket, hogy ne árusítsanak élelmiszert. Magában Jeruzsálemben az ott letelepedett tírusziak halat és mindenféle más árut hoztak, és szombaton árulták Júda fiainak. Megdorgáltam Júda előjáróit, és így szóltam hozzájuk, milyen gyalázatos dolgot műveltek megszegve a szombatot. Nem ítettek atyáitok, és nem ezért zúdította ránk, és erre a városra Istenünk ezt a sok bajt, és még fokozzátok az Izraelre zúduló haragot, amikor megszegitek a szombatot. Amint aztán Jeruzsálem kapuinál szombat előtt este beállt a szürkület, megparancsoltam, hogy a kapukat zárják be, és elrendeltem, hogy csak szombat elmúltával nyissák ki őket. Embereim közül néhányat a kapukhoz állítottam, hogy semmiféle terhet ne hozzanak be szombaton. Ezért a kereskedők és a különféle holmik árusítói egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül töltötték az éjszakát. Emiatt megdorgáltam őket, és így szóltam hozzájuk, miért töltitek az éjszakát a fal mellett? Ha még egyszer megteszitek, kezet vetek rátok. Attól kezdve többet nem jöttek szombaton. Megparancsoltam a levitáknak, hogy tisztuljanak meg, jöjjenek és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg rólam, Istenem, és légy hozzám irgalmas, nagy irgalmasságodban. Kedves Máre Rádió hallgatók, ugye az elmúlt alkalommal is a 10. fejezetből olvastunk, amikor Izrael népe esküvel átok alatt megfogadta, hogy nem adják a lányaikat idegeneknek feleségül, nem vesznek a fiaiknak idegeneket, vagyis véget vetnek a vegyes házasságnak, az összekeveredésnek és a világgal való szövetségnek. Láttuk, hogy nem sokáig tartott ez a fogadalom, és most azt a részt olvastuk el, amikor arra esküdtek, hogy megtartják a szombatot, a szombatévet és minden ünnepet. Tehát ez is ugyanannyi ideig tartott, nem sokáig. És most a szombatról szeretnék egy pár gondolatot szólni, de nem olyan szempontból, hogy szombatot ünneplünk, vagy vasárnapot, miért egyiket, miért a másikat, mi a helyes, mi a nem helyes, hanem a szombatnak a szellemi mondani valójáról és a gyakorlati dolgokról. Az egyik, mi az oka, hogy olyan hamar elfeledkeztek az esküjükről? Úgy látom, hogy a szívben gyökerezik ez is, és a szívük terhetetlen volt. Azért kellett szombaton is dolgozniuk, mert a szívük hajtotta rá, hogy úgy több legyen. Kereskedni szombaton, sajtót taposni szombaton, hozni, vinni, dolgozni, hogy minél több legyen, mert a szívük telhetetlen volt. Most is azért dolgozik az ember, szombat, vasárnap, éjjel, nappal, hogy több legyen, mert az nem igaz, hogy valaki azért dolgozik egy nappal átéve, mert nincs betevő falatja, nincs megélhetésre kenyere. Isten előtt a telhetetlensége egy nagyon utálatos dolog. Izaiás könyvének az 57. fejezetében azt olvassuk Izraelről, hogy telhetetlenségének vétkéért haragudtam meg. És ha Izraelnek olyan volt a szíve, akkor a mi szívünk is olyan, tehát nem vagyunk különbek. A hívő embernek is telhetetlen a régi természete. A Zsoltár is azt írja,
hogy hajtsd szívemet a te rendeléseidre, és ne a telhetetlenségre. Tehát tudta a Zsoltár író is, hogy hajlik a szíve a telhetetlenség felé. Nem hiába írja Pál a Timóteushoz írt levélben, hogy nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Figyeljük meg az igét, istenfélő emberekről mondja, és azokról beszél, hogy van, aki istenfélő, és nem csak magában az istenfélelem, hanem az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. Telhetetlen az ember, és ezért nem tartja be azokat, amiket Isten mond, például, hogy pihenj meg egy héten egy nap. Innen folytatjuk, Tibor atyát hallottál, dicsértessék a Jézus Krisztus. Hogy pihenj.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultravid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök imakéréseit, ima szándékait. Hívhatnak a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. SMS-ben is megfogalmazhatják és elküldhetik ima kérésüket, ima szándékukat a 0758 420 555-ös telefonszámra. Az általános ima szándékba vigyük az Úr elé kérésünket, hálaadásunkat, köszönetünket a mindenható atyának és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Imádkozzunk együtt a világ békéért, családi békéért, a pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, papi hivatásokért. Imádkozzunk együtt a betegekért, az őket ápolókért, a műtét előtt is után lévőkért. Imádkozzunk az ifjúságért, hogy megmaradjanak hitbe, reményben és szeretetben. Imádkozzunk mindazon embertársunkért, akik várják a Jóisten segítségét, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki emmen.
1: Ezt a rózsafűzét és a szent misét szeretném felajánlani hálából a kapott kegyelmekért, az egészségem gyógyulásáért, családom egészségét, külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, minden betegét, a világbékéért, a Mária Rádió fennmaradásáért és minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, hogy bejuthattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, megköszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Üzenet érkezett. Esze Rózsa Füzért felajánlom fiamért, a jó gyógyulásért, munkahelyen való jó teljesítményért, leányom családjáért, férjemért, valamint egészségért köszönöm. Esze Rózsa Füzért felajánlom Robert István fiamért, aki külföldön dolgoznak, fiaimért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, a jó munka lehetőségért, egy jó lelkitásra, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon rájuk, egy édesanya, Isten fizesse, telefonálót köszöntök nagy szeretettel, haló.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatóért, Cserüd családért, Lőrinc családért, Pintér családért, és a világ békéért, hálából a Jézuskának a megkapott kegyelmekért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönöm. Mindenki mi köszönjük, hogy hívott. Áldja meg az Úr önöket, imádkozunk együtt. Áldott szűzanyám, segíts meg a fiamat, hogy forduljon jóra az élete, áldásért, szerencsért a munkájára. Jézusom, bízom benned. Márkusz gyógyulásért a műtét után daganatos betegségből. Kérem a szűzanya oltalmát, köszönöm. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánljuk egy nagyon nehéz ügy megoldásáért, a jó emberekért. Jézusom, kérlek, könyörülj meg rajtunk, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló.
3: Halló, halló.
0: Nagy szeretettel köszöntjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert megkérjük nagyon szépen tapintattal, hogy tessék szíves lehalkítani a rádiókészüléket, mert visszhangzik.
3: Jó.
0: Köszönöm szépen.
3: Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani a mindennapok kegyelmekét, gyermekeimért, gyermekeim családjáért, unokákért, dédedokákért, a megholtakért, hogy a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, a gyermekviságosság fényeskedjék nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. a mindennapi imáimat hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk a problémák megoldásáért, Isten fizesse, írja egy hallgató. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából családomért, egészségemért, Anna nénnek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomjai segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával a közös halottaim lelki üdvért, Jézusom, bízom benned. Hallgassa meg a Jóisten is telefonálót, köszöntök nagy szeretettel. Haló? Mária Rádió? Mindenki emmem.
4: Azt a rózsafüzét önökkel együtt imádkozok, fel szeretném ajánlani három fontos szándékét, a világ békét, szeretetét, egészségét, biztosítását a Jézusét.
0: Mindörökké, mert hallgassa meg a Jóisten kéréseit. Ezt a rózsafüzét felajánlom egy édesapáért, hogy forduljon jobbra az élete. Áldott napot kívánok önöknek. Áldott szűzanyám, segíts meg a fiamat, hogy forduljon jóra az élete. Lányom és menyem lábai gyógyulásukért kérem a Szent Szűz anya segítő kegyelmét, írja egy édesanya. Az irgalmaság rózsafüzért felajánlom a házasságomért a gonosz távozásait, valamint egy fontos szándékért. Jézusom, hallgass meg imáimat! Hallgassa meg a Jóisten telefonálót, köszöntök nagy szeretettel. Haló?
5: Dicsekecsik az Úr Jézus.
0: Mindörökké, emmen.
5: Szeretete és tisztelete, köszöntöm Erzsikét, és azt hiszem Ferenc van.
0: Igen.
5: Mint a Mária Rádió nagy családját, és köszöntöm nagy szeretettel. A rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, Mária Rádió nagy családjáért, népes családomért, egészség, békesség, szeretet legyen a családba, hitünk erősödéséért, bűneink bocsánatáért, meghalt híve, lelki üdvéért, világbékéért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, és nem utolsó sorban lelki testvéreimért. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek, Isten fizesse a lehetőséget.
0: Mi köszönjük, hogy hívott, mindörökké, amen, imádkozzunk bizalommal. Mi is a mai rózsafüzért felajánljuk Lukács Mihály Bikafalvi elhunytér önkéntesünk férjéért, adjon az Úr örök boldogságot neki, önkéntesünknek pedig vigasztalást és a családnak. Én is a rózsafüzért felajánlom Emilért, Botondért, Annáért, Lászlóért és Zoltánért, hallgassa meg a Jóisten. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, egészségért, betegekért, a hozzájuk tartozókért, bűneink bocsánatáért, a rádió összes dolgozójáért, halottaink lelki üdvért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és világbékért. Köszönöm szépen. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló? Hallgatjuk önt. Mindörökké, emme? Hallgassa meg a szűzanya is, járjunk közbe Szent Fiánnal. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanyám. A mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját. Hallgassa meg a Jóisten. Ezt a rózsafüzért és szentmiséket felajánlom testvérem Imre gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló?
6: Haló? Dicsért, tassék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, emmem.
3: Hát az irgalmasság üdvözlőjét felszeretném ajánlani gyermekeimét, az unokáimnak a jó tanulásait, a tisztítottan szenvedő lelkeket, a hozzám tartozó halottakért, a jó Isten adjon ereknek udalmat, az erek világosság könnyeskedjék nekik, a háborúk megszűnéséig, a betegek gyógyulásáért, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk bizalommal, mindezen szándékokért hallgassa meg a Jóisten. Az összes imád felajánlom, hogy a Jóisten segítsen meg, a lelkiismereti ismerete szólaljon meg azoknak az embereknek, akik ártatlanul mondtak dolgokat rám, és mondják el az igazat. Isten fizesse mindenki imáját. Szomorú, hogy ilyesmikért kell imádkozzunk. A mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlom, a gyógyulásomért, a férjem egészségért is, hogy alakuljon jól a fiam élete. Adjon a szűzanya szeretetet, békességet és örömet a fiam szívébe. Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen, írja egy édesanya. Haló! Próbálkozzon a kedves betelefonáló. Minden imáti szentmiséket, rózsafüzéreket felajánljuk hálából egy beteg gyógyulásai erőt, egészséget, kitartást a gyógyulásba, Jóisten gyógyítsa meg, imádkozzunk érte. Isten fizesse mindenki imáját. Minden imáti szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából Kápolnásfaluba Bálint István 6 hete elhunyt lelke üdvéért. A Jóisten nyugtassa az anyaföldbe, nyugodjon békében Jézus Mária szent nevében. Isten fizesse. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából családomért, egészségért, Anna nénnek erőt, egészséget, gyógyulást. Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló!
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki emmem!
6: A rózsafűzét, a szentmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a levén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért és a cigaretta elvonásáért. Sokat ír, és nagyon beteg, térdik tiszta seb a lába. Az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a két unokámért, és a családjáért. A drága gyermekem nyugalmáért, a drága gyermekem nyugalmáért, meg a férjeméért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, emme. Imádkozzunk minden beteg embertársunkért, a szenvedélybetegekért is, bizalommal. Ezt a rózsafüzét felajánlom a kis családom egészségért és két fontos szándékért. Isten fizesse. Haló! Haló, Mária Rádió!
7: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, emmem!
7: A mai szent olvasókat és szemmiséget felajánlom hálából kapott kegyelmekért, a Jóistennek továbbá imád kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működésért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyért Svájcban, munkáim, helyzeteim megoldásáért, minden szükségünkért, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Hallgassa meg a Jóisten! Mindörökké, emmen! A rózsafüzét felajánlom hálából az Úr Jézusnak, édesapám lába gyógyulásáért, Isten fizesse. Főtisztelendő Lukács János lelke üdvéért imádkozzunk együtt, írja Péter szovátáról. Hallgassa meg a Jóisten! Telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
8: Halló, dicsértessék! Jézus Krisztus.
0: Mindre kérem.
8: Ezt az irgalmasak rózsafüzérit fél szeretném ajánlani a gyermeki megészségét, aki az intenzíven fekszik, hogy a jó Isten gyógyítsa meg, és hozzá hozzá. Köszönöm, dicsértessék!
0: Mindre kemen bízzunk a Jóisten kegyelmébe, biztos, hogy meggyógyítsad a gyermekét, és imádkozzunk bizalommal minden embertársunkért. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Elköszönök a kedves hallgatóktól, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hat

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntjük a Székelyudvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat, és meghívjuk, hogy imádkozzák velünk az Isten irgalmasság rózsafüzérét, a világ békéért. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért magunk és az egész világ számára. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
1: és áldott a te méhednek
0: gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak,

0: testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten,
1: Szent Erős Isten,
0: Szent Halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Ó, legirgalmasabb Jézus! Jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkozták az Isten irgalmasság rózsa füzérét. Akik önökkel voltak,
0: Pál Ferenc,
1: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióba, hallgassák a Mária Rádiót. Kívánunk önöknek kegyelmekben gazdag hétvégét. Áldott szép napot, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

dicsérjétek az Urat. Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Műsoromban a papságról elmélkedünk, de az általános papságról is, hiszen minden kereszténynek hivatása, hogy az életén keresztül megmutassa az erkölcsösségén keresztül megmutassa az isteni elhívást, ami nem más, mint hogy Istent dicsérjük az életünkkel. Az elmélkedésem alapanyaga Père François Poter atyának a úgymond levelei, egy Benoit pap testvérhez intézett sorai, akivel lelki barátságban vannak, és a könyvnek a címe Az öröm súlya papnak lenni napjainkban. Hát a lelki atyaságról elmélkedtünk előző műsoromban, a papa papi példaképeiről beszélt, azelőtt pedig az apaság és a barátság témát jártuk körül, most pedig az apaság választása témakör kapcsán indulunk elmélkedésünkben. Olvasom a könyvet, és hogyha van lelki gondolatom, vagy élményem, tapasztalatom, néha beszoktam ezeket mondani, mint egy felrázva, kicsit fellazítva a témakört, egy kis személyes élménnyel szoktam mindig megfűszerezni az elmélkedés témáját. Az atya írja paptestvérének, főleg azért mondom el neked mindezt, s azért merem megosztani veled, mert szeretném, ha csatlakozni tudnál hálaadásomhoz. No meg azért, mert meggyőződésem, hogy nem könyvekből tanulunk meg lelki apává válni, és még csak nem is a szemináriumban. Apáról fiúra száll. Ahhoz, hogy igazi apává váljunk, először fiúnak kell lennünk. Az apaság ugyanis feltételezi a férfivá válást, amelyet azonban megelőz a fiúság. Ez is mutatja, mekkora jelentősége van az érzelmi érettségnek, amiről már beszéltem. Szent II. János Pál írt egy nagyon tömör, fajsúlyos, ugyanakkor sokat mondó színdarabot. Ebben szerepel egy hosszú elmélkedés az apasságról. Az apasság olyan választás, amely radikális elköteleződéssel jár. Ádám szól lányához. Választásból születtünk mi is. Ha apádtól kell születned, akkor először az akaratába kell behatolnod. Ezt jelenti önszántunkból megszülni. Ugyancsak abból a színdarabból vannak ezek a mondatok. Apának lenni nem más, mint a megfogant gyermek szeretetét választani. Mindazzal az ismeretlennel, örömmel és szenvedéssel, amely hozzátartozik. Felvállalni és szeretni ezt a felelősséget. Apának lenni nem más, mint elfogadni, hogy a gyermek a sajátom. Viszont ez a gyermek csak akkor lehet a sajátom, ha én magam valaki fia vagyok, ha odaadom saját magam. A színdarab mondata Ádám az atyához. Egy idő után megértettem, nem akartad, hogy apa legyek, mielőtt gyermekké lettem. Ezért jött fiad a világba, ő teljesen a tiéd. Éva Ádámhoz, Ádám, fogadd el az apaság ragyogását. Ádám, válj gyermekké. Értjük, hogy az apaság sokkal több, mint fizikai nemzés. Az apaság lelki nemzés. Csak ennek a felelősségnek az elfogadása árán az apaságon keresztül válik a férfi teljesen az Atyaisten képmásává. És itt térünk vissza a paphoz, mert mindez igaz a természetrendjében, de, vagy talán legfőképp, igaz a természet felettiben is. Kis személyes betoldás felütlik itt a gondolatomban, hogy amikor kezdő pap voltam, segédlelkészként munkálkodtam egy principális, egy vezető plébános mellett, akkor mindig azt éreztem, hogy hát a papnak a hívei. Hát én csak besegítek, de a felelősség az a plébánosé, és nekem különösebb elköteleződésem nincsen.
Tehát bármi probléma volt, főleg a problémáknál szerettem ezt hangoztatni, hát ő a főnök, oldja meg. Ez megváltozott abban a pillanatban, amikor én plébános lettem. Sokkal többet tudtam tenni a közösségért is, mert elköteleződtem, enyémeknek éreztem őket. Akkor már a templom omladozó falait is láttam, a rosszul működő villanyhálózatot is, az elmaradozó templomtól távol maradó híveket is láttam. És sokkal többet tudtam a közösségért tenni, amikor gyermekből, segédlelkészből felnőttem a papi plébánosi elhivatottságra, az igazi papi elhivatottságra, hogy fogalmazzak helyesebben, hogy a híveinkért élni, előttük tanúságot tenni, az ő javukat szolgálni. Ez a jó pásztornak a habitusa, ami a kereszteléstől egész a sírig elkíséri a híveit, amely mindig jelen van, Isten igéjét hirdeti, és ugyanakkor a jó cselekedetekben, különféle szociális, karitatív tevékenységekben, vagy akár közösségi tevékenységekben, hittanórán, táboroztatásokban, vagy éppen a szentmisében megmutatja Isten jóságát, szeretetét, gondviselését. Egyik paptestvéremmel megálltunk egy helyen, és beszélgettünk, és mindenre rámondtuk, hogy hát ez a gondviselés. Soroltuk a nehézségeinket, a munkáinkat, a megvalósulásokat, és mindenre mondtuk, hogy ez a gondviselés. Az emberek odaállását, a helytállást, az isteni kirendeltséget, hogy Isten mindig küld valakit, valakiket. Sokszor olyan sokan jöttek el a hívek, hogy utána hálaadással hívtuk őket a plébániára, és voltak olyanok is, akik nem tudtak jönni, mert más elfoglaltságuk is akadt, de mindig fele bejött a kínációra, és ott együtt ünnepeltük a megvalósult szeretetet. És az a tapasztalatom, meglátásom, hogy akik segítenek a plébánosnak a plébániai körüli munkákban, azok egy idő után az atyaság érzését fogják érezni. Hogy hát nekünk kell gondoskodnunk a papunkról, hogy hát ő a miénk, a családtagunk. És azoknál a híveknél megy ez könnyen, akik többet tesznek, mint a szükséges, vagy mint az általában elfogadott. Nem csak egyházadót fizetnek, hanem perselybe is tesznek, még az építkezésekben, javításokban is bepótolnak. Karácsonykor, húsvétkor, nagyobb ünnepekkor, vagy akár keresztelő esküvőkor a plébánosnak is juttatnak az ünnepi asztalról. Ez nem annyira természetes. Sokszor csak úgy illemből megkérik, hogy ha papbácsi akar, jöjjön az ünnepi asztalhoz, de ha a pap nem megy el az ünnepi asztalhoz, akkor úgy elfelejtik. Tehát nem az van, hogy a szakácsnőnek szólnak, hogy pakolj egy egyhasználatos edénybe, vagy egy fazekacskába egy kicsi ételt, hogy szaladjak fel vele a papbácsihoz. Általában úgy elutasításnak vesszük, vagy közömbösségnek a pap részéről, és akkor abban a helyben is hagyjuk. Tehát amikor egy atyáról vagy egy anyáról van szó, akkor azt látjuk, hogy nem hagyja annyiban, hanem mindig nézi a közösségnek vagy a másiknak a javát. És mindig olyan nagy lelkűen mondják, hát jut papbácsi, fogadja szeretettel. Sokszor azon vagyunk, hogy na, rögtön akkor kárpótoljuk őket, ha maradjunk egy imakönyvet, egy rózsafűzét, egy szentképet, vagy bármit, de kellene hagyni egy kicsi teret, hogy a másik tudjon úgy adni, hogy nem vár cserébe semmit. Én ezt mindig olyan csodálkozva néztem, amikor a pap ugye kiürítette a leveses fazakat és visszaadta. Édesanyám ugye üzente mindig a papbácsinak, hogy nem mossa ki, mert itthon az állatoknak kimosom, és akkor az jó a tyúkoknak, vagy a disznónak, vagy bármi. És akkor én is ebben a lelkületben nőttem fel, hogy nem kell várni cserébe semmit, hanem úgy adni, hogy jó szívvel, örömmel. És ezt később a híveimnél tapasztaltam, hogy amit édesanyám akkor adott a papnak, én visszakapom a hívektől. Annélkül, hogy tudnák, hogy édesanyám gondoskodott a papról. Amikor tésztát sütött, amikor kenyeret sütött, az első az volt, hogy ezt vitt ki a papbácsinak, aztán utána ehettek ti is. Tehát ez a
lelki apaság és anyaság témájában is olyan szorosan kapcsolódik. És most felnőttként, amikor visszanézek ezekre az attitűdökre, megnyilvánulásokra, akkor rádöbbenek, hogy mi is volt édesanyám szívében. Hogy volt neki is egy paptestvér, akiről nem gondoskodhatott, de ott volt a helyi pap, akiről tudott gondoskodni. És általában ezzel a gondoskodással úgy érezte, hogy egy kicsit a papságért tett. A helyi papért tett valamit. És ugyanakkor harangozó szülei voltak az édesanyámnak, ők is ott nőttek fel a templom körül, ők harangoztak, takarítottak, díszítettek. Édesanyámnak mindig volt egy vagy két ágyása, amivel templomi virágokat termesztett és küldött a templom javára virágokat. És hogy ez neki olyan édes teher volt. Nekem is vannak ilyen híveim, akik direkt a templom számára termelik a kardvirágot, hiszen nekik annyi nem kellene, de örülnek, gyönyörködnek, és Istennek adott hálájuk ez. Istennek adott szeretetük. És hál' Istennek, hogy a híveim mindig ellátták virággal a templomot. Volt olyan templomgondozónő, aki elment a virágos kertek mellett, beköszönt az embereknek, akár más vallásúak is voltak, hogy ezekből a szép virágokból tudná adni a templomnak. Hát hogy ne, jöjjön, szedjen belőle. Olyan nagy lelkűen, jó szívvel adták. És aztán ebből hagyomány is lett, szépen az emberek tudtak majd a következő években is bátorban szólni, hogy papbácsi, van virág, vigye el. Papbácsi ezt vigye az oltárra. A másik megható dolog, amikor ezekből a virágokból díszítik az oltárt, és például névnapom, születésnapom van, akkor mindig a főoltárról a legszebb csokrot leemelik, és azt mondják, papbácsi, ezt vigye el magával, Isten éltesse. Ez olyan megható. És amikor azt mondom, hogy hát nem viszem el, köszönöm, nem kérem, akkor látom azt a csalódást. Tehát a szeretetet elfogadni, az is egyfajta tanítás. Befogadni a másik szeretetét, ne visszautasítani. És sokszor mi is tehetünk azért, hogy a közösségnek a lelkülete, a lelki érzése, hogy milyen lesz. Az az apasság. Amikor látják, hogy a pap értünk törődik, akkor egy kicsit a szívük is megnyílik, a pénztárcájuk is, hogy segítik azokat a munkálatokat. És ez nagyon sokszor nem máról holnapra beérő gyümölcs, de egy közösség, amikor épít éveken keresztül, és ezt tapasztaltam akár szülőfalumban is, megtanul adakozni az egyháznak. Mentünk házszentelni, és mindig öt pénzcsomó volt letéve az asztalra, az ünnepi asztalra, az egyik a papnak a látogatásáért, a másik az egyházadó, a harmadik az adakozás az építkezésbe, a negyedik a kíséretnek, a csengettyűsöknek, és az ötödik a vidimusoknak, a minisztránsoknak. Hát mindig volt ilyen öt kupac. És sokszor elcsodálkoztam, amikor nekünk minisztránsoknak is nagyobb pénzösszeget tettek, nem egy lejeket tettek oda, hanem nagyobb összegeket. Hogy az a család értékelte, becsülte, hogy a minisztráns egész évben ott van az oltár körül, Isten szolgálja. Vagy vannak olyan papok, akik direkt behívják a teológusokat, vagy a minisztránsokat, és segítik egy kisebb pénzösszeggel. És maga megmarad ez a lelki érzés, ez az attitűd, ez a hozzáállás, és azóta látom ezeken a felnövekvő generációkon is, hogy ezt ők tovább élik. Hogy az a paptestvér engem is megkérdez, valamire van-e szükséged, mit hozzak neked, mit adjak neked, mert ezt látta ő nagyobb papoktól. Tehát a példaképen nagyon sok múlik. A lelki atyaság tehát egy radikális elköteleződés. Az ember némiképp a bőrét viszi a vására, amikor elfogadja, hogy apa legyen. Az apaság szenvedést okoz, írja Père François Potez atya. Gyakran fájdalommal jár. Szenvedést okoz az apaság. Visszagondolok édesapámra és a betegeire, valami hasonló kapcsolat volt az is. Talán épp ezért van oly kevés apa napjainkban. Valószínűleg nem csak,
de bizonyára sokat nyom a latban a jelenlegi válság körülményei között. Figyeld meg, hogy az apa hiány ugyanolyan súlyos emberi szinten, amennyire spirituális, lelki szinten. Az emberek apát keresnek. Egész könyveket írtak már erről a témáról. Olyan papokat keresünk, akik egyben apák is. Olyan püspököket, akik atyaiak, nem csak menedzserek vagy barátok. Nem annyi a dolguk tehát, hogy gondoskodjanak a papjaikról, rendszeresen vizsgálják felül lelki egészségüket, életük egyensúlyát, elvégezve az éves értékelést, ahogyan azt egy munkahelyen teszik. A püspöknek valóban úgy kell szeretnie papjait, ahogyan az apa szereti fiait, még akkor is, ha némelyiket nehezebb szeretni. Ezt pedig a papoknak tudniuk és érezniük kell. Egyik szerzetes nővér csodálkozva jelezte vissza a papjának, hogy hát amikor ők a rendfőnök nőt várják, akkor az egy ünnep számukra. Örvendeznek, együtt locsolják a virágukat, beszélgetnek, ez egy felszabadult érzés, amikor jön a rendi anya. Nem ellenőrizni jön, vagy nem feltétlenül ledorombolni, hanem hogy lássa, hogy jól vannak-e a lányai, és hogy mire van szükségük. És olyan szépen egymás között megbeszélik a rendtársak között, hogy ki lenne alkalmas a helyi képviseletre, vagy egy időszakon át a többiek lelki kísérésére. Ti ellenben, papok, amikor jön a püspökötök, még egy zapszemet sem lehetne feldugni nektek, úgy izgultok, olyan stresszbe vagytok. Ugye ez a lelki hozzáállás, a lelki atyaság. Sokszor megköszönöm a főesperesemnek, hogy olyan közvetlen és olyan baráti felém. Érzem, hogy tényleg lelki atyám, hogy atyai érzülettel viseltetik, türelemmel, megértéssel, bátorítással, lelkesedéssel, érdeklődéssel, hogy most éppen mit csinálsz, megkérdezte legutóbb is, hogy mi a mostani munka mozzanat. És olyan jól esik ez a baráti közeledése, vagy a helytállása, hogy tudom, hogy rászámíthatok bármikor. Vagy jól esik az a tekintete, az a megtisztelése, ahogyan felén fordul, ahogyan kezet fog, hogy minthogyha egy nagyobb testvére lennék, vagy valami, ez a baráti közeledés. És a legtöbb pap testvértől is tapasztalom ezt a jó érzésű közeledést, ezt a barátiasságot. Legutóbb 50 pap testvérrel miséztünk is a béke veled köszöntésnél, az egyik pap testvér arcánál úgy jó volt elidőzni. Bátorítólag, barátsággal mosolygott rám. Azelőtt féltem attól a pap testvértől, nagyobb rangban is van, mint én, de utána olyan jó volt belenézni az arcába, olyan jó volt közvetlenül elbeszélgetni vele. Már kerestem a társaságát. Az asztaltársaságnál is olyan helyre ültem, ahol ő is ott jelen van. Ennyit jelent egy barátságos, tiszta, elvárás nélküli habitus, egy atyaság. És ez nem csak a korkülönbség hozza az atyaságot, hanem a lelki hozzáállás, hogy a másiknak a javát akarni, másikról gondoskodni, bátorítani, felemelni. Ennyit tesz tehát az atyaság. És ezért szoktuk mondani, hogy olyan, mintha apám lenne. Vagy olyan, mintha a második, vagy harmadik édesanyám, de nem szoktuk harmadik édesanyámnak nevezni, hanem egy másik édesanyának. A szüzanyát is így szoktuk nevezni, hogy hát ő a mi édesanyánk. És ez nem is kérdés. Az ő érzései, habitusai, a felénk megnyilvánuló, kitárulkozó szíve, az mutatja, hogy ő anyánk. Annélkül, hogy ezt követelné magának ezt a címet, az anyai habitusokat, az anyai megnyilvánulásokat látjuk a szüzanyán keresztül is. Legutóbb Csíksomjón olyan hosszan néztem a szüzanya szobrot. Olyan jó volt belemerülni abba az anyai jelenlétbe. Sokan a pap testvérek közül felmentek, ott letérdelve imádkoztak, megérintették a szüzanya szobrot. Én még, mint hálátlan gyermek, kicsit távolabbról tekintettem, de jól esett az a szüzanyai jelenlét.
hogy olyan jól esik kimondani a szentmisében a püspökeimnek a nevét, a pápának a nevét. Annélkül, hogy találkoztam volna valaha vele, úgyis úgy érzem, hogy hát ő a mi apukánk, ő a mi vezetőnk, ő a mi megbízottunk. Tőle függ, hogy az én életem vagy a munkahelyem hol lesz, és hogy jól érzem-e ott magamat. És mindig ez a kérdése is a püspöknek, hogy jól érzed-e itt magad? Van-e probléma? Miben van a nehézséged? És ezt látom, hogyha kéri a papot a helyezést, akkor azt a püspök atya megfontolja, és igyekszik úgy dönteni, hogy az a másik javára legyen. Mindig megdöbbent, írja Père François atya, amikor papokkal találkozom, nem csak fiatalokkal, és azt látom, mennyire vágynak az apaságra. Ilyenkor azt gondolom, a papság krízise szorosan összekapcsolódik az apaságéval. Következő alcímünk a lelki atya. Vannak papok, akiket lelki atyának nevezünk, esetleg gyóntatónak. Keresni kell őket, és imádkozni érte, hogy találjunk egyet, de nem lehetetlen. Eljárunk hozzájuk gyónni, megbeszélni, ami foglalkoztat, tanácsot kérni. Fontos velük találkozni a megkülönböztetés időszakában, illetve ha tényleg fejlődni akarunk az ima életben, hogy áttekintsük a körülményeket, és tisztán lássuk a továbbvezető utat, hogy ne legyünk kizárólag magunkra utalva. Sohasem vagyunk elég tárgyilagosak, saját életünkkel szemben, és egy megfontolt bölcs személy tekintete, véleménye nagyon hasznos ahhoz, hogy a Szentlélek világosságában szemlélhessük helyzetünket. A lelki atya rezonál a szívérzéseire, ő a vízhangja mindannak, amiben sünkből jön. Mint a fal, amelyre edzés közben ütjük a teniszlabdákat. Ő az, aki megrázza a picinke csengőt a lélek mélyén. Egy út, egy pálya tanúja. Belefuthatunk véletlenül is egy-egy nagyon bölcs papba, de ha nem ismer, akkor nem tud megfelelő tanácsot adni. Egyetlen ponttal nem tudunk mit kezdeni. Két vagy három pont alapján meg lehet rajzolni egy rövidebb szakaszt, de csak azt tud segíteni nekem abban, hogy felismerjem saját utamat, aki jól ismer, rendszeresen beszél velem. És ezt az útvonalat követve nyílik meg az esély arra, hogy valóban a Szentlélek sugallatát kövessem. A lelki atya értéke az a rendkívül finomság, amiről a levél elején írtam. Minél szerényebb, annál kevésbé hajlamos dirigálni, és ez így van jól. Mindig tartottam a lelkimesterektől, s akik még náluk is rosszabbak, a megkérdőjelezhetetlen tekintélyű guruktól. Ide kapcsolnám egy nem régebbi élményemet, hogy valakit kritizáltam, nem az én hívem, de az én templomomban is előre jön áldozni is. Azt feltételeztem, hogy hát ő gyónás nélkül áldozik is. Pont egy olyan asztaltársaságból beszéltem, ahol a másik pap rám nézett, azt mondja, hogy hát az az illető személy legalább kétszer is gyónt már nálam. És elcsendesedtem. De ezután jött a lelki lecke. Hogy az nagyon durva, amikor mi kezdjük meghatározni, hogy hol gyónjon a másik, vagy kinek mondja el a bűneit, mert éppen feltételezzük, hogy hát, hogyha nem is gyónik. És azután rágondoltam, hogy az kemény lecke volt nekem, hogy igen, ne én legyek a lelki mérce, hogy hát nálam gyónik-e, ha már nálam áldozik, akkor nálam is kellene gyónjon, vagy jól ismerem őt, hanem igenis az a pozitív hozzáállás legyen, hogy valószínű, hogy ő másnál gyón. Kapott egy olyan lelki atyát, aki őt jobban ismeri, aki jó tanácsokkal tudja ellátni őt. Mindig megdöbbent, amikor gyímesiek, csángó hívek áldoznak, hogy ők elmondják az első két sorban az életállapotukat. Házas ember vagyok, három gyerek apja, bűneim a következők. És akkor rögtön látszik a türelmetlenség, vagy a bármilyen bűnnek a felsorolásánál, hogy ott mi lehet, hogy milyen kihívásokkal küzd a másik.
Ezt úgy elfelejtjük elmondani, és ezért a gyónásainknak nagyon sokszor nincsen igazi gyümölcse. Bemegyünk, gyónom a mindenható Istennek, felsoroljuk a bűneinket, talán még a vállunkat is rángatjuk, hogyha nem imádkoztam, nem jártam templomba, nem bőjtöltem. Vagy az ellenkezője, amikor kezdünk dicsekedni, hogy ezt se csináltam, azt se csináltam, nincs ez a bűnöm sem, az a bűnöm sem. Tehát oda nem dicsekedni megyünk, hanem bűnbe ismerni. Talán 170 papnál próbálkoztam én diákkoromban, hogy gyónjak meg ennél is, annál is. Beálltam én Bőjte Csabához is, beálltam híres szónokokhoz, papokhoz, esperesekhez, püspökhöz. Mindenkinél kipróbáltam, hogy milyen a gyónás, idézőjelbe. Kijöttem, elvégeztem a feladott elégtételt, de úgy igazából, amit most mond Père François Potez atya, hogy nem tudott a másik pap nekem igazán jó tanácsot adni, mert nem ismert engem. Mindig ezt az anonimitást kerestem, hogy ne ismerjen a pap, mert szégyellem a bűneimet. Aztán valamikor a papságban ébredtem rá, vagy a teológia utolsó éveiben, hogy én mindig a szülőfalum papját kerestem. Mert ott kaptam olyan tanácsot, vagy olyan, ha hallgatott is, olyan lelki útmutatást, akár a jelenlétével, az atyai szigorával, hogy tudtam változni a bűneimből. Arra törekedtem, hogy többet ne kövessem el, hogy a következő gyónásomra tudjak egy kicsi eredményt felmutatni. És ezért nagyon fontos, ajánlom a kedves éveknek is, hogy gyóntató atyát keressenek. Ez nem azt jelenti, hogy akkor halogatom a bűneimet, minden hónapban gyónhatunk otthon is, de legyen egy lelki vezető, akivel szemben jobban meg tudok nyílni. Akinek elmondhatom, hogy hát igen, ezek a bűneim. És aki ismerve engem, talán támpontokat tud adni, segítségeket. Nem csak a mi atyánk üdvözlégy elimádkozását, hanem a lelki segítést is, az atyai érzést tudja adni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a lelki atya gyóntató az nagyon fontos. Talán a templomi jelenlétünk is ettől változik meg. Híveimnek prédikáltam, hogy volt egy gyónó, aki úgy a szentmise előtt mindig más irányba nézett. Nem nézett rá a papra, kerülte a papnak a tekintetét. És úgyis addig ügyeskedtem, míg rám nézett, és intettem neki, hogy jöjjön ki. Kijött, mondom, hogy na, most egyet gyónjunk meg. És segítettem a gyónásban, első áldozóm is volt, de ugye a gyermek kicsit egyszerűbb, kell egy kicsi noszogatás neki. Hát amikor meggyónt, utoljára végignézett engem. Tiszta tekintettel, bátran, nem került a tekintetemet. És úgy gondolom, kedves testvéreim, se szeretném házi feladatnak adni, hogy akire nem tudunk ránézni, azzal üljünk le beszélgetni. Üljünk le, ismerjük meg, kérjünk bocsánatot, vagy bocsássunk meg neki, mert az olyan jó érzés, amikor rá tudunk nézni a másikra, tiszta tekintettel. Amikor nem a sértettség, az önelégültség, vagy a bíráskodás, a gőgösség, vagy a hiúság vezet minket, hanem hogy a másik javát akarom. Ez a nézés, ahogy Jézus ránk néz. Nem rossz érzés, amikor néz minket Jézus, hanem hívogató, bátorító nézés. Ő a mi atyánk. Ő a mi jó akarunk. Amikor a papunkra is így tudunk nézni, örvendeni tudunk a jelenlétünknek, akkor azt jelenti, hogy a pap felé nincs sértettség, nincs megbántottságérzés. Meg tudtam bocsátani neki. Vagy ő megbocsátott nekem. Milyen jó lenne így nézni embertársainkra is. Hát kívánom ezt az érzést, és ezt a döntést a kedves híveknek, hogy ahhoz, hogy jó atyákká, jó testvéré tudjunk lenni, nézzünk a másikra, a megbocsátás lelkületével, sugárzó örömmel, mosollyal, nincs semmi baj, nem ítéllek el, szeretlek téged. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki bennem marad, és én benne, az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Ezt nagyon megtapasztaltam az életemben, mert ez arról szól, hogy én minél jobban egyesülök Krisztussal, minél jobban ráforrok, mint szőlővessző a szőlőtőre, annál több gyümölcsöt fog hozni az életem. Mert valójában a gyümölcsöt azt nem én hozom, hanem megengedem Jézusnak, a bennem lakó Jézusnak, hogy általam gyümölcsöt hozzon. És erről szól a keresztény élet, hogy az imádságon keresztül és a szentségeken keresztül egyre jobban megengedjük Krisztusnak, hogy uralkodjon bennünk, hogy átrendezze a belső világunkat, hogy ő rendezze be az egész lelki világunkat, hogy az ő vágyai, érzései, gondolatai uralkodóvá váljanak bennünk, és hogy azt tegyük, amit ő

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik, és ott hagytuk abba, hogy Isten végtelenül jóságos, vagyis ő jobban szereti összes teremtményeit, mint a jó atya gyermekeit. Isten szereti gyermekeit, teremtményeit. Csak jót akar nekik, és jó téteményeivel halmozza el őket. Szent Koletta mondja, ha tudnátok, hogy mennyire szeret bennünket Isten, meghalnánk örömünkben. János evangélista azt mondja, Isten maga a szeretet. A szeretet az ő lényéhez tartozik. Forrásból nem fakadhat egyéb, mint víz. A nap egyebet nem bocsáthat ki magából, mint meleget. Isten sem tanúsíthat egyebet, mint jóságot és szeretetet. Isten jósága lényegesen különbözik a teremtmények jóságától éppen úgy, mint ahogy különbözik a naptól megvilágított fal világossága magától a naptól. A fal csak azért világos, mert a nap megvilágítja. A nap ellenben nem csupán világos, hanem maga a világosság. És világító is egyszer mind. Így a teremtmények is csak azért jóságosak, szeretetteljesek, mert Isten közli velük ezt a jóságot. Azért mondja Krisztus, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Isten szeretete viszont kiárad, kiterjed az ő összes teremtményeire. Amint a nap bevilágítja az ég megmérhetetlen térségeit, úgy terjed ki Isten jósága valamennyi teremtményre. Még az oktalan állatok sincsenek kizárva az ő jóságából. A verebekről mondja Jézus Krisztus, azok közül egy sincs elfelejtve Isten előtt. Különösen azonban az embereket szeret Isten, ezért küldötte le még egyszülött fiát is a földre, megváltásukra. Nagyok és megszámlálhatatlanok a jó tétemények, melyeket az emberek Istentől nyertek. Ezért mondja Loyolai Szent Ignác, Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunk. Istennek irántunk tanúsított szeretetét, még az anya szeretetével sem lehet összehasonlítani. Isten szeretete irántunk azonban leginkább abban mutatkozik, hogy saját fiát adta oda érettünk. Krisztus Urunk szerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ábrahám nem tanúsíthatta kiválóbb módon szeretetét Isten iránt, mint azáltal, hogy a legkedvesebbet tudnilik fiát is kész volt feláldozni Istennek. Ugyanez áll Istenről is. A legkedvesebbet ajándékozta nekünk tulajdonfiát. Krisztus szerint nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Isten fia azért akarta keresztfán sokat szenvedni, hogy szeretetének túláradó voltát megmutassa. A megváltó egész viselkedése az ő nagy szeretetéről tanúskodik. Lehajtotta a fejét, hogy bennünket megcsókoljon, kitárta karjait, hogy bennünket megöleljen, megnyitotta a szívét, hogy bennünket még jobban szeretessen. Az oltári szentségben folytonosan körünkben akart Krisztus maradni, éppen. A szent áldozásban pedig a legbensőbben akart velünk egyesülni. Innen a szavai, az én gyönyörűségem az emberek fiaival lakozni. Az emberek közül szeretetét Isten főképpen az igazak iránt mutatja ki. Szent Alfonz mondja, egyetlen tökéletes lélek kedvesebb Isten előtt, mint ezer nem tökéletes. 72. Zsoltárban olvashatjuk, mi jó Izrael Istene azoknak, kik igaz szívvel vannak. Nagy, belső vigasztalásokkal látogatja meg őket, olvashatjuk a Zsoltárokban. Az igazaknak minden javukra szolgál. A Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk. János evangélista azt mondja, az atya és a fiú lakást vesznek a Szentlélek által náluk.
Máté evangélista azt mondja, Isten az igazak jó cselekedeteit jóval érdemüken felül jutalmazza, százszoros jutalmat ad nekik. Szalézi Szent Ferenc azt mondja, Isten az igazakat bocsánatos bűneik és tökéletlenségik dacára is szereti. Ahhoz az anyához hasonlít, aki gyermekét bármennyire visszatetsző is annak betegeskedése és gyengesége, gyöngéden és részvéttel szereti.

Még a bűnösökkel szemben is szeretetet tanúsít Isten. Gonosz tetteik dacára utolsó lélegzetükig jótéte mennyeivel halmozza el őket. Napját fölkelti a jókra és gonoszokra egyaránt, olvashatjuk Máté evangéliumában. A szenvedéseket csupán szeretetből bocsát rájuk. Szent Ágoston azt mondja, Isten a seborvoshoz hasonlít, aki csak azért éget és vág, hogy egészségessé tegyen. Isten azért szereti a bűnösöket, mert minden bűnösben található legalábbis némi jó, és a bűnös halála előtt még megjavulhat. Azonban túlságosan nem nyilvánulhat meg Isten szeretete a bűnösök iránt. Úgy áll ezzel is a dolog, mint a mágnessel. Ez magához vonz minden vasat, amely közelében van. Ha azonban valamely tárgy van közötte és a vasrúd között, a mágnes ugyan akkor is vonzza a vasrúdakat, azonban ezek nem érhetnek egészen hozzá. Mivel Isten végtelenül jóságos irántunk, szeressük őt mindenek fölött. Mondja János evangélista. Nem rettegéssel, se nem szolgai félelemmel, hanem gyermeki bizalommal közeledjünk hozzá, mondja Szent Pál apostol. Szintén ő mondja az Efezusiakhoz írt levélben, mivel Isten oly jóságos irántunk, legyünk mi is jóságosak, embertársaink, sőt, Isten valamennyi teremtménye iránt. Azért adta Isten a szeretet parancsát önmaga iránt, a felebarát és az ellenség iránt, továbbá azt a parancsot, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Sőt, Isten úgy akarja, hogy még az állatokkal szemben is jószívűek legyünk. Isten jósága különösen abban mutatkozik, hogy ő hosszantűrő és irgalmas. Hosszantűrő, azaz a bűnösöknek időt enged a megjavulásra. Az emberek mindig büntetni szoktak. Isten nem így jár el. Hosszú ideig eltűri teremtményeinek lázadását, kegyelmének megvetését. Isten nem akarja bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, mondja Szent Pál apostol. Rá vonatkozik Izaiás proféta szavai, a repedezett nádat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja ki. Ha tehát Isten még észlel valami jó akaratot a bűnös részéről, nem akarja pusztulását, hanem szelídséggel iparkodik őt üdvösségre vezetni. Innen van, hogy Isten a bekövetkező büntetéseket gyakran jó előre hírül adta, és csak lassan, szinte vonakodva engedte az előre hirdetett büntetést bekövetkezni. Noé kortársainak 120 évi időt engedett a javulásra. A niniveieknek 40 napot. Jeruzsálem lakóinak 37 évet Krisztus Urunk mennybe menetele után. Az égből sem üt le hirtelen a villám, először fellegek borítják be az eget, azután villámlik és dörög, csak azután következik be a villámcsapás. És ez alkalmazható a jó Istenre is. Krisztus Urunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédben szemlélteti Isten nagy türelmét. Ha Isten nem volna Isten, igazságtalan volna a bűnösökkel szemben gyakorolt oly nagy türelme, mondja Szent Ágoston. Isten azért olyan hosszantűrő, mert részvétel van gyengeségünk iránt. Továbbá, mert a bűnösnek meg akarja könnyíteni a megtérést. Tehát Isten részvéttel van irántunk. Úgy bánik velünk, mint az anya a makrancos gyermekével. Ahelyett, hogy a síró gyermeket megbüntetni, még jobban keblére szorítja és dédelgeti, amíg csak lecsendesedik. Isten azért is részvéttel van irántunk, mert megváltunk. Olyan dolgot, amelyet drágán kellett megfizetnünk, például egy aranyórát, nem egy hamar dobunk el csak azért, mert valami hibája van, inkább megjavítatjuk.
így tesz a mi megváltó Istenünk is, aki nagy áron vet meg bennünket. Isten azért kímél, hogy megjavulj, nem pedig azért, hogy a gonoszságban makacsul megmaradj, mondja Szent Ágoston. Nem tudod-e, hogy Isten kegyessége bűnbánatra vezérel téged, mondja Szent Pál apostol. Az Úr csak azért van türelemmel irántatok, mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra térjen. Sok bűnösnél nem is volt hiába való Isten hosszú tűrése, mert sok nagy bűnös megtért, s a legnagyobb szenté lett. Így Mária Magdolna, Szent Ágoston, egyiptomi Szent Mária, stb. Azonban, ha Isten hosszantűrő is, mégis veszélyes a megtérést sokáig halasztani. Mert hirtelen jelenik meg az ő haragja, olvashatjuk Sirák könyvében. Gondoljunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédre. Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan és nagyon finoman. Amit hosszú tűrése elmulasztott megtenni, szigorra fogja helyrepótolni. Minél tovább késik a büntetés, annál keményebben fog bekövetkezni. Úgy van a dolog itt is, mint az íjjal. Minél hátrább van húzva a húr, annál nagyobb erővel repül tova, mondja Szent Ágoston. És ezt bizonyítja Antiochus Epifánésznek, a kegyetlen királynak borzasztó halála, amit olvashatunk a Makkabeusok könyvében.

Isten végtelen irgalmas. Vagyis Isten nagyon szívesen megbocsát, ha bűneinket komolyan megbánjuk. A gyermek megbántotta az édesapját, de utána igaz szívvel bocsánatért esedezik, egy jóságos atya megbocsát. Így cselekszik Isten is. Isten nagy irgalmasságát Krisztus Urunk a tékozló fiúról szóló példabeszédben rajzolta meg. Dávid királynak alig, hogy megvallotta bűnét Nátán próféta korholó szavaira, holott értésére adta Nátán, hogy bűneit az Úr megbocsátotta. Tehát mihelyt fáj a bűnösnek a bűn, Isten már ki van engesztelve. Isten tulajdonsága, hogy megkönnyörül és megbocsát. Tehát az ő irgalma végtelen. A tengernek van határa. Isten irgalmasságának azonban nincsen. Isten azt kívánja tőlünk, emberektől, hogy fele barátunknak 77-szer megbocsássunk. Mi irgalmasnak akkor kell lenni, akkor neki magának. Isten irgalmassága különösen abban nyilvánul meg, hogy a bűnöst nem hagyja magára. Néha szenvedésekkel, néha jótéteményeivel keresi fel, még a legnagyobb bűnöst is mindig szeretetteljesen fogadja vissza, és megtérése után még kegyesebb iránta, mint az előtt. Isten az evangéliumi jó pásztor, aki elveszett juhának utána megy és keresi, míg meg nem találja. A tékozló fiúra szenvedéseket bocsátott Isten. Dávidhoz Nátán profétát küldötte. Péterre rátekintett Krisztus, hogy őt megindítsa. A szamaritánus asszonyt felkereste Jákob kutyánál, hogy megtérítse. Isten tehát a halászhoz vagy a vadászhoz hasonlít, aki különböző tervet eszel ki, és csalétket is használ fel, hogy a halakat vagy a madarakat a hálójába kerítse. Isten még a legnagyobb bűnösnek is megbocsát. Ő mondja, ha bűneitek olyanok, mint a karmazsin, mint a hó, megfehérednek, és ha pirosak lesznek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a fehér gyapjú, olvashatjuk Izaiásnál. Sőt, minél nagyobb a bűnös, annál szívesebben fogadja őt Isten, ha igazán megtér. Hát azért kiáltott fel Dávid, Uram, kegyelmez bűnömnek, mert sok annak a száma. Tehát Isten akárcsak a halász, annál inkább örül, minél nagyobbak a halak, amelyek a hálójába kerülnek. Istennek ugyanis nagyobb dicsőségére válik, ha olyan embereknek is megbocsáthat, akik sok és súlyos bűneik miatt a megbocsátása csak nem méltatlanok. Senki sem kárhozott el tehát azért, mert sok rosszat követett el. Azonban sok ember van a pokolban, egyetlen halálos bűn miatt, amelyet nem akart megbánni, mondja Viennei Szent János. Még Júdás is bocsánatot nyert volna, ha akarta volna azt. Tehát Isten még az élet utolsó pillanatában is megbocsát a bűnösnek. Gondoljunk a Krisztus jobbján függő gonosztevőre. Mindamellett senkinek sem szabad a bűnbánatot haláláig elhalasztania. Egynek Isten a végső pillanatban is kegyelmet adott, hogy senki el ne csükkedjen. Azonban csupán csak egynek, hogy megtérését a halálig senki se halassza el, mondja Szent Ágoston. A halálos ágyon való megtérés az mindig bizonytalan. A tapasztalat szerint a bűnösök a halálos ágyon minden jót ígérnek, de ha egészségüket visszanyerik, elfelejtenek mindent. Volt erre számos példa a tudósok között is. Továbbá a halálos ágyon többnyire csupán kényszerűségből térnek meg a bűnösök. Úgy tesznek, mint a hajósok, akik a hajótörés kezdetével áruikat csak a szükségtől kényszerítve dobják a tengerbe. Nem pedig azért, mintha nem szeretnék azokat. Szent Bernát mondja, nevetséges dolog, amikor valaki ifjú és életerős korában nem akar harcolni, csak akkor akar harctérre vonulni, mikor már elgyengült, és mozogni is alig tud. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 4. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó, majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérjék a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelki pásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Becskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szent hegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az Isten életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentévállás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok? A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és imádságos lelkülettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait. Hívhatnak a 0259-420-555 vagy a 0359-420-555-ös telefonszámokon. SMS-ben is kérhetnek imát, és elküldhetik a 0758-420-555-ös telefonszámra. Az általános ima szándékba adjunk hálát a mennyei atyának és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Kérjük az Úr irgalmát és kegyelmét életünkre, családjainkra. Imádkozzunk együtt a világ békért, családi békért, a háború megszűnéséért, a pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, imádkozzunk az úton lévőkért, a betegekért, az őket ápolókért, az ifjúságért, a meghalt híveink lelke üdvéért, hisz közeledik a halottak napja, megemlékezés. Imádkozzunk együtt az ifjúságért, hogy megmagyaradjanak hitben, reményben és szeretetben. És imádkozzunk minden embertársunkért, mindazokért, akik várják tőlünk a segítséget Isten kegyelméből. A mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából.

0: Köszönjük, hogy hívott, imádkozunk együtt gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. A mai rózsafüzért mi is felajánljuk, Lukács Mihály Bika falvi önkéntesünk férjéért. Adjon az Úr neki örök boldogságot, a családnak pedig kívánunk vigasztalást. A ma elhangzó összes imákat és szentmiséket felajánlom testi lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért és több fontos szándékért, bízva a közös ima erejében. Köszönöm. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló! Mária Rádió. Próbálkozzon a kedves betelefonáló, sikerülni fog. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és minden embertársunkért. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét családunkban, és a fiam kapja meg a munkát. A rózsafüzért nővérem Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvért ajánlom fel. Nyugodjanak békében. Köszönöm szépen, írja Melinda. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Nagy szeretettel köszöntjük, igen.
1: Én ezt az imát felajánlom Bartus Ibolyai, Bartus Eszteré. János bácsinak, hogy gyógyuljon.
0: Hallgassa meg a jó Isten, imádkozzunk együtt. Áldó, szép napot kívánunk. Felajánlom a rózsafüzért családomért, bűneim bocsánatáért, hálából, mindenért. Köszönöm. A mai nap minden imáját felajánlom édesapám lelke üdvért, édesanyám gyógyulásaért és az én gyógyulásomért, egy fontos ügy, nehézségeink megoldásáért, jó emberekért. Kérlek, szűzanyám, vedd oltalmadba az én családomat, oltalmazd meg minket minden bajtól, rossz ember szándékától, Jézusom, bízom benned. Haló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük. Mindörökké, amen. Hallgatjuk ön.
2: Felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért a bemondott imát, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az egy lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, a család békességén, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békébe, és a két unokámért.
0: Úgy legyen.
2: Tessék a drága Jézus Krisztus.
0: Mindörökért. Minden nap imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, a gonosz távozásért. Isten fizesse mindenki imáját. Rózs, telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló. Mária Rádi.
3: Haló, Jézus Krisztus.
0: Mindenki emben.
3: Ezt a rózsafűzért elajánlom hálából a szűzanyának és Szent Hiának, hogy megengedték, hogy megérjem a 70. születésnapomat.
0: Jó Isten éltesse.
3: Őket adjanak további erőt, egészséget. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt bizalommal. A rózsafüzért felajánlom szűzanyának és Szent Fiának minden nap kapott kegyelmekért, az élő és elhunyt családok tagokért, a világbékért, írja Gertrud, köszönöm. Felajánlom az imákat családunk békért, a lelkünk megnyugvásáért, kérem a szűzanyát, hogy teljesítse kérésemet, és segítsen a mostani nagy szükségemben, köszönöm. És telefonálót köszöntök, nagy szeretettel, haló. Haló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus

0: biztos.
1: Örökké, amen.
0: A mai rózsafűzéreket és a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a halottaim lelki békéjét, akiknek ma van az évfordulójuk és a névnapjuk. Pár Zoltánnak ma van a 24. évfordulója.
1: Maradjon velünk az imában, és imádkozunk.
0: Elnézést a férjemnek, Pál Dénesnek a nevenapja, a vejemnek, Nisztor Ferencnek a nevenapja. Pihenés, itt tetszik-e lenni?
1: Itt vagyok, persze, hallgatom.
0: Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Nyugodjanak meg a békességben az Úr Jézus szemébe.
1: Legyen.
0: És a Mária Rádió összes dolgozójáért, Jézuson bízom benned. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt bizalommal. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, segíts meg, mert elvesztem a munkahelyem, és el vagyok keseredve. Bízom benned, hogy megsegítesz újra, hogy kapjak egy új munkahelyet. Istenem, rendüthetetlenül bízom benned, hogy megsegítesz. Hallgassa meg a jó Isten. Halló, Mária Rádió.
2: Kiderül.
3: Halló.
1: Hallgatjuk önt.
3: Mit tettek az Úr Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretnék imádkozni a tizenyához, hogy egyen napon erőt egészséget, hogy gyógyulja a férjem egészségét, a húgom egészségét, öcsémnek az egészségét, három fiúkának az egészségét. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak az én öreg nyugodalmat, és a gonosz élet távozásáért.
1: Mindörökkel, mert mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt bizalommal. Én is a mai rózsafüzért felajánlom. Emil, Botond, Anna, László, Zoltán gyógyulásukért adja a Jóisten, hogy tudják viselni a nehézségeket, és mielőbb meggyógyuljanak.

0: Halló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Igen.
0: Mária Rádió.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenöké, amen.
1: Rózsaszívét hajálom, hálából a kapott egyenként, családom egészségét, békességét, szeretet, testi lelki gyógyulásunk. Hottam lelki tüdvéjét, a világ békéjét. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Bizalommal én is a mai rózsafüzért felajánlom 16 éve elhunyt nővéremért, Joliért. Adjon az Úr neki örök boldogságot, és várjuk a találkozást. Nyugodj békében az Úr Jézus szent nevében.

0: Halló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük mindörökké emmen.
1: Ezt a szentolvasót és az esti imád fennmisét is felállom a tudanyának, az éppen fiának, vizáig való kapott kegyelmekét. Kérjön további és az ő segítségét. És most ott édesapámnak neve napja, Dénis, és 10-én volt a Mária édesanyámnak. Jó Isten, adjon neki örök boldogságot és az örök világosságot, én is kérdéknek, hogy őt örömteik a napjébe. A családba egészségét, a gonosz távozásáért, az én gyógyulásomért, önöki és Mária Rádióért, világbékéért. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük.
0: Mindenekkel, mert mi köszönjük szépen, hogy hívott. Imádkozzunk mindezen szándékokért bizalommal. A rózsafüzért felajánlom a szűzanyának és szentfiának, a kapott kegyelmekért, az élő és elhűnt családtagjainkért, a világ békéért. Köszönöm.

Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. Áldott szép estét kívánva elköszönök a kedves hallgatóktól. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafüzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a Szent Miklóshegyi plebánia, Mária Légió tagjai.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindig tegyetem most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől.
1: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyom,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztok.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik szenttitka, akit életünktől viselt, megkoronáztak. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek fennhagyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi?

0: is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg.

0: Almadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyoknak, asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljöjjük már a te órán,
0: csak egy szót szól Szent Fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa Püzé királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak,
2: boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomjó és segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki,
0: hogy igazságodnak bőre az üldözötteknek
2: védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőtt szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úr Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörögj érettünk.
2: Krisztus Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Egyházunk Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szeplőtelen Szűz Anya, sérelem nélkül való anya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Szeretetre méltó anya,
0: könyörögj érettünk.
2: Csodálatos anya.

0: nagy okosságú szűz, tisztelendő szűz, dicsérendő szűz, nagyhatalmú szűz, irgalmas szűz, hűséges szűz, igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, lelki edény, tiszteletes edény, ájtatosság jeles edénye, titkos értelmű rózsa, Dávid király tornya, elefánt csontorony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, mennyország ajtaja, hajnali csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynéja, pátriárhák királynéja, proféták királynéja, apostolok királynéja, vértanúk királynéja, hitvalló királynéja, szüzek királynéja, minden szentek királynéja, áteredő bűn nélkül fogantatott királyné, mennyekbe felvett királyné, szentolvasó királynéja, béke királynéja, magyarok nagyasszonya, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk,
0: imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendezhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya,
1: keservé tagunknak, bajnak,
0: eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imái gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak.
1: Amen.
0: Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bar sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom s remélek, Anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bíztom, mondom, minden szenvedésben. Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben s halálban. Mária mindig segít minden barsorban, azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és barsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előnkbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Rózsafüzér imádkozásába, és közösen terjeszthettük kéréseinket, háladásunkat a Szűzanya és Szentfia elé. A Rózsafüzér előimádkozói Szent Miklós plébánia Mária légió tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Isten áldott a szép estét, kegyelmekbe gazdag hétvégét kívánva elköszönök a kedves Mária Rádió hallgatóktól, József Ferenc technikai munkatársam nevében is Májai Erzsébetet hallották. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit az éter hullámain keresztül. Szentmisét közvetítünk az Erdőszentgyörgyi Mária Rádió, az Erdőszentgyörgyi Mária a magyarok nagyasszonya tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja főtisztendő Lackó Vilmos helyi plébános, a kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végzi. Ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy mennyire el tudja hapítani az embereket a gyűlölözés alatt, az látható Jézus ellenségének a magatartásában. Azt mondják neki, az ördöggel szimorál.

0: gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraz ránk irgalmadat, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból, amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik.

Szentlélek Szent Pál apostolnak Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertek életet, azok Ábrahám fiai, azaz a Mesiás üdvösség örökösei. El pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazulta a pogányokat, azért hirdett előre Ábrahámnak ezt az örvendet és üzenetet, benne nyer áldást minden nép. Itt tehát azok, akik hisznek, a hívő Ábrahámmal együtt részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerinti tettekre támaszkodnak, azok átok alatt élnek. Hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami a törvényben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát. Hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyert el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyáján elnyerjük a hitáltal a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetben.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőségnek te, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből üzött ördögöt, amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, onnét kijöttem. Oda megy és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.

Kedves keresztényvek, hallottuk a mai evangéliumban, hogy a vallási vezetők Jézust Belzebub váddal vádolják. Megkeményedett a szívük nekik, az Isten igazságot félremagyarázzák és gyanakodnak. Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, Belzebub van benne, és a démonok fedelmének segítségével űzik a démonokat. Az ember képes kifordítani a valóságot, amikor a tiszta és jó történés történik előtte, azt próbálja nem elfogadni. Hajlamos az ember arra, hogy inkább azt háttérbe szorítsa, mint hogy a tévedését elismerje. Ahogy hallottuk, Jézus egy ördögtől megszállottat gyógyított meg, aki vak és néma volt. Az írástudók és Jézusnak az ellenségei nem tudták elviselni, hogy az Úr Jézus Krisztus mennyire népszerű. De a csodát nem tudják letagadni, hogy meggyógyította ezt a némát és vakot, és utána beszélni kezdett, mivel a csoda előttük történt. Sokkal gonoszabbat tesznek, megváltoztatják a csoda forrásának a nevét, és azt mondják, hogy ez nem Istentől van, ez az ördögnek a cimborája. Kijelentik Jézusról, hogy az ördöggel cimborál, és az ördögök fedelmének segítségével, Belzebubbal űzik ki az ördögöket. Jézus nem dühösen válaszol, hanem megkérdezi tőlük, hogyan űzhetnék ki a sátán a sátánt? Mert ha egy országban polgárháború van, akkor az az ország elpusztul. Ha egy családnak a tagjai egymás ellen fordulnak, akkor az a család sem állhat fenn. Jézus rámutat, hogy a sátán a saját démonait nem űzi ki, mert akkor a saját birodalmát lerombolná. Tudjuk azt, hogy a sátán gonosz, de nem ostoba. És az írástudók, ha elismernék, hogy Isten újjával, vagyis Isten erejével, isteni hatalommal űzik ki az ördögöket, akkor meg kellene térniük, de büszkeségük nagyobb a tisztánlátásuknál. És Jézus egy másik képpel folytatja, azt mondja, senki sem mehet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Ki ebben a képben az erős ember? Maga a sátán, aki uralja a világot, vagy az embereknek az életét. És mi az ő háza? A bűn, a betegség, a megszállottság, a sötétség fogságában való világ. És kik a javai? Az emberi lelkek, akiket fogva tart. Jézus nem egyezkedik a gonosszal, nem segítségével cselekszik, hanem megkötözi őt és kiszabadítja a fogjait. Amikor azt olvassuk, hogy megkötözi őt, azt jelenti, hogy megtöri a hatalmát. Nem azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus fog egy kötelet és megkötözi a gonosz lelket, hogy ne tudjon ártani, hanem azt jelenti, megtöri a hatalmát. Mert nem a gonoszé a hatalom, hanem az Istené a legnagyobb. És a Belzebub vád helyett a valóság az, hogy a sátán trónfosztása zajlik a szemük előtt. Szentírás egyik félreértett mondata az, hogy Jézus azt mondja, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, aki a szent lelket káromolja, az nem kap bocsánatot, hanem mindörökké bűnös marad. Sokan arra gondolnak, hogy vajon az ember elkövette-e a Szentlélek elleni bűnt. Mondott-e vagy gondolt olyat, amiatt Isten nem bocsát meg neki? És miért mondta ezt az Úr Jézus Krisztus? Azért, mert az evangélista megjegyzi, ami nagyon fontos, mert azt mondták, hogy tisztátalan lélek van benne, és annak a segítségével űzi ki az ördögöket. A Szentlélek elleni bűn nem egy hirtelen kiszaladt csúnya szó, nem egy pillanatnyi kétely, a Szentlélek elleni bűn az, amikor valaki tudatosan megmakacsolja magát, megkeményíti a szívét
az isteni kegyelemmel szemben véglegesen, amikor azt mondja, neki nem kell az Isten, neki nem kell Istennek a hatalma, neki nem kell Istennek a jósága, elfordul az Istentől, és nem is akar megtérni. Az írástudók látták a tiszta jót, a Szentléleknek a munkáját, és azt tudatosan ördögének nevezték. Ha valaki nem veszi be a gyógyszert, és méregnek nevezi, akkor meghal. Nem azért, mert a gyógyszer nem hat, hanem azért, mert visszautasította. A Szentlélek az, aki minket meggyőz a bűnről, és elvezet mindenkit a bűnbánatra. És ha valaki gonoszként bélyegzi meg a Szentlelket, az elvágja az egyetlen kötelet, amely a megbocsátáshoz vezetne. Aki azon aggódik, hogy elkövette a Szentlélek elleni bűnt, az biztos, hogy nem követte el, mert a Szentlélek elleni bűn ismérve, hogy teljesen érzéketlen, és nem is akarja megbánni a bűnét. Jézus gyógyító csodáit környezete ördögűzésnek tekintette. Így írták le őket az evangélisták. És ez ellen maga az Úr Jézus Krisztus sem tiltakozott. Amikor mindig gyógyított, akkor ördögöket űzött ki. Hiszen a világban minden rosszhoz köze van a gonosz léleknek. És az, hogy Jézus betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, valóban győzelmi jel volt. Híradás arról, hogy már itt van az erősebb, hogy a sátán hatalmi pozíciója megrendült, megrontotta, megtörte a sátánnak a hatalmát. Jézus megkötözi a gonoszt. Nem szó szerint értelmezzük, hogy fogja a kötelet és megkötözi, hanem azt jelenti, hogy Jézusnak a hatalma, a győzelme a sátán felett is nagy. Jézusnak a csodái megtörték az ördögnek a hatalmát, és felrázták a népet, és egyre többen hittek benne, és követték a tanítását. Megkötözi az ördögöt, azt jelenti, hogy megtöri a hatalmát, tehetetlenné teszi azt az erőt. És ez nem azt jelenti, hogy a gonosz már nem létezik a világban, hanem az, hogy a hatásköre korlátozott. A keresztény tanítás az, hogy Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltotta a világot a bűntől és az örök kárhozattól. De a megváltáshoz hozzátartozik az is, hogy az embernek is hinnie kell, és meg kell térnie. És így teljes a megváltás. Nem olyan automatikus, hogy Jézus szenvedett, meghalt, feltámadt, és minden egyes ember akkor bejut az üdvösségre, hanem minden egyes embernek mindig kell akarnia a megtérést, mindig hinnie kell benne. Így teljes a megváltás. És a megváltásnak a műve állandóan folytatódik. És a megváltás műve jelen van minden szentmisében, mert Jézusnak a szenvedése, kereszthalálom, feltámadása minden szentmisében jelen van. És minden egyes alkalommal mindenkinek akarnia kell a megtérést. Mai keresztény gyakorlatban a gonosznak a megkötözése imádságos formában is megjelenik. Amikor a hívők Jézus nevében megkötözik a gonosz erőket, akkor Jézust kérik és kérjük, hogy tegyen gyógyító csodákat a betegség, a függőség, a családi viszály és a félelem felett. Hiszen a világban minden rosszhoz köze van a gonosz léleknek. És amikor az Úr Jézus Krisztus csodákat tett, amikor gyógyított, akkor először a lelket gyógyította, és utána a testet. Azt mondja a bénának, hogy mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyertek bűneit, vagy ha azt mondom, kelj föl és járj. Az imában kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen megtiltani, hogy romboló munkát végezzen az életünkben a gonosz. És kérjük a Szent Lelket, hogy védelmezzen és szabadítson meg a gonosztól. A keresztény embernek nem kell rettegni a gonosztól, mert már Jézus hatalmat
Jézus győzelmet aratott felette, és a hívőknek hatalmat adott, hogy Krisztus nevében szembeszállnak a sötétséggel. Jézus elhozta a megváltást, megváltott mindenkit a bűntől, de hatalmat adott mindenkinek, hogy törekedjen a megtérésre, és szembeszálljon a gonosszal. A Szentleckében arról hallottunk, hogy a Krisztusba vetett hitáltal mindnyáján Ábrahám szellemi utódainak számítunk. És a Szentírás szerint Ábrahám nem a tettei vagy a származás alapján, hanem a hite alapján lett igazzá Isten előtt. És Isten Ábrahámnak tett ígérete az, hogy benned nyer áldást a föld minden népen. Ez Krisztus által teljesedett be, és így a megváltás minden nép számára elérhetővé vált. Ahogyan Ábrahám hitt az Istennek, úgy a mai hívők is a Jézus Krisztusba vetett hitáltal kapnak megigazulást, nem pedig származási alapon. Kedves keresztény évek, kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus elhozta a megváltást, de mindenes embernek akarnia kell a megtérést. Akarnia kell, hogy Istenhez térjen, és mindig élje a hitet. És ugyanakkor imádkozzon, és kérje a Szentléleknek a segítségét, hogy ne a gonosz győzedelmeskedjen, hanem Istennek a szeretete, Istennek a jósága, Istennek a mindenhatósága érvényesüljön, és legyen mindenkinek az életében, lelkében. És nem csak akkor tette az Úr Jézus Krisztus csodákat, amikor a Földön járt, hanem ma is tesz csodákat, és amikor gyógyít, mindig a lelket gyógyítja hamarabb, és utána a testet. Ezért az ember nem kell féljen a rossztól, mert Jézus legyőzte, de ugyanakkor hatalmat adott, hogy mindenki szálljon szembe a gonosszal, szálljon szembe a rosszal. Jézusunk, add kegyelmedet, add a te segítségedet, hogy mindig hozzád ragaszkodjunk, és mindig a te nevedet dicsőítsük. Amen.

0: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyi atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te elküldted tanítványadat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a szent lélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te kiérdemelted hívei számára a feltámadást és az örökítőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéretet teljesülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Elhunyt Sándor Dénes lelkipásztort, vezesd be örök országodba.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot.
1: Ne legyen dicséretére egy dicsőségére,
0: mindnyájunk és az egész nagyon szent egyházára. Kérünk, Urunk Istenünk, add el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünnepünk. Tedd teljessé meg váltásunkat, és szentelj meg minket. Krisztus anyunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy alálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árad levele a szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. El a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, feleljük neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szín előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szélünk egyházat sorsát az egész világon, te tökéletesse a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg elhunyt Sándor Dénes lelkipásztorról, emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent-szent látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, a részesei lehessünk az örök életnek, és a dicsőjét a magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
1: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség.

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét.

0: Uram Jézus Krisztus,
1: az élő Isten fia, te az Atya akaratából, az Szent Lélek közreműködésével, halálod által, életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.
0: Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok végül, hogy hajlékokra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: Földes Jézus, kegyes Jézus, oly irgalmas Jézus, imádnak neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki,
1: hogy igazságomat tőle, az üldözötteknek védelmezője, és népemnek jobbászra legyen, add, hogy mielőtt
0: szentjeik között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Könyörögjünk! Hadd megkérünk mindazt Istenünk, hogy táplálni és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására. Krisztus anyunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Áldja meg benneteket a mindazt Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Templomod, Uram,
1: mielőtt távozom, fölkarába hullva, újra imádkozom. Buzgó ne serezve, arra kérünk téged, ne ostorozz tovább,
0: állítatos néped,
1: s a te benned bízva, munkája után lát, hullas munkájára, áldásod harmatát, s a könnyei között örömért kiállt fel, bűnbánatos néped, Uram, neveste, hogyha vész rohan rá, te tőled késkegély, hatalmas kezeddel állítsd el a veszély, hogy így napról napra, iratán örömre, ne nevedet dicsérje, most és mindörökre. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk Erdőszentgyörgyről, amelyet bemutatott Lackó Vilmos helyi plébános, a kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végezte. További szép estét kívánok mindannyiuk számára, a mikrofonnáson a Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Erdőszentgyörgyöt, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhelytől 37 kilométerre délkeletre, a Kisküküllő jobb és bal partján, a Küsmött pataknak torkolatánál az Erdőszentgyörgyi medencében fekszik, Szovátától 26 kilométerre. Erdőszentgyörgy Maros megyében a Kisküküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Névmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szentgyörgy tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el. Erdőszentgyörgyöt 1333-ban Sancte Georgio néven említik először a pápai tizedjegyzékben. A hagyomány szerint a rédei kastély helyén apátsági templom és kolostor állt, sarok bástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a kornisok építettek kastélyt a romokra. A település 1620-tól a rédei jég birtoka. A trianoni békeszerződésig Maros Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Erdőszentgyörgy az egykori védőszentről, Szentgyörgyről elnevezett település templomának utóda, a mai gótikus református templom, amely a 15. században épült. 1640-től kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánossá látta el. A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. A szombatosok csak a jelen században szűnnek meg, mikor többségük kivándorol Törökországba vagy Izraelbe. Kevesen megkeresztelkednek, hogy megmeneküljenek a zsidókra váró elhurcoltatás elől, de nem mind tartanak ki. Rádu István plébános közbenjárása mentette meg többségüket, hogy el ne hurcolják őket. Jelenleg Bözöd filia oldallagosan ellátó plébániája Erdőszentgyörgy. A bözödi hajdani plébánia, amelynek templomát a Szent Háromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tízegyjegyzékben. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében Újfalu egy víztároló építésének ürügyével a lakóit elköltöztették, majd a település templomaival együtt víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anyaegyházzá a korábbi filiája. Az állami kártérítésből egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és a búcsúját június 13-án tartják. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. A vízzel elárasztott bözödújfalusi katolikus templom helyett az állam új templomot és parókiát lett volna köteles építeni, de végül csak állami segélyt utaltak ki, és ebből kezdődött meg 1999. márciusában az Erdőszentgyörgyi katolikus templom építése, amely 2004 nyaráig tartott. A templom tervezője Hadnagy Judit műépítész. A templom 25 méter hosszú, 10 méter széles, 12,5 méter magas, neogótikus, rusztikus stílusú. Magán viseli az erdélyi magyar és szász építészet jegyeit. Stílusában érződik a klasszikus hosszú hajós hagyomány, amellyel a bözödújfalusiakat is emlékezteti az elsodort falu templomára, ugyanakkor frissességet és kecsességet áraszt a távolról szemlélődőknek is. A templom teret tágas belső tér, észak-déli fekvés, nyitott famennyezet, egész nap világosság, fény és tágasság jellemzi. Nyitott mennyezetének köszönhetően nagyon jó akusztikájú. A tornyot a segrestyével egy önálló helyiség köti össze, amely hosszú távon akár multifunkcionális épületrészként is használható. A toronyban egy kisebb, bözödújfaluból származó és egy nagyobb, Magyarországon öntött harang került. A templom főoltárára azt a Mária szobrot helyezték el, amelynek eredeti otthona a bözödújfalusi templom volt. A hátoldali kiképzése alapján valamikor oltárszekrényben helyezkedhetett el. Tipológiáját tekintve egy napba öltözött asszonyt jelenít meg. 1990 óta egyház jogilag is létezik az Erdőszentgyörgyi római katolikus plébánia. Sebestyén Péter plébánossága ideje alatt épült ez a templom, amelyet magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-án Jakobinyi György érsek. Az erdőszentgyörgyi plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúünnepe a magyarok nagyasszonya október 8, örökös szentségimádási nap, március 2. Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma sajnos nagy csökkenésben van, Erdőszentgyörgyön körülbelül 220 fő, a hozzátartozó leányegyházakban, hármas paluban 30 fő, Magfalván 13 fő, Kőrispatakon 12 fő, Bögözön 25 fő, Szolokmán 2 fő, Gegesen 4 a hívek száma. Erdőszentgyörgy filiái Bözött, Geges, Hármasfalu, ez a falu Maros megyében 1950-ben jött létre, Atosfalva, Csókfalva és Székely-Szent István egyesítésével. Hármasfalu Csókfalva filiája, a csókfalvai fakazettás mennyezetű kápolna templombúcsúja szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén van. Örökös szentségimádási nap október 21. Másik filiája, Magfalva, Erdőszentgyörgytől 10 kilométerre északkeletre a Kisküküllő folyó jobb partján fekszik. A tatárjárás idejéből Makafalva település nevéből egy magánhangzó lemorzsolódásával alakult ki a végleges neve Magfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Magfalva valaha is a Mag szóról kapta volna a nevét. A középkorban az egész falu katolikus. A reformáció során reformátusok lesznek, de nem egyszerre tér át az egész falu. Szolokma Erdőszentgyörgytől 13 kilométerre északkeletre, községközpontjától Magfalvától keletre 8,5 kilométerre, a Siklód és a Széppatak egyesülésénél az azonos nevű patak völgyében fekszik, erről kapta a nevét is. Ősidők óta lakott hely, tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen,
3: önts lelkünkbe szent kegyelmedet,
2: hogy akik az angyali üzenet által
3: szent fiadnak, Jézus Krisztusnak
2: megtestesülését megismertük,
3: az ő kínszenvedése és keresztje által
2: a feltámadás dicsőségébe vitessünk,
3: Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te
2: Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges

0: amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt. Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak: anyád és rokonaid kint vannak és keresnek téged. Jézus azonban így válaszolt: ki az én anyám, kik az én rokonaim? Aztán végig hordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: ezek az én anyám és rokonaim, aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Ebben a jelenetben, a mai evangéliumban, amit most felolvastam, és amiben Jézusnak és legközelebbi hozzátartozóinak az egymáshoz való viszonyáról van szó, egy nagyon megszívlelendő tanítást kapunk a család lényegéről, egy közösség és a családnak az egymáshoz való viszonyáról. Hát erről szeretnék egy pár gondolatot ma megosztani, hogy család például. Elgondolkodtatok-e már rajta azon, hogy milyen misztikus, milyen rendkívül sokat jelentő szó ez, hogy család? Hogy mennyi meghitt, melegség, oltalom, védettség, összetartozás van ebben a szóban. Istennek egyik legdrágább ajándéka ezen a földön éppen a család. Tehát az, hogy Isten minden embert egy édesapának és egy édesanyának szokott adni. És az, hogy az ember

Ennek lehetnek hozzátartozói, szülei, testvérei, gyermekei, unokái. Tehát tényleg valami titokzatos ez a kapcsolat. Tehát az úgynevezett közös vér, ami az ereinkben csorog, összeköti az embereket egymással egy családon belül. Nos hát valami egészen a vér szava szokták ilyenkor mondani, ebben is van valami, vagy például a családtagok, akik talán hosszú időn keresztül éveken, évtizedeken át nem látták egymást, és akkor egyszer újra összetalálkoznak, valami olyan mérő jövő örömmel és boldogsággal tudják ölelni egymást, hogy azt már csak szinte sírva lehet elviselni. Nos hát valóban valami egészen különleges ajándéka Istennek a család. Sokszor nem is olyan nagyon tudatos az, hogy mekkora ajándék. Sokszor a család sok helyen egyenesen nyűg. Egyenesen terhére van az embernek, a másiknak a közelsége. Vagy talán panaszkodunk egymásra. De hogy mégis milyen nagy ajándék vagyunk családon belül egymás számára, azt akkor kezdjük igazán észrevenni, amikor valaki már hiányzik a családból. Az egyik nagy dán filozófus, Kierkegaard, költő és lelkipásztor is egyben leírja az egyik könyvében azt a gondolatot, hogy az ifjúságunk szépségeinek az észrevételével, a meglátásával valahogy úgy vagyunk, mint amikor vonaton utazunk egy bűbájosan szép vidéken keresztül, de menetiránynak háttal ülünk. Az ember az igazi szépet akkor veszi észre, abban a pillanatban, amikor már épp elkezd tűnni a szem elől. És valahogy így vagyunk a családdal is, akkor kezdjük észrevenni az igazán szépet és az igazán jót benne, amikor már kezd megbomlani a családi együttlét. Amikor valaki elmegy, amikor valaki már kikerül a házból, vagy amikor éppen meghal. Hát igen, kedves hallgatók, nagyon drága és szent kötelék az, ami egy családon belül összefűzi a lelkeket egymással. És éppen ezért becsüljük meg és örüljünk neki addig, amíg még lehet. És hallottátok, a mai evangéliumban Jézusnak is volt családja. És Jézusnak is volt édesanyja, volt nevelőapja, voltak testvérei, úgymond unokatestvérei, akikkel együtt játszadozott, együtt nevelkedett a názáreti otthonban. Tehát Jézusnak az élete nem valahol a mi életünknek a valósága fölött lebeg, hanem Isten úgy szeretett bennünket, hogy Jézusban, ebben az ő földi képmásában egészen bejött a mi életünk valóságába. Bejött a családjainkba. És ne felejtsétek el, különösen akkor, hogyha problémák vannak a család életében, Isten éppen olyan valóságosan jelen van a család életében akkor is, mint amilyen valóságosan jelen volt Jézus, József és Mária családi életében. De Jézus körül egy másik nagy család is kialakul. Ezt nevezzük mi a nagy lelki családnak, Istennek a családjának. És Jézus, hiszen Jézus a Biblia nagyon szép kifejezése szerint Isten egyszülött fia. És egyenesen azért jött, hogy az ő atyát a mi atyánká is tegye. Önmagát a mi testvérünké tegye. És így bevonjon bennünket is a saját maga családi örökségébe. Tehát akik Jézussal és Jézus által Isten gyermekeivé lettek, azok valóban olyanok, mint egy nagy családnak a tagjai. Egymás között testvérek, meghitt hozzátartozói egymásnak. A Jézus körül kialakult családi közösségben, hívő közösségben, valóban tud úgy viszonyulni egy fiatalabb hívő az öregebb hívőhöz, mintha az az édesanyja vagy az édesapja lenne. És fordítva is ugyanígy. Tehát valóban úgy érzünk egymással szemben, mintha édes testvérek lennénk. Talán látjuk a Szentírásban is, hogy egy nagy test, amelyet egy nagy lelki vérkeringés éltet, és ez egy misztikus testvéri közösség. Mégpedig a Jézus teste és vére, Jézus megtöretett testében és kiuntatott vérében való részesedés által egy testvéri közösség vagyunk. És ez egy lelki vérkeringés, ilyen lelki rokonok vagyunk. És ezért mondja, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Azok, akik az én atyám akaratát cselekszik. Hogy mennyire valóság ez a Krisztus körül kialakuló családi közösség,
bizonság rá, hogy sokszor a hívő testvérek, úgymond, akik egy közösségben tartoznak, sokkal jobban megértik egymást, mint az eredeti vér szerinti rokonok. Sokszor szorosabb a kötelék a hívő testvérek között, mint a szülők, a gyermekek és a testvérek családi közösségében. És amint látjuk, így volt ez Jézus családjában is. És éppen arról tanúsít bennünket, vagy tudósít bennünket ez az evangéliumi rész, hogy Jézusnak a legközvetlenebb hozzátartozói nem értettek egyet vele. Az evangéliumi leírásokból tudjuk, hogy egyenesen eszelősnek tartották Jézust. És most is azért mentek oda, hogy valahogy biztonságba helyezzék, hogy ne csinálja már sok olyan dolgot, ami esetleg kellemetlenni válik a család számára. Tehát olyan, valahogy idegenek voltak attól a lelkiségtől, Jézusnak a családja, mint amiben ő maga Jézus élt. És olyan sokat mondó ez a kijelentés, hogy Jézus anyja és az ő testvérei megálltak kint, tehát odakint. És amikor beüzentek, akkor is az üzenetvívő úgy adja tudtára Jézusnak, hogy íme a te anyád és a te testvéreid odakint állnak. Tehát odakint. Nem borzasztó, hogy idebent együtt van egy igazi hívő, szerető közösség, egy nagy család, és odakint vannak a legközelebbi hozzátartozók. Tehát kívül a lelki közösségen, éppen a családtagok, a kívülállók kívül maradnak azokból az áldásokból, amiben mások idegenek részesednek. Kívül maradnak abból az atmoszférából, ami másokat, idegeneket Isten nagy családjává font össze. Tehát akik vérségileg közelebb állnának, azok állnak tőle, Jézustól a legmesszebb, távolabb. És ezt azt hiszem mindenki tapasztalja saját maga körében, környezetében, hogy mennyire jó viszonya van az illető plébániai közösséggel, akármilyen lelkiségi csoporttal, és otthon a családdal természetesen nagyon távol állnak lelkileg egymástól. Nincs meg az imádságos lelkület, minek kell nekem Isten, minek kell Jézus, minek kell közösség, én magam egyedül is el tudok intézni mindent. És az ellensége is azt mondották Jézusnak, hogy hát ő az ördögöknek a fejedelme. Tehát ördöngös, nem egészen normális. Így tartották akkor Jézus, még a rokonai is. És odakint álltak a helyet, hogy bent ültek volna ők is, együtt a többiekkel. És el tudom képzelni, hogy mekkora nagy szomorúság lehetett ez Jézus számára. Hiszen az a teher a legroskasztóbb, ami az otthonban, a családban nehezedik rá az emberre. És az a fájdalom a legfájóbb, ami otthon, az otthoniaktól éri az embert. És el tudom képzelni, hogy milyen jó lehetett volna Jézus számára például együtt imádkozni a testvéreivel. De hát azok lelkileg valahol egy egészen más világban éltek. Vagy milyen jó lehetett volna együtt megbeszélni Isten országának a dolgait, ami Jézus számára legfontosabb volt. De hát ez nem volt fontos az ő családtagjai számára. Milyen jó lett volna lelkileg is összetartozni azokkal, akikkel vérségi kapcsolatok fűzik össze, és éppen az egyre növekvő ellenséges támadások közepette, milyen jó lett volna a meghitt családi körben megbékélni, megpihenni, és közös imádságból új erőt meríteni. És akkor az odakint állók mégis igényt tartanak Jézusra, mármint a rokonai, és beüzennek, nem mernek bemenni, csak üzennek. És Jézus visszaválaszol, hogy ti vagytok az én anyám, ti vagytok az én testvérem, mert ti megteszitek az atyám akaratát. Tehát ezt a lelki közösséget Jézus szinte fölébe helyezi a vérségi kapcsolatnak. És van ebben valami vigasztalás is, de egy kicsit olyan kesernyés ez a vigasztalás. Az, hogyha még Jézus családjában is lehetett ilyen hasadás a legközvetlenebb hozzátartozók között, mennyivel lehet akkor inkább a mieinkben? Nagyon sok példa van arra, hogy testvérek lelkileg mennyire nem egy-egy családi közösség. Az igaz vegyes vallású család nem az, amelyiknek az egyik tagja ilyen, a másik meg olyan felekezetű, hanem az igazi vegyes vallású az, amikor az egyik családtag kívül áll, míg valamelyik másik bent ül Jézus lábainál. És olyan nagyon szomorú dolog az, amikor ilyen kétféle lelkület van egy családnak a keretein belül. És persze, hogy a kívülállók nem értik meg ezt a családtagot, aki együtt akar haladni Jézussal.
és nem tudnak lelkesedni azért, és nem tudnak időt, fáradtságot és pénzt áldozni azért, ami neki a legdrágább. Nem egy úton járnak, nem egy levegőt szívnak, ahogy szoktuk mondani. Nem ugyanarra törekednek. És persze annak, hogy a családtagok közül valaki megáll odakint, ennek többféle oka is lehet. Itt érvényes az, ami a Szentírásban is le van írva, hogy nem azért, aki akarja, se nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát néha a hívő, igazán komoly hívő szülőknek a gyermeke olyan messzire el tud bitangolni a hitnek az útjáról, máskor pedig egy-egy valóságos családi szemét dombon a hitnek egy gyönyörű virága és gyümölcsei teremnek, és az ember csak úgy ámulva nézi, hogy hogy lehet ez. Tehát olyan dolog ez, ami tulajdonképpen nem áll a mi hatalmunkban, nem áll az embernek a hatalmába. De ne vigasztaljuk ilyen hamar magunkat, mert van egy más oka is annak, hogy a család egyik másik tagja megáll odakint. És ez pedig talán éppen az, hogy annak az élete és a viselkedése, aki bent van, mármint aki hívő kereszténynek tartja magát, eltaszítja a többit. Visszariasztja a többit attól, hogy na ő is belépjen. És a többi azt mondja, ha ilyenek azok, akik oda bent vannak, akkor én inkább megmaradok odakint. Egy idős édesanya vallotta, hogy a hitemet teljesen elvesztettem a hívők irányában, a hívő fiam miatt, aki engem hitetlennek tart, rossznak, mert én elvonulok a szobámba, és úgy imádom Istent, nem pedig mindenki figyelvét felhívva, mint a fiam, hogy ő templomba és bibliaórákra járó valaki, és közben pedig rosszabb a pogánynál. Megbotránkoztatja viselkedésével a közelében lévőket. Tehát egy édesanyának a jarkiáltása ez. És ugyanakkor leírja a nagyon hosszú levélnek a további részében, hogy ez az állítólagosan hívő fia hogy bánik vele otthon. Tehát akkor nem kell csodálkozni, ha valaki megáll odakint. Kedves Mária rádió hallgatók, amikor Jézus a lelki köteléket fölébe helyezi a vérségi kötelékeknek, akkor ez nem azt akarja, hogy nem azt jelenti, hogy meg akarja lazítani vagy felbontani a családi köteléket, hanem éppen megfordítva el akarja mélyíteni, meg akarja szentelni a családi köteléket. Ő pontosan arra utal, hogy a családi kötelék is csak akkor erős igazán, és akkor drága és szent, hogyha az a megszentelt köteléké válik. Tehát akármilyen erős a vérnek a szava, még sokkal erősebb nála a bűn. Képes meglazítani a legszorosabb kapcsolatokat, életkapcsolatokat, amelyek elsősorban egymásra volnának utalva az emberek ott bent a családi körben. És képes egymás ellen fordítani és egymástól elidegeníteni apákat, fiakat, hitves társakat, testvéreket, gyermekeket. Feszültségek támadnak, és a feszültségből ugye veszekedések lesznek, elkeseredés, és ez majd átcsap egy gyűlöletbe. Hát ugye milyen rettenetes ereje van a bűnnek, hogy képes a Káinoknak az öklét az Ábelekre emelni, és képes azt az egyet, ahol még megmaradhatott volna valami, az elveszett paradicsomi boldogság békéjéből és derűjéből, képes így a család életet teljes pokollá változtatni. És itt egyetlen egy segítség van, kedves testvérek, maga Jézus. Itt nem használ az, hogy valaki összeszedi minden erejét, előveszi a jobbikényét, áttanulmányoz egy csomó könyvet, vagy akár micsodát. Itt az egyetlen segítség Jézus. Jézus családjában is az történt, hogy Jézus végül megnyerte az ő családjának a tagjait is. Megnyerte a legközelebbi hozzátartozóit is. És a mennybe menetel utáni események leírásánál is ezt olvassuk, hogy mindnyájan egy szívvel, lélekkel ott voltak az imádkozásban, könyörgésben, az asszonyokkal, Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő testvéreivel együtt. Nekünk is ezt kell tennünk, hogy kitartóak maradjunk ebben a bentállásban, hogy a kívülállók minél hamarabb tudjanak bejönni. És ha a közösségünk nem egyéb, mint Jézus körül kialakult nagy család, akkor legyen a család Jézus körül kialakult kis közösség. Olyan közösség, ahol a pusztán a vérségi kapcsolatokat megszenteli
és elmélyíti a Jézushoz való tartozás lelki köteléke. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Kérem, hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élő víz folyói, Mörgulescu Kotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a béke rózsafűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől szülők iskolája, Farkas Szilvia műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező imaóráját. 22 óra 15 perctől kezdődik a Lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától ima a családért, Kertész Marika és Tibor műsorát hallhatják kedves hallgatóink. És 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Áldott szép estét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a három csibéről mesélek nektek, hallgassátok szeretettel. Élt egyszer egy tyúkanyú. Ennek a tyúkanyúnak volt három csibéje. Az egyik vörös, mint a róka, a másik fekete, mint a korom, a harmadik pedig fehér, mint a frissen esett hó. S mert rosszak voltak és engedetlenek, tyúkanyú egy napon elkergette őket. Ment, ment a három kis csibe, addig mendegélt, míg egy írdatlan nagy erdőbe nem ért. Ott egy kis tisztás szélén állt egy kicsi kunyhó. A fekete csibe ajánlkozott, hogy majd megvizsgálja, jól zárja a kilincs. Azzal már be is röppent a kunyhóba, és úgy magára csapta az ajtót, hogy azon egy lélek sem juthatott be. Csúfondárosan kiáltott ki az ablakon. Köntágas, benszoros, építsetek magatoknak másik kunyhót. Sírva bandukolt tovább a két kis testvér. Mentek, mendegéltek, míg egy másik szép kis tisztásra nem értek. Neki láttak tüstént a kunyhó építésnek. Amint a kunyhó elkészült, a vörös csibe ajánlkozott, hogy megnézi, jól zárja a kilincs. Azzal már is beröppent a kunyhóba, és úgy becsapta maga után az ajtót, hogy azon egy lélek sem juthatott be. Aztán kiszólt az ablakon. Most aztán eredj, építs te is kunyhót magadnak. A szegény kis fehér csibe ott maradt árván, egyes egyedül, nem segített rajta senki, nem volt se anyja, se testvére. Egyszer csak csodálatos fényesség támadt, amikor felpillantott, egy tündér állt előtte. Olyan szép, oly kedves volt, hogy aki csak rátekintett, tüstént elfelejtette minden búját, bánatát. A kis fehér csibe elmosolyodott, és valami köszönésfélét pityegett a maga csibe nyelvén. A tündér puha tenyerébe vette a pelyhes kis jószágot, és így szólt hozzá. Ne búsulj, kis csibém, tudom én, mi bánt téged, indulj el bátran, és ha megint tisztásra érsz, építs ott házat magadnak, meglátod, erős lesz, mint egy vár. És azzal, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fehér csibe pedig csak ámult, bámult egy darabig, aztán tovább tipegett az úton. Nem kellett messze mennie, hamarosan egy szép, nagy tisztásra bukkant, s nyomban nekilátott a munkának. Ahogy elkészült a kunyhó, megcsodált a kívülről, megbámult a belülről, aztán beköltözött és vacsorát főzött magának. Alig telt el néhány nap, a róka megorrontotta a csibe szomszédságot. Oda lopakodott a fekete csibe házához, és se szó, se beszéd bedöntötte a falat. A kis csibének épp csak annyi ideje maradt, hogy elszaladjon. Addig futott, míg a vörös csibe házához nem ért. De azt hiába kérlelte, hiába könyörgött neki, nem nyitotta ki az ajtót. Eközben odaért a róka is. Míg a fekete csibe remegve lapult a ház egyik falához, a róka beszakasztotta a másikat. Most már együtt futott a két ostoba jószág. Éppen, hogy csak elérték a fehér csibe házát, már jött is utánuk száját nyalogatva, nagyokat cuppogtatva a ravaszdi róka. A fehér csibe gyorsan kinyitotta az ajtót, a vörös meg a fekete hess beröppent. Nyissátok ki, de tüstént, morogta vészjóslóan a róka. Hát csak gyere, ha tudsz, ingerkedett a fehér csibe. A róka nekirugaszkodott az ajtónak, megpróbálta betörni. De láss csodát, az ajtó meg sem mozdult, hiába döngette, hiába feszegette. Neki futott a róka a ház oldalának, de bárhogy erőlködött, a fal állta az ostromot. A kis csibe meg annál bátrabban kiabált. No te híres, gyere, ha tudsz, hadd lássuk, megbírsz-e velünk? A róka tehetetlen mérgében fejjel szaladt neki a falnak, és összezúzta rajta a fejét. A három pelyhes, a fekete, a vörös meg a fehér csibe azóta boldog együttélésben éldegél. Állónap sütnek, főznek, vigadoznak. Legyetek ti is a vendégeik. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, Jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Embert formáló Istenünk, ki minden rend szerzője vagy, a föld porából alkotod, hüllők vadak minden faját.
1: Az így megformált testeket életbe hívja egy szavad, s az embernek mind átadod, hogy neki szót fogadjanak.
0: Üzd szolgáidtól messzire mindazt, amit a testiség szokásaiba rejtene, vagy tetteikbe öntene.
1: Add örömöd jutalmait, kegyelmed ajándékait, old meg viszályok láncait, és fond a béke szálait.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalónk, egyetlen úr, örök király. Amen.
1: Nagy a mi úrunk, a mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb. Dicsérjétek az Úr nevét. Ti, az Úr szolgái, dicsérjétek őt.
0: Ti, akik az Úr házában álltok, Istenünk házának udvarán.
1: Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zsoltárt zengjetek fölséges nevének.
0: Mert Jákob házát magának választotta az Úr. Tulajdonába vette Izraelt.
1: Én megismertem, hogy mély nagy a mi Úrunk. A mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb.
0: Amit akar az Úr, mindent végbe visz, az égben és a földön, a tengeren és a vizek mélyén.
1: Felhőket küld a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső. Csűreikből a szeleket ő indítja útra.
0: Egyiptom elsőszülötteire lesújtott, emberre és jószágra egyaránt.
1: Sok jelet és csodát tett benned Egyiptom, a fáraó és szolgái ellen.
0: Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített.
1: Szikon amorita királyt és Básán királyát Ogot, és minden fejedelmet Kánoán földjén.
0: És országukat örökségül adta, örökségül népének Izraelnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagy a mi Úrunk, a mi Istenünk, minden pogány Istennél nagyobb.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zeng fölséges nevének. Neved, Uram, fennmarad örökre, nemzedékről nemzedékre él a te emléked, Uram.
1: Igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönnyörül szolgáin.
0: A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kéz alkotásai.
1: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
0: Van fülük, de nem hallanak, és szájukban nincs lehelet.
1: Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, Áron papi háza, áldjad az Urat.
1: Lévi háza, áldjad az Urat. Összes istenfélők, áldjátok az Urat.
0: Áldott legyen az Úr a Sionon, ő, aki Jeruzsálemben lakik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltár zeng fölséges nevének. Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk.
2: Rövid olvasmány. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmi tekintetbe ne essetek kifogás alá. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
2: Isten országává és papjaivá tett bennünket
0: saját vére által.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
2: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr.
2: Urunk Jézust, akit a mennyei Atya bűneink miatt halálra adott, de megigazulásunkért feltámasztott, kérve kérjük.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
2: Kérünk, Urunk, hallgass meg alázatos kérésünket, és bocsásd meg irgalmasan bűneinket, és a bocsánattal együtt add nekünk békédet is.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
2: Apostolod által mondottad, amikor elhatalmasodott a bűn, túlláradt a kegyelem. Túláradó jóságodban engedd el sok tartozásunkat.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
2: Urunk, igaz, hogy sokat vétkeztünk, de valljuk végtelen irgalmadat. Téríts magadhoz minket, és meg fogunk térni.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
2: Szabadíts meg, Urunk, népedet bűneitől, hogy kedvet találhasd benne.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
2: A gonosztevő üdvözítőnek vallott, és te a paradicsomot nyitottad meg neki. Ne zár be halottaink előtt a mennyország kapuját.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
2: Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk, szentséges Atyánk, a te akaratodból lett Krisztus, a te fiad, üdvösségünk váltságdíja. Add, hogy földi életünkben inszenvedésének társai lehessünk, és egykor feltámadásának dicsőségébe is követhessük. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha hiányzik is az erőnk, az akarat dicséretes, mondta Ovidius.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől! Naponta akár több tucat emberrel is beszélünk, telefonálunk, üzeneteket írunk, hangüzeneteket küldünk, kommentelünk vagy videócsetelünk. Ha valakit fontosnak tartunk, azonnal észrevesszük, ha nincs fent azon az oldalon, ahol kapcsolatba szoktunk vele lépni. És közben van valaki, akiről azt mondjuk, ő a legfontosabb, mégis előfordul, hogy napok, hetek telnek el úgy, hogy egyetlen mondatot sem mondunk neki. Istenről beszélünk. Istenről beszélünk, Istentől kérünk, néha még Istent is hibáztatjuk. De vajon beszélgetünk vele? És itt rögtön felmerül egy meglehetősen kellemetlen kérdés, ami sokak véleménye, mert előszeretettel hangoztatnak. Ha Isten úgy is tudja, mit gondolok, mit érzek, mire van szükségem, akkor egyáltalán miért kellene megszólalnom? Az imádság nem azért van, mert Isten nem tudja, mi történik bennünk és mi történik velünk. Az imádság azért van, mert mi nem tudjuk igazán, mi történik bennünk sokszor addig, ameddig nem mondjuk ki. Ma erről beszélgetünk. Mit jelent valójában Istennel beszélni? Miért fontos megszólítani őt akkor is, ha tudja, mit akarunk mondani? És vajon mi változik meg bennünk attól, hogy valakinek végre kimondhatjuk azt, amit mások nem tudnak? Vagy akár másoknak nem tudunk kimondani? Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül szeretettel köszönti önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, képzeljük el, hogy valakivel beszélgetünk, aki pontosan tudja, mit fogunk mondani, még azt is tudja, mit gondolunk közben. Tudja, mi történt velünk a tegnap, tudja, mitől félünk, tudja még azt is, amit másoknak soha nem mondanánk el. És most képzeljük el, hogy az illető nem más, mint maga Isten. Azonnal felmerül a kérdés, akkor minek beszéljek vele? Ha Isten mindent tud, minek mondjam el neki, hogy fáradt vagyok? Minek mondjam el, hogy félek? Minek mondjam el, hogy elegem van? Minek kérjem azt, hogy ő segítsen, ha már úgy is tudja, hogy mit kell tennie? Ha Isten már előre tudja, hogy mit fogok mondani, akkor az imádság vajon nem egy monológ csupán? És mégis a Szentírás azt mondja, szüntelen imádkozzatok. Miért? Talán azért, mert az imádság elsősorban nem arról szól, hogy információt közlünk Istennel, hanem arról, hogy kapcsolatba lépünk vele. És ez hatalmas különbség, mert vannak dolgok, amelyek attól oldódnak fel bennünk, hogy szavakká lesznek. És talán az imádság egyik legmélyebb titka éppen ez. Istennel nem azért kell beszélnünk, mert ő nem tudja, hanem azért, mert nekünk van szükségünk kimondani. Talán ismerjük a klasszikus példát. Sokan azt gondolják, hogy ha valaki elmegy a pszichológushoz, az első kérdés

összetettek. Egy klinikai tanulmányukat áttekintő elemzés például talált olyan kutatásokat, amelyekben az egyéni imádság alacsonyabb depressziós tünetekkel, illetve optimizmussal járt együtt. Ezzel viszont vigyázni kell, mert a keresztény ember nem kell, hogy azt gondolja, hogy ha imádkozik, azonnal minden megoldódik, ahogyan arra már utaltunk. Az imádság ennél sokkal több és sokkal komolyabb. Az ember legmélyebb kérdéseire nincs mindig egy 5 másodperces válasz, és talán éppen ezért nehéz ma imádkozni, éppen ezért nehéz beszélgetni Istennel, mert sietünk. Jézus egyik imádságra vonatkozó tanítása különösen érdekes. A Máté evangélium a 6. részében Jézus azt mondja, a ti atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Isten tudja, mielőtt kérünk, mielőtt elmondjuk, mielőtt még megfogalmazzuk. És mégis azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok. Ez azt jelenti, hogy Jézus szerint az imádság célja nem egyszerűen az, hogy Istent informáljuk. Képzeljünk el például egy helyzetet. Egy gyermek elesik. Az apja közelben áll, látja, hogy elesett, látja, hogy fáj, látja a könnyeket, a gyermek pedig odaszalad hozzá és segítséget kér. Az apja tudja, mi történt. Nem kell neki megmagyarázni, nincs szüksége arra, hogy elmondja neki a gyermek, egyszerűen a gyermek oda megy és megöleli. Miért? Mert a gyermeknek szüksége van arra, hogy ne csak egyszerűen közöljön valamit az apával. Szüksége van arra is, hogy az apa ölelésében biztonságra találjon. Az ember másik gondja az imádsággal az, hogy sokan úgy gondolják, hogy csak szépen lehet imádkozni. Mintha Isten valamiféle vizsgabiztos lenne, mintha egy imádságot csak akkor fogadna el Isten, ha az megfelel a retorika szabályainak, minimum úgy raknánk egymás mellé a szavainkat, mint egy tudományos előadáson. De ha megnézzük jobban a Szentírás tanítását, azt látjuk, hogy már egy 2 szóból álló mondat is számíthat imádságnak, ha őszinte. Az imádság ugyanis minden olyan kimondott szó, ami őszintén az ember felül indul és Isten a célja. Ez alól természetesen kivétel az, ha Isten nevét nem megfelelő módon és nem megfelelő célokra használjuk, hanem például szitkozódásban. Miről beszélgethetünk Istennel? Tehetjük fel a kérdést. Sokan ezt a kérdést inkább így tennék fel, miről szabad beszélni Istennel. A Zsoltárok könyvében ilyen mondatokat olvasunk. Meddig még, Uram? Miért rejtőzöl el? Miért feledkezel meg rólam? Miért vagy olyan messze? Ez pedig egyáltalán nem egy vallásos díszbeszéd, hanem emberi beszéd. És itt is azt látjuk, hogy amik elhangzanak, őszinte szavak. Nekünk is erre van szükségünk, nem szebb imákra, hanem őszintébb imákra. Mert néha egyetlen mondat többet ér, mint 10 perc jól megfogalmazott vallásos szöveg. De van még valami. Az imádság egyik feladata, hogy megváltoztassa azt, aki imádkozik. És ez talán az egyik legérdekesebb része. Amikor imádkozunk, egy pillanatra kilépünk abból a világból, amely folyamatosan azt mondja, neked kell megoldanod, neked kell erősnek lenned, neked kell mindent kézben tartanod. Épp azért, hogy megláthassuk, nem minden van a mi kezünkben. És ez nem gyengeség, hanem épp ellenkezőleg. Ez az egyik legreálisabb mondat, amit az ember kimondhat. De mi van akkor, ha úgy tűnik, hogy Isten nem válaszol? A válasz egyszerű. Isten nem mindig úgy válaszol, ahogyan mi szeretnénk, nem úgy válaszol, ahogyan mi azt elvárjuk tőle. De akkor, ha valaki ilyen problémával szembesül, nem az lesz a tisztességes válasz, amit sokan jól megtanulnak és azonnal elővesznek a zsebükből, ilyen esetben nem hittél eléggé. A Biblia maga is tele van meg nem válaszolt imákkal. Jézus a Gecsemáné kertjében imádkozik, a keserű poharat mégis ki kell igya. Pál apostol többször is kéri Istent, hogy vegye el tőle a töviset, ami megterheli, megkeseríti az életét, Isten pedig azt mondja neki, hogy elég néked az én kegyelmem. Az Istennel való beszélgetés, az imádság nem a mennyei kívánság teljesítő automatába bedobott érmény, aminek a következménye, hogy megkapjuk a kiválasztott terméket. Az imádság, a beszélgetés Istennel kapcsolat. Ezért mondja Jézus, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk. Nem azt mondja, hogy Isten, aki a mennyekben vagy, hanem atyánk. Vagyis az imádság első szava nem egy kérés, hanem egy kapcsolat megnevezése. Hogyan beszélgessünk Istennel? Ahogyan utaltunk rá őszintén. Üljünk le, tegyük félre a telefont, és mondjuk el Istennek azt, ami tényleg bennünk van, ne azt, amiről azt gondoljuk, hogy illene elmondani. Istennek még azt is el lehet mondani, ha nem hiszünk benne eléggé, és vannak kételjeink.
Végül térjünk

Vissza az eredeti kérdésünkhöz. Miért beszéljünk Istennel, ha ő úgy is tud mindent? Azért, mert az imádság nem Isten informálása, ahogyan arra már utaltunk. Az imádság az Istennel való beszélgetés, az Isten felé fordulást jelenti. Nem azért beszélünk vele, hogy ő végre megtudja, mi van velünk, hanem azért, hogy mi ne maradjunk egyedül azzal, ami bennünk van. Épp ezért, amikor beszélünk Istennel, nem kell előtte eljátszani, hogy rendben vagyunk, mert ő úgy is tudja, úgy is látja, hogy mi minden van bennünk. Fogalmazhatunk így is, Isten előtt nem kell képmutatónak lenni. Az imádság nem mindig attól lesz beszélgetés Istennel, mert megtaláljuk a megfelelő szavakat és sorba rakjuk őket, hanem attól a pillanattól, amikor végre abba hagyjuk a szerepjátékot, és csak ennyit mondunk, Istenem, itt vagyok. Ez már elég egy beszélgetés kezdetéhez.

0: Csendes percek.
1: Hallgassuk most meg, milyen Jézus és milyen a mi imádságunk. Nagy tiszteletű Horváth Géza ige hirdetésének részletei következnek a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben.
2: Isten igéjét, testvérek, olvasom a János írása szerinti evangélium 17. fejezetéből, a 4. verstől a 10. verssel bezárólag. Jézus Krisztus főpapi imájában hangzik el. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. Az enyéim mind a tiéd, és a tiéd az enyéim, és megdicsőítetem. A főpapi imában az a csodálatos, hogy nem az csak a lényeg, hogy mit mond Jézus. Arról szól, hogy mit tesz Jézus. Az egész főpapi imának tudnélik ez a lelkülete, nem csak a beszéd, mert ugye mi beszélni tudunk. Mikor imádkozunk, mi beszélünk. De Jézus, amikor imádkozik, akkor figyeljétek meg, hogy csak a tettek vannak mögötte. Ilyeneket mondta, hogy teljesítettem azt a munkát, amit rám bíztál. Én érettük oda szentelem magam. Vagyis mindig az van, hogy a megváltásnak a forrása, az csak ő benne van. Hogy ő a mi váltságunk, és benne van vére által bűneink bocsánata. Jézus Krisztus nem tudott olyan imát mondani, testvérek, amelyre emberi vagy óemberi árnyak vetültek. Csak olyan imádságot tudott mondani, ami mennyei fényben úszott, teljes egészében, úgy, ahogy volt. Semmi árnyék nem vetődött. Nézzünk néhány ilyet, testvérek, összehasonlításul, mert amikor azt mondják a tanítványok Jézusnak, hogy taníts minket imádkozni, az nyilván ránk is vonatkozik, hogy mi is úgy álljunk meg az Úr előtt, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Lehet, hogy valakiről azt mondják, hogy milyen szépen imádkozik, milyen tartalmasan imádkozik. Valaki nem mondhatják. De az, hogy taníts minket imádkozni, az mindig arra vonatkozik, hogy ha az imádságainknak nem a szépsége, a külleme, nem a tartalma a fontos, hanem a szentsége, hogy mennyire szent az az imádság. A mi imádságaink, az emberi imádságok sokszor szólnak arról, hogy egy-egy dologban mi a mi véleményünk. Sokszor imádkozik a hívő ember is úgy, hogy mondjuk ismerjék meg a teológiai álláspontját, meg nézetét, mert az imádságban úgy elmondja. Egy közös imádságban úgy belefoglalja ezt is, hogy ismerjék meg. Belefoglaljuk az imádságba, hogy mi foglalkoztat bennünket, mi nekünk a lényeges. Sőt, olyat is hallottam sajnos, mikor valaki az imádságot arra használta, hogy híreket továbbítson. Mert hogy mit tudom én, kérünk, Urunk, a Mari nénéért, aki halálos ágyán fekszik. És néha úgy remeg is az embernek a torka, mert most tőle hallják meg, hogy a Mari néni haldoklik. Híreket ismertetünk. És testvérek, Jézus Krisztus imádsága nem ilyen volt, mert ő egyetlen dolgot akart ismertetni, az atyát. Mit akart megismertetni Jézus? Azt mondja az imádságban, hogy atyám, én megismertettem a te nevedet velük. Vagyis téged magadat én megismertettelek. A mi imádságaink, testvérek, sokszor szólnak arról, hogy mit szeretnénk. Sokszor az emberi imádságok ilyen megrendelésszerűek. Hát nekünk is mondják sokszor, meg másoknak is mondjuk. Ti is hallottok ilyet, meg mi is mondunk. Jó, imádkozz a gyerekemért, mert ma írja a felvételit. Ugye, mert ma nyelvvizsgázik, mert ma megy egy munkainterjúra, mert ma fogják műteni valamilyen nehézségben, problémában, ilyen rendelés. Vagy ott van az a klasszikus példa, ami egy kicsit hát mosolyogtató is, mikor bemegy a férfi a paphoz, hogy tisztelendő atyám, imádkozzon az anyósomért, mert nagyon-nagyon beteg. De hogy ne sokat tessék beszélni, onnan is kezdheti, hogy de ha más gondoltál felőle, legyen meg a te akaratod. Érezzük, hogy sokszor az imádságaink ilyen megrendelésszerűek, hogy mit szeretnénk, ha az Isten teljesítene. A Jézus imádsága, tudjátok, hogy miért szép? Mert ő arról imádkozik, hogy mire rendeltetett ő. Nem az, hogy mit rendelek meg, hanem én mire rendeltettem, Atyám, amire engem rendeltél. Én arra rendeltettem, hogy holnap a Golgotai kereszten életemet adjam váltságul sokakért. Testvérek, vajon a mi imádságaink nem úgy tisztulnának-e fel, mint amikor kisüt a nap, és eltűnik a pára, és eltűnik a köd? Vajon a mi imádságaink nem úgy tisztulnának fel az Isten kegyelmének a napsugarában, hogyha azért tudnánk imádkozni, hogy Atyám, engem mire rendeltél? Hol az én helyem? Mit csináljak? Engem mire rendeltél? Mit bíztál rám? Mert Jézus Krisztus ugye itt számot tud adni arról, hogy amit rám bíztál, azt elvégeztem. Elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Tehát Jézus azért imádkozott, hogy ő mire rendeltetett. Imádságainkban sokszor mi a magunk igazát keressük, Jézus Krisztus viszont az Atya dicsőségét kereste. Tegnap a missziói bizottsági ülésen szolgáltam napi igéről, mikor Abimelek megkérdi a népet, hogy mi a jobb nektek, hogyha 70 ember van felettetek, 70 főnök, vagy ha csak egy, ugye ő. Természetesen ő. De mi a jobb nektek? És ott elmondtam, testvérek, azt a nagyon egyszerű igazságot, hogy Abimelek itt téved, mert nem azt kell keresni, hogy mi a jobb az embernek, hanem az hívő ember azt keresi, hogy mi szolgálja Isten dicsőségét. Mert azt mondja az ige, hogy ti is akármit cselekeztek, akár esztek, akár isztok, akármit az Isten dicsőségére tegyétek. És Abimelek nem azt keresi, hanem azt, hogy mi jó az embernek. Teljesen mindegy, hogy mi jó. Az embernek azt kell tennie, amire Isten rendeli. És itt Jézus Krisztus tulajdonképpen az engedelmes fiút állítja elénk, hogy ő elfogadja azt, amit az Atya rábízott, és keresi az Isten dicsőségét. Itt a Isten dicsősége az a ószövetségi köbódi Jahvét értjük alatta. Azt az isteni dicsőséget, amely az Isten jelenlétét jelentette a zsidóknak. Aztán a következő, én őértük könyörgök, még nagy teológusok is, még azt mondom, hogy hívő teológusok is úgy magyarázzák ezt a néhány verset, hogy Jézus itt önmagáért imádkozik. Én azt mondanám, testvérek, hogy Jézus nem önmagáért imádkozik, hanem önmagát mutatja be azon reális tények által, amik igazak, az ő személye, meg az Atya személye, ő és az Atya egysége, és az a rendeltetés, amire őt az Atya elküldte. Tehát testvérek, itt erről van szó, hogy Jézus nem önmagáért imádkozik, de imádkozik az övéért. 7-szer fordul elő a János 17-ben az a kifejezés, hogy Atyám, akiket nekem adtál. Tudnék, Isten az övéit az Jézusnak adta, mégpedig két dolog miatt adta Jézusnak, megváltásra és megőrzésre. De nem engedte ki az tulajdonjogából, mert azt mondja, hogy Atyám, a tieid voltak, nekem adtad őket, mert a tieid. Tehát maradtak az Atya tulajdonában, de Jézus Krisztusnak odaadta, mert meg kellett váltani ezeket a hívőket. El kellett törölni a bűneinket, meg kellett igazítani bennünket, és meg kellett őrizni. Ezért Jézus hálát ad az Atyának azért is, hogy megőriztem őket, ugye? Senki nem veszett el közülük. Júdásról most nem, arról majd egy külön alkalommal esetleg elmondom, hogy őt nem kellett megőrizni, mert ő benne sem volt a megváltottak sorában. Úgy veszett el, hogy ő elveszett volt mindig. Mert Jézus Krisztus ezzel mást akart mondani, az övéit megtartja az Úr. Mert akkor nekünk is, testvérek, lenne ilyen nagy dilemmánk sokszor, hogy vajon én megmaradok-e? Vajon engem megtart-e az Úr? Hogyha csak egy is kiesett már ebből a kegyelemből, akkor én mindig izgulhatnék, hogy benne vagyok-e még ebben a kegyelemben. Erről nagyon sok helyen beszél az ige, most nem erről szeretnék szolgálni, hanem arról, testvérek, hogy Jézus miért nem imádkozik a világért. Mint hogyha olyan érzése lenne az embernek, hogy Jézusnak nem fontos a pogány, nem fontos a elveszett, nem fontos a világ, amelyik ítélet alatt van, tudjuk, én őértük könyörgök. Testvérek, én ott hidaltam át a magam számára is ezt a dilemmát, hogy miről van itt szó, hogy miért az övéért imádkozik Jézus. Azt ilyenekben látom, hogy először is azért, mert Jézus Krisztus, amikor a világra gondol, és az övéire, az teljesen más. Az övéire úgy gondol Jézus Krisztus, hogy maradjanak meg ebben az isteni kegyelemben, a világra pedig úgy visel gondot Isten, hogy odaküldi az evangéliumot. Tehát másként van Isten színe előtt a világ, mint ahogy az övéi. Nem egy kalap alá veszi, ahogy mondjuk magyarul, nem egy kalap alá veszi a két féle embertípust. Mert az övéin már könyörült, a világból meg majd könyörülni fog némelyeken biztos. De a világba küldi az evangéliumot. Isten szeretetében úgy van benne a világ, mint ahova elküldi a világosságot, az ő evangéliumának a világosságát. Ugye, mint Pál apostolt, hogy a pogányok közé küldelek téged? Mert Isten így szereti a világot, hogy a pogányok közé elküldi az evangéliumot, még akkor is, hogyha az övéit kidobják, mint a példázatban. Megveszőzik, megölik sokszor, vértanúhalált halnak, de oda küldi az evangéliumot. Isten úgy szereti a világot. Azért imádkozik az övéért, testvérek, mert az övéi nagyobb veszélyben vannak. A hívők nagyobb veszélyben vannak, mint az elveszettek. Hadd mondjak el egy példát erre, az orgona építő testvérünknek a nagyapja évtizedekig volt, hát ha nem évtizedekig, de sok évig volt temetői kántorom, és egyszer elém áll ezzel, hogy tiszteletes úr, tessék csak megnézni a Bibliában, jó feleségével semmi baja nincs a sátánnak. Ő jobbot kéri ki csak. Mert jó felesége az övé, azzal neki nincs baja. Hanem jobbal van baja, aki istenfélő, és aki az Úrhoz tartozik. Neki jobbal van baja. Nagyobb veszélyben van jobb, mint a feleség. Értitek, hogy miért mondja Jézus? Azért, mert jó feleségével nem törődött a sátán, neki jobb a célpont. Őt kell kimozdítani ebből az állapotból. Az ő lába alól kell kihúzni a szőnyeget. Jó feleség alól nem kell, mert nincs is alatt a szőnyeg. Nem kell a sziklát összetörni a lába alatt, mert nincs a lába alatt szikla. Nem kell elvenni a hitet, mert nincs hit. Péternek nagyobb szükség van imádkozásra, mert mikor Jézus azt mondja neki, hogy de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És testvérek, egy nagyon egyszerű igazság az, hogy ha nincs hit, akkor nincs, ami elfogjon. Csak ott kell imádkozni, hogy a hit el ne fogjon, ahol már van hit. Én imádkoztam, érted? Nagyobb szükségük van a hívőknek a Jézus imádságára, mint az elveszetteknek. Ott az igére van szükség, az evangéliumra. Hogy az úréi azok higgyenek és üdvözüljenek. Milyen érdekes, testvérek, ez, hogy Jézus Krisztus ezért könyörög. Nézzük meg, hogy annyi szenvedés van Krisztus előtt, mennyi gyötrődés, mennyi fájdalom, amire csak ha az a mondat inspirál bennünket, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. És akkor ez a Jézus itt a kereszt előtt az övéért imádkozik. Látjátok, nem a saját maga bajaiért. Elmondja egyszer, hogy kérhetnék 12 sereg angyalnál többet. Nem a saját maga nyomorúságát teszi oda az Úr elé, hanem az övéit. Téged és engem, a hívők sokaságát teszi oda, oda teszi az anyaszent egyházat. És azt mondja, hogy ő értük, könyörgök. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, lehet, hogy ma sem kaptunk minden kérdésünkre választ, de talán nem is ez a legfontosabb. Talán az, ami igazán fontos, hogy amikor legközelebb egyedül maradunk a gondolatainkkal, hordozzuk a problémáinkat, tudhatjuk, nem kell feltétlenül tovább cipelnünk őket magunkban. Meg lehet beszélni Istennel. Nem kell hozzá különleges mondatokat tudni, nem kell szépen fogalmazni, nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Lehet azt mondani, Istenem, nem értem, vagy akár csak ennyit, itt vagyok. Mert az imádság talán nem elsősorban arról szól, hogy végre elmondjuk Istennek, mi történt velünk, hanem arról, hogy végre kimondjuk és elengedjük. Jézus egyszer ezt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. A csend nagyon fontos. Ma, amikor véget ér ez a műsor, nem kell rögtön tovább rohanni. Álljunk meg végre egy perce, és mondjunk ki egyetlen mondatot annak, akiről hisszük, hogy hall bennünket. Őszintén. Mert lehet, hogy Isten már régóta vár arra, hogy végre kimondjuk Azt, amit mi még nem tudtunk kimondani, hogy miért, nem az a fontos, hanem az, hogy mondjuk el, kezdjünk el beszélgetni Istennel. Önök a Mária Rádió református félóráját hallották, várjuk Önöket vissza a legközelebb is, ám addig is hallgassák a Mária Rádió értékes műsorait, és ne feledjék el, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra is. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől!

0: Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múltkor befejeztük azt a három részes műsort, amiben a teljes szentírással foglalkoztunk, hogy próbáltunk egy kis rendet tenni a gondolataink között, illetve abban, ahogyan látjuk a szentírást, mert hogy ugye használtuk azt a képet, hogy amikor próbáljuk elolvasni a szentírást, mert hát minden keresztény gondolom, hogy valamikor megpróbálja elolvasni, úgy érezzük, azért úgy illene, és akkor nagyon sokan úgy belebuknak, mert hogy úgy érzik, mintha elvesztek volna egy sűrű erdőben. És akkor próbáltunk ebben a sűrű erdőben egy kis rendet tenni azáltal, hogy úgy miről szól a Szentírás, és úgy nagy vonalakban úgy az Ószövetséget, mint az Új Szövetséget felvázoltuk. Most egy újabb sorozatot indítanánk, mert hogy egy műsorban nem fér bele ez a téma, de valahogy mégis ennél a Szentírás témánál maradnánk, és pedig én úgy látom, hogy a legtöbb embernek az Ószövetséggel nagyobb nehézségei vannak, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy foglalkozzunk most külön az Ószövetséggel, és kicsit menjünk bele jobban, mint az elmúlt három alkalommal, hogy kicsit jobban értsük meg. Meggyőződésem az, hogy részben azért olyan idegen az Ószövetség számunkra, mert nem ismerjük, mert nem olvastuk el. Részben azért, mert vannak bizonyos tévhitek az Ószövetséggel kapcsolatban, téves gondolkodás áll fenn az Ószövetséggel kapcsolatban, vagyis pontosabban azt kell mondjam, hogy nem jól értelmezzük, nem jól képzeljük el a dolgokat, csak akkor nehezünkre esik nagyon, és nagyon idegen, és nagyon, nagyon távoli. Nagyon sok keresztény úgy érzi, mintha egy teljesen más Istenről beszélnénk az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, és ez egyszerűen nem igaz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy menjünk bele egy kicsit jobban, foglalkozzunk egy kicsit az Ószövetséggel, hát ha megszeretitek, kedves hallgatók, az Ószövetséget, és mert hogy az Ószövetség egy kincses láda a mi lelki életünkre nézve, és az Új Szövetség Istene, az Ószövetség Istene is, és az Ószövetség is Jézusról szól igazából, a teljes Szentírás Jézusról szól, illetve az Ó és az Új Szövetség ige maga Jézus Krisztus. Ez egy ilyen titokzatos dolog, amit teljesen megérteni nem tudunk, csak ámulni és csodálni, és hagyni, hogy életünk részévé váljon, akarni, hogy életünk részévé váljon, és hát ezt szolgálja ez a műsor most. Hadd kezdjem egy kérdéssel, nem tudom, ismered-e, tudod-e, hogy melyik az a könyv, amit a leggyakrabban adtak, vagy legtöbb példányban adtak ki, nyomtattak. És hogyha azt gondolod, hogy a Szentírás, akkor tévedsz. A legtöbb példányban megjelent mű a történelemben az Mao Tse-tung kínai diktátornak a vörös könyvecskéje. Ez egy nem túl vastag könyvecske, egy kis zsebkönyv, amiben Mao Tse-tungnak, ennek a diktátortól származó idézetek vannak. Ez egy kommunista könyv. Több, ha jól tudom, milliárd példányban adták ki, és ilyenek vannak benne, például az osztálytársadalomban mindenki egy meghatározott osztályhelyzetben él, és mindenfajta eszme kivétel nélkül magánviseli az osztálybélyeget. Ez ilyen bölcsmondások Mao Tse-tungtól. Ez a leggyakrabban kiadott könyv. A másik, rögtön utána jön a Szentírás. Valóban a Bibliát rengeteg példányba adták ki. Abszolút bestseller a Biblia. A Mao Tse-tung könyv az egy vékonyabb, és nagyon egyszerű gondolatok vannak benne, keresztényként abszolút nem értek egyet a gondolataival. A Bibliával sokan nem tudnak mit kezdeni, mert elsősorban, mert vastag. 1400 oldal átlagosan. És sokan azt szeretnék, hogyha a Biblia egyszerűbb lenne, mint Mao Tse-tungnak a vörös könyve, vagy sokan azt szeretnék, hogyha olyan lenne a Biblia, mint a Gyűrűk ura, az is egy vastag könyv, de legalább izgalmas, sokan elolvasták, én is olvasom a fiaimnak, és nagyon élvezzük.
mondjuk érdekes, hogy a fiaimnak mindig, amikor olvasok a Gyűrűk urából nekik, előtte mindig olvasunk a Szentírásból. És a Gyűrűk urát egyszerűen azért olvasom, mert meggyőződésem, és így tudom, hogy egy keresztény történet tulajdonképpen is. Ha belelátunk a történések mögé, akkor valóban nagyon mély dolgok vannak a Gyűrűk urában, de még mindig nem olyan, mint a Szentírás. És most nem a Gyűrűk uráról fogok beszélni, de tény az, hogy sokan azt szeretnék, hogyha a Gyűrűk ura, ha olyan lenne a Szentírás, mert hogyha a Gyűrűk urát egy percben el lehet mondani, tulajdonképpen meg lehet érteni, miről van szó, és aztán ott van a sok részlet. És a Szentírást is igazából el lehet mondani egy percben, és aztán ott van a sok részlet, de valahogy nehezünkre esnek ezek a részletek. Mert hogy Isten nem olyan, mint Mao Tse-tung. Mao Tse-tung egy diktátor volt, egy vezető, egy köztisztviselő. Na, Isten nem, hanem Isten egy sokkal inkább egy művész. És vannak dolgok, amik nagyon egyértelműen le vannak írva, és vannak dolgok, amik arra hívnak, hogy emészszük, gondolkozzunk el rajtuk. Igen, a Szentírás megkövetel tőlünk egy bizonyos magatartást. Bele kell fektetni a Szentírásba, hogy megértsük, és talán akkor a mélységekről beszélünk, hogy teljesen sosem fogjuk megérteni, ezért újból és újból el kell olvasnunk. Mert hogy ez nem egy olyan dolog, amit így elméletben el lehet olvasni, meg lehet tanulni, és akkor megvan. Nagyon szeretek kirándulni, és az egyik kedvenc hely, ahova szeretek menni, az a Remetei szoros itt a nyugati Kárpátokban, Tövistől nem messze. Most ha előkeresed egy térképen, akkor megtalálod, és megnézheted a térképet, látod a magassági szintvonalakat, hogy el tudod képzelni, hogy körülbelül ott milyen lehet a terep, de ha már jártál ott, akkor van képed róla. Teljesen más, mint ahogy egyszerűen csak a térkép alapján elgondolhatnánk. És ez van a Szentírással is, ez nem egy elméleti mű, igazából ahhoz, hogy megismerjük a Szentírást, el kell olvasnunk. És ezt a tájat, ami maga a Szentírás, ezt most be fogjuk járni a mai alkalommal, és a következő néhány alkalommal. Vastag könyvről van szó, nehezen érthető, komplex, illetve vannak részek, amik nehezen érthetők, mert vannak nagyon könnyen érthetők, de nagyon érdekes. És így, ha összehasonlítjuk a Gyűrűk urával, hát sokan azt mondják, hát azért vannak részek, hogy nagyon hasonlítanak. Igen, pontosan annyira izgalmas tud lenni a Szentírás, csak úgy el kell jutni oda, hogy ízlelgessük. Erről a könyvről, a Szentírásról így imádkoznak a zsidók a 119. Zsoltárban. Parancsolataid útjában gyönyörködöm, jobban, mint minden gazdagságban. Rendeleteiddel foglalkozom, utaidon elmélkedem, örvényeidben gyönyörködöm, igéidről meg nem feledkezem. A jámbor zsidó emberek nagyon-nagyon szeretik a Szentírást. Eszembe jut, hogy az első alkalommal, amikor én egy zsinagógában jártam egy sábát istentiszteleten, Németországban teológián voltam, és a liturgika tanárunkkal elmentünk Marburgba egy zsinagógába, egyszerűen, hogy vegyük fel a kapcsolatot zsidó testvérekkel, volt ilyen közös akció, imádkoztunk is együtt velük, és hogy ismerjük meg őket jobban, és akkor elmentünk a liturgiájukra, a sábát ima alkalmukra, és ez egy modern zsinagóga volt, tehát egy modern épület, de be volt szépen rendezve, és olvastak fel a Tórából, a zsidó szentírásból, a héber szentírásból, úgyhogy olvasták héberül, és fordították közben, és azóta nagyon meglepő számomra, és emlékezetes, hogy amikor az egyik tekercsből, ugye tekercseken van, ilyen pergament tekercseken van a szentírás, és mikor felolvastak belőle, az, aki olvasta, az utána leült, és a rabbi összegöngyölte a tekercset, és a kezébe adta, tulajdonképpen az ölébe adta. És az volt a nagyon-nagyon emlékezetes számomra, hogy úgy tartotta az a férfi a tekercset, a szentírás tekercset, mint ahogyan egy apa a,
a babát szokta tartani, a saját gyermekét, akkor a szeretett árat, akkor a szeretettel ölelte magához azt a szentírási tekercset, hogy engem ez nagyon megérintett. Mert úgy átütött az a nagy szeretet, ami jámbor zsidókban tud lenni a szentírás iránt, amiből tanulhatnánk. A zsidóknak különben van egy saját ünnepük a szentírásra, a Simchat Torah, lefordítva a Tóra feletti öröm, ez október elején van. Most a keresztények között sajnos nagyon kevesen vannak, akik elolvasták. De ami még szomorúbb, a teológiai professzorok között is kevesen vannak, akik elolvasták elejétől végig. Én magam, amíg a teológián voltam, elvégeztem a teológiai tanulmányaimat, befejeztem, megkaptam a diplomámat, és még nem olvastam el a Szentírást. Az később volt, amikor meggyőződésből olvastam végig a Szentírást, és azóta most már többet szerre olvasom, de sajnos a tanulmányaim alatt, bár sokat tanultam a Szentírásról, nem olvastam el. Pedig amikor Jézus bemutatta két tanítványnak az Ószövetséget, ezt olvasjuk Lukács 24-ben, Jézus az Ószövetséget magyarázta el az Emmauszi tanítványoknak, és ők azt mondták utána, hogy éget a szívünk. Mert ilyen a Szentírás. Igazából, ha hagyjuk, hogy a szívünkig elérjen, akkor égni fog a szívünk, mert gyönyörű, és mert a lelkünket táplálja. A lelkünknek tulajdonképpen kétféle fő tápláléka van, az egyik Isten igéje, a másik az eukarisztia. Ezért van, hogy a Szent Mise két részre oszlik, két fő részre, az ige liturgia és az áldozat liturgia, az eukarisztia. És mindkettő nagyon-nagyon fontos, és ha valamelyikkel nem élünk, akkor éhezik a lelkünk. A Szent Jeromos, aki a nagy fordítója volt a Szentírásnak, ő fordította latinra a héber és a görög Szentírás, tehát a héber Ószövetséget, a görög Újszövetséget. Ő azt mondta, ignorantia scripture, ignorantia Christi est. Tehát aki nem ismeri az igét, az nem ismeri Krisztust. Vagy aki mellőzi az igét, a Szentírást, az magát, Jézus Krisztust mellőzi. És az nem segít, hogy de igen, de én naponta járok áldozni, az nagyon jó, dicséretes dolog, de amint mondtam, ha bármelyiket a táplálékok, a lelki táplálékaink közül kiiktatjuk, akár az eukarisztiát, akár a Szentírást, éhezni fog a lelkünk. És nem fogjuk igazán ismerni, csak az eukarisztiából nem ismerjük meg igazán Jézus Krisztust. És csak a Szentírásból hiányozni fog valami Jézus Krisztus megismeréséből. Mindkettő fontos, és nem válogathatunk benne. És visszatérve Jeruzsálemtől Emmauszig elég hosszú az út. Órákat mentek, és Jézus részletekbe ment. Nem ismerni az Ószövetséget annyi, ha megnézed a Szentírás, hogy mennyi az Ószövetség, nem ismerni, akkor ennyit nem ismerek Jézusból. Mert az emauszi tanítványoknak pont azt magyarázta el Jézus, hogy mennyire róla szól az Ószövetség, mennyire rámutat az Ószövetség. És hogyha most foglalkozunk az ószövetségi szentírással, lényegében három kérdés van. Az első, miről van szó a sztori? Kicsit menjünk végig benne. Ezt ma elkezdem, és nem tudom, hogy meddig jutunk el. Folytatjuk legközelebb. Aztán a második, jó, de az Ószövetségből mi vonatkozik ránk? Mi releváns ma számunkra? Mert például ott van az Ószövetségben, a Mózes törvényében az van, hogy bojtokat aggassanak a zsidók a ruhájuk végére, ami emlékeztesse bizonyos dolgokra, és mi ezt nem tesszük meg, mi keresztények, most akkor helyesen járunk el, vagy nem helyesen járunk el. Érvényes ránk, vagy vannak olyan dolgok az Ószövetségből, amik már nem érvényesek, illetve van-e egyáltalán valami, ami érvényes, tehát hogy álljunk hozzá. Harmadszor pedig a harmadik nagy kérdés, ez a végén lesz, és biztos, hogy nem ma kerül sorra, mit csináljunk a nehéz részekkel. Ezre is próbálok egy kis segítséget adni. De ma az első pontot kezdjük el, csak elkezdjük. Mi a története az Ószövetségnek? Egy kicsit menjünk végig rajta, hogy miről szól pontosabban, mint ahogyan az elmúlt három alkalommal tettük. Így kívülről, ha csak úgy nézzük, hogy mi a történet, akkor azt látjuk, hogy egy népről van szó. A zsidók, akik héberül beszélnek. És van egy könyvgyűjteményük, amelyben le van írva az ő történetük Istennel.
az ő vallásuk, meg nagyon különbözik a többi vallástól. A többi vallásban nagyon gyakran az történik, hogy valaki kap egy isteni kinyilatkoztatást, és akkor akik hisznek benne, akik elhiszik azt, amit ő mesél, akkor ők lesznek a követői, és akkor így lesz például az iszlám, hogy Mohamed kapott egy személyes kinyilatkoztatást, és akkor vannak, akik elhiszik, hogy valóban Istentől kapott kinyilatkoztatást, és azok az ő követői. És egy kicsit ilyen szubjektív. Itt egy egész nép van, amely mondja, hogy kezdettől fogva van egy története ezzel az Istennel. És ezt nem lehet tagadni, ez a nép létezik, és az ő könyveik ott vannak, mindenkinek elérhetően. És ezek a könyvek, az Ószövetségi Szentírás könyvei Krisztus előtt 1000-től, úgy Krisztus előtt 200 között írottak, tehát egy 800 éves időszakban, majdnem mindegyik héberül írodott, néhány könyv arámul, vagy néhány részlet, és néhány könyv görögül írodott. Ezt mi keresztények is elfogadjuk, mert valamikor egy férfi megjelent, aki azt mondta, én vagyok ennek az üzenetnek a középpontja. És mivel, hogy hiszünk ebben a férfiban, ezért mi is részesei vagyunk ennek a nagy történetnek. Így lett a zsidók szentírása a mi szentírásunk is. Na most mondtam, hogy jó sok könyvből áll, tehát sok részből áll a szentírás, a Biblia szó, ez egy görög szó, azt is jelenti tulajdonképpen könyvek, vagy könyvtár, könyvek gyűjteménye, Biblia. Tehát nem egy könyvről beszélünk, hanem sok könyvről, és ha az Ószövetségről beszélünk, az Új Szövetségben 27 könyv van, ott ez van, és azok mind görögül írottak. Az Ószövetségnél egy kicsit komplikált az ügy, mert 39, vagy 46, vagy 51 könyvről beszélünk. A protestáns egyházak a zsidó rabbikra támaszkodva 39 könyvet fogadtak el, mint Ószövetségi Szentírást. A katolikus egyház 46-ot, mivel hogy a katolikus egyház még olyan könyveket is szentírásnak tekint, amik nem héberül írottak, a protestánsok csak a héberül írodott könyveket fogadják el szentírásnak, mi néhány görög nyelvű, görögül fennmaradt könyvet is szentírásnak tekintünk. Azt kell tudni, hogy Jézus korában még ez nem volt egyáltalán leszögezve. Később szögezték le a zsidók is, és a keresztények mindig is, tehát egy kis vita volt, hogy akkor hol, mennyi a szentírás. Abban a 39-ben, amit a protestánsok elfogadnak szentírásnak, mi is azt szentírásnak tekintjük, mi katolikusok, de mi még további 7 könyvet is hozzáveszünk, és ez a további 7 könyv a Makkabeusok 2 könyve, a Sirák fia könyve, a Bölcsesség könyve, Tóbiás könyve, Judit könyve, aztán vannak részek Dániel prófétától, illetve Báruk próféta könyve is ide tartozik. Tehát nálunk 46 könyvről beszélünk, az ortodoxok még ennél is többet, még van néhány könyv, amit a katolikusok nem tekintettek szentírásnak, például Ezrásnak második, harmadik könyve, meg a Makkabeusoknál, az ortodoxoknál 4 könyv van. Tehát még egyszer az történt, hogy a kánon, tehát az, hogy mit tekintünk szentírásnak, Jézus idejében még nem volt leszögezve a zsidók között sem. És voltak különböző fontossági sorrendek. Mózes 5 könyvét tartották a legfontosabbnak, aztán a prófétákat még nagyon fontosnak tartották, de például a bölcsességi irodalomban ott megoszlottak a vélemények Jézus korában is a zsidók között, és így ez a megoszlott vélemény ment tovább a keresztényeknél is. Aztán le lett szögezve, a katolikus egyház is végérvényesen a 16. században döntött el, hogy akkor mit tekintünk szentírásnak, de akkor már a protestantizmus is megvolt, és ők egy kicsit másképp látják. A jó az, hogy nincsenek olyan nagyon lényeges különbségek. Az első próbálkozás összegyűjteni egy könyvbe, és azt mondani, na ez a szentírás már a zsidóknál, az a görög fordítás volt, az úgynevezett Septuaginta, amit Krisztus előtt már 200 évvel elkezdtek fordítani, és aki azok a
zsidók, akik nem tudtak héberül, ezt a görög fordítást vették alapul. És a görög fordításban valóban bekerültek még olyan könyvek is, amik eredetileg nem héberül írottak, hanem görögül, vagy amiknek a héber első változata elveszett, és csak görögül maradt fenn, és mi katolikusok ezt a Septuaginta hagyományát, listáját folytattuk, vittük tovább, illetve az ortodoxok is, csak az ortodoxok, a Septuagintának is több változata volt, kicsit komplikált. A protestáns egyházak csupán azt fogadják szentírásnak, amit a héber szentírás alapján, a héberül tudó zsidók fogadtak el szentírásnak. Remélem, hogy nem komplikáltam el, hogy érthető volt. Tehát különböző hagyományok. A jó az, hogy nincsenek tanításbeli különbségek, nagyon-nagyon kevés van. Tehát igazából azokban a könyvekben, amiket mi szentírások tekintünk, és a protestánsok nem, nincsenek olyan egetrengető, nagyon fontos olyan tanításokat nem vonunk le azokból, ami miatt mostan a tanításunk lényege nagyot változna. Tehát igazából szentírási alapon nincs nagy vita, meg tudunk egyezni a protestánsokkal is. Számunkra fontosak ezek a könyvek, és nagyon mélységes könyvek, és a protestánsok is ezeket a könyveket tudják úgy olvasni, mint lelki olvasmány, csak éppen nem tekintik szentírásnak. De mondom, hogy ez nem okoz különösebb nagy problémákat teológiailag. De most ennyit így a kánonról, arról, hogy mi a szentírás. Menjünk még egy gondolattal tovább. Az elgondolás, hogy van egy nép, melynek története, imái, elbeszélései egyenesen Istentől vannak, és a többi körülöttük levő akárhány száz vagy ezer népé nem, ez azért idegesítő. Tehát ez mindig is zavarta a nem zsidó népeket, hogy jöztök ti ahhoz, hogy nektek van meg a kinyilatkoztatás? Az ateisták azt mondják, persze, és az amazonászi törzseknek is megvannak a hős történetei. Miért pont ennek a népnek higgyünk? Miért pont a zsidókat tekintsük kiválasztott népnek? A helyzet az, hogy minden nagy dolognak van egy kezdete. Minden nagy feltaláló gyerekként kezdte. Ilyen ez. És Isten is egy néppel kezdte azt, amit végül aztán az egész emberiséggel akar elvégezni. Istennél nem úgy van, hogy mindenki egy formát kap, hanem mindenki a legjobbat kapja, ha elfogadja az ő rendjét. Nem mert Isten nem szeretné a többi népet, hanem mert ő így döntött, hogy kiválasztott egy népet, és annak azt mondta, benned nyer áldást minden nép, de veled kezdem el. És éppen az elmúlt hetekben olvastam egy könyvben, egy teológus azt mondta, hogy annyira szerette Isten a világot, hogy kiválasztotta a zsidó népet. Ez nekünk jó. Elkezdte a zsidó néppel, és aztán minket is bevont ebbe az ő nagy tervében, az üdvösség tervében. Ezzel nincsen baj. Ha minden nép a saját helyén betölti a hivatását, akkor ez ebből a legcsodálatosabb dolog lesz. A zsidó nép, ha betölti a hivatását, minden más nép számára áldás lesz. A német nép, ha betölti a hivatását, ami elég egyértelműen egy vezető hivatás, és ha ezt jól teszi, akkor egyértelműen áldás lesz a többi nép számára. Mostan a szentírásra tekintve, és a zsidó népre tekintve, amennyiben a zsidó nép betöltötte az elhívását, mint választott nép, áldás jött minden más népre, és mi részesülünk ebben az áldásban, mert ismerjük a kinyilatkoztatást. Sajnos a zsidó nép nem mindig teljesítette ezt az elhívását, tehát kicsit tökéletlenül teljesítette az elhívását, és ezért egy kicsit tökéletlenül jutott el hozzánk az áldás, de Isten ezt megoldotta. És végső soron az, hogy van választott nép, hogy Isten kiválasztotta a zsidó népet, az egy áldás számunkra. Ez így jó, hogyha így látjuk. Most visszatérve a Szentíráshoz, a zsidók nem Ószövetségnek nevezik, mert nekik nincs új szövetség, hanem ők úgy nevezik a Szentírás, hogy Tanakh, de ez egy összetett szó, tulajdonképpen a három szónak a kezdő betűi, Tora, Neviim, Ketuvim. A Tora az Mózes öt könyve, ez a legfontosabb számunkra, aztán Neviim a proféták, és Ketuvim
az írások. Tehát számukra a zsidó szentírásban az Ószövetség három részre oszlik, a Tóra, az a törvény, vagyis Mózes öt könyve, aztán a proféták, de a proféták alatt nem csak azt tartják ők, nem csak azt tekintik profétának, amit mi neveznénk profétának, hanem például az elbeszélések, a Józsué könyve, Bírák könyve, a Királyok könyvei, ezek is proféták. A proféták címszó alatt ismerik, és az írások alatt minden más könyv van, általában amit mi bölcsességi irodalomnak nevezünk, a Jobb könyvétől kezdve a Zsoltárok könyve, a Prédikátor könyve, Példabeszédek könyve, Énekek éneke, ezek az írások. Rút könyve is ide tartozik érdekes módon, Eszter könyve, tehát Tanakh, Torá, a Mózes könyvei, Nevím, a proféták, és Ketuvim, az írások. Aztán, ha jobban megnézzük ezeket az írásokat, a különböző könyveket, akkor látjuk, hogy még akár egy könyvön belül is különböző műfajok vannak, és fontos, hogy ismerni, hogy ha tudod, hogy ez ilyen műfaj, akkor tudod, hogy értelmez. Vannak történeti könyvek, elbeszélések, akkor azt tudom, hogy az egy elmondja, hogy mi történt. Aztán vannak törvénykönyvek, vannak proféciák, sokszor versszerűen vannak megfogalmazva, mondjuk a magyar fordítás nem nagyon tudja ezt visszaadni, de Isten beszél. Aztán vannak költői művek, imák vagy más költemények, és akkor ezt teljesen másképp közelítünk hozzájuk, egy költeményben akár allegorikus dolgok is megjelenhetnek. És van bölcsességi irodalom, a példabeszédek, Jobb, Prédikátor, ahol egyszerűen bölcsmondások, gyűjteményei vannak. És ezek nincsenek mindig tisztán elválasztva egymástól, és nem is kronológikusan vannak elrendezve. Ahogyan, ha a Gyűrűk urát olvassuk, ott sem pontosan kronológikusan van minden leírva. És ez rendben van. Ez már egy első segítség legyen így, és tulajdonképpen az a nem titkolt szándékom, hogy így, ahogy foglalkozunk az Ószövetséggel, hát ha a kedves hallgatókban, vagy némelyikben fellángol a vágy, hogy olvass a Szentírást. Én azt javasolnám, fogj neki, olvast. Először el kell kezdeni. A legelejétől legalább egyszer el kell olvasni elejétől végig, és ha vannak olyan részek, amiket nem értünk, vagy nehezek, egyszerűen át kell verekednünk magunkat rajtuk. És az a helyzet, hogyha odafigyelünk, mindig találunk valamit, ami gazdagíthat minket. Úgyhogy ezt a témát folytatjuk majd, de addig is az a kérésem, vágyam, hogy olvassuk a Szentírást, olvassuk az Ószövetséget is, és hagyjuk, hogy szólítson meg minket. Ehhez sok sikert kívánok, és a következő alkalommal folytatjuk a történetet az Ószövetséggel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak az ördögök fejedelmine segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és igéjelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott. Ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével üzöm ki az ördögöket, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hogy magával 7 másik lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint az előtt volt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! Mai evangéliumban Jézus egyik csodájáról hallunk, amikor is a gonosz lelkeket űzi ki. A hallgatóságból nem mindenki fogadja el, hogy Jézusban a Teremtő Isten nyilvánul meg. A kereszténység, és különösen a Krisztus követés mindig hitet kíván. Mi nem a szemünknek hiszünk, nem az érzelmeinknek, nem a gondolatainknak, csak is a hitünknek. Mennyei atyánk, hálát adunk neked magyar nemzetünkért, anyanyelvünkért, történelmünkért, hitünkért, és mindazért, amit őseinktől örököltünk. Kérünk, áld meg magyar népünket, bárhol is éljen a világban. Adj bölcsességet vezetőinknek, békességet családjainknak, reményt fiataljainknak. Urunk, segíts, hogy ne a széthúzás, a gyűlölet és az egymás elleni harag határozza meg életünket, hanem az összetartozás, a megbocsátás és a szeretet. Magyarok nagyasszonya, népünk oltalmazója, könyörök érettünk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd felfelöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
2: Mária Rádió. Egy fény sugár a lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorunkban, Kertész Marikával, akik már a hallgatók ismernek. A mai témánk a szexuális nevelés. A szülők iskolája keretén belül a Sepsiszentgyörgyi plébánián tartottatok előadást a férjeddel ebben a témában, ezért döntöttünk úgy, hogy ebben a mai műsorban is erről beszélünk, hogy szeretnénk segítségére lenni a hallgatóknak, a szülőknek, ami a gyerekeknek a szexuális nevelését illeti. Köszöntelek, Marika, Isten hozott a műsorban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszöntlek téged, Szilvia, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Köszönöm a meghívást, a lehetőséget.
1: Honnan jött az ötlet, hogy ebben a témában felkészüljetek és előadást tartsatok gyerekeknek, szülőknek?
2: Igen, hát kapaszkodót és bátorítást szeretnénk adni a szülőknek ahhoz, hogy a gyermekeikkel beszélgetni tudjanak erről a nagyon lényeges témáról, a szexualitásról. Én ciklusú foglalkozásvezető vagyok, a férjem pedig titkos küldetés foglalkozásokat tart fiúknak. Azok kedvéért, akik nem tudják, hogy miről is szólnak ezek a foglalkozások, szeretnék néhány mondatot mondani. A ciklusú foglalkozáson a női ciklusnak a rejtelmeibe vezetem be a lányokat, saját testük működésének a különlegességét és csodálatos voltát próbálom megerősíteni. A célom az, hogy örüljenek annak, hogy nőnek születtek, a testüknek, ahogyan azt a Jóisten megteremtettem, hogy pozitív hozzáállás és testkép alakuljon ki bennük. Azt próbálom hangsúlyozni, hogy a termékenység érték, és egy nagyon csodálatos hivatásra készülnek, az édesanyai hivatásra. A titkos küldetés foglalkozás keretén belül pedig a férfi létnek a fontos kérdései kerülnek elő. Ilyen kérdésekre gondolok, hogy mi a jó abban, hogy fiúnak születtem, milyen férfi szeretnék lenni, a férfi termékenységnek a jellemzői. De a lányokról is tanulnak a fiúk ilyen kérdések mentén, hogy miben különböznek a lányok a fiúktól, vagy miben áll a női termékenység. Igazából a titkos küldetés foglalkozásnak a célja a férfiúi identitás megerősítése. Elég sok ilyen foglalkozást tartottunk már, több száz gyereknek megtartottuk, és hát azt tapasztaltuk, hogy amikor megkérdezzük tőlük, hogy kivel beszélgettek otthon ezekről a nagyon fontos kérdésekről, többnyire azt a választ kapjuk, hogy nem igazán szoktak beszélgetni, vagy ha igen, akkor csak nagyon keveset. A foglalkozást követően egy interaktív bemutatót tartunk a szülőknek, amikor megpróbáljuk röviden összefoglalni azt, hogy miről is hallottak a gyerekeik, és igazából ezzel a bemutatóval segíteni szeretnénk a szülőket abban, hogy maguk is vállalkozzanak őszinte beszélgetésekre a serdülő gyermekeikkel, akik természetesen leginkább tőlük várják az iránymutatást életüknek a fontos kérdéseiben. És ilyenkor a szülők mindig elmondják azt, hogy ők nem tudják, hogy hogyan kapcsolódjanak a gyerekeikhez ezekben a kényes témákban. Meg ezen kívül is nagyon sokszor hallottuk és halljuk gyakorló szülőktől azt, hogy azért nem foglalkoznak a gyermekeik szexuális nevelésével, mert nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá, nem tudják, hogy mit mondjanak nekik. Hiszen ők nem láttak erre mintát a családjukban. Ez tabu volt náluk a származási családban. És ezért sajnos nagyon sokan megpróbálják átruházni ezt a feladatot a hitoktatóra, a papra, elküldik a gyereküket egy lelki programra, vagy egy táborba, hogy hát ha ott majd, úgymond valaki felvilágosítja őket. Igazából mi sem kaptunk, vagy én sem kaptam ilyen jellegű felvilágosítást otthon, a mi családunkban is ez tabu témának számított, tehát nekem is, nekünk is, itt a férjemre gondolok, tanulnunk kellett azt, hogy ezt hogyan is tegyük a saját gyerekeinkkel. És hát amit megtanultunk, vagy akár a saját tapasztalatainkat is szívesen továbbadjuk, hogy mások is épüljenek általa. Tehát innen jött az ötlet, hogy ilyen előadásokra vállalkozzunk, amennyiben van erre igény, vagy van meghívás. Amit mindenképpen szeretnénk tudatosítani a szülőkben, az az, hogy gyerekeinknek a szexuális nevelése az elsősorban a mi feladatunk, tehát a szülő feladata, és ez nem átruházható másokra, hiszen az Isten ezt ránk bízta, és azt akarja, hogy az első üzenetet ennek kapcsán tőlünk hallják, ne a kortársaiktól, vagy ne a média eszközein keresztül. Mert hogyha ez így történik, akkor hát szerintem lesz bőven kiigazítani való, hiszen a kortársak meg a média nem azt fogja adni a gyerekeinknek, amit mi át szeretnénk adni. Nem a keresztény értékrend szerint, nem az Isten terve szerinti szexualitásról fog beszélni, vagy információkat közvetíteni.
1: Érintetted részlegesen, hogy mi is az a szexuális nevelés, vagy mi a célja, ezt hogyha egy picit bővebben kifejtenéd. Amellett, hogy nem tudom, hogy elmondhatjuk-e a hallgatóknak, hogy akkor titeket megkereshetnek, tegyük fel, hogyha most hallgat minket egy pedagógus, vagy egy aki osztályfőnök is, és aki is szeretne a szülőknek segítséget nyújtani ebben a témában, megkereshet titeket?
2: Igen, meghívhatóak vagyunk, és amennyiben sikerül egyeztetni egy olyan időpontot, ami nekik is megfelel, és nekünk is, akkor nagyon szívesen elmegyünk. Hogy mi is a szexuális nevelés, és mi a célja? Sokan tévesen azt gondolják, hogy a szexuális nevelés az egy nagy beszélgetést jelent valamikor a serdülőkorban. Azonban a szexuális nevelés ennél sokkal több, tehát nem csak egy felvilágosítás, hanem a mindennapi történésekbe ágyazott beszélgetéseknek a sorozata. A szexuális nevelés igazából jellemformálást jelent. Ennek nyilván része az információ átadás is, de ez csak egy kis része. Keresztény szülőként az a feladatunk, hogy formáljuk a gyermekeinknek az értékrendjét, világnézetét, hogy feltöltsük őket belső érzelmi erővel, hogy Isten akarata szerinti döntéseket tudjanak majd hozni. Hogy képesek legyenek önmaguk és az értékeik az álláspontjuk megvédésére, továbbadására. Az lenne a lényeges, hogy a hozzáállásunk az pozitív legyen és proaktív, tehát ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, hogy mitől féltjük őket, vagy mitől szeretnénk megóvni őket, inkább arra kellene figyelnünk, hogy milyen célt akarunk elérni, tehát mi is a célunk. A célunk pedig az, hogy olyan felnőttekké váljanak, akiknek majd a házassága tartalmas lesz, mély lesz, boldogító lesz. Tehát akik egy nap majd egészséges, szerető és meghitt párkapcsolatban tudnak lenni egy másik személlyel. Szeretnénk segíteni a gyermekeinket abban is, hogy a férfi, illetve női identitásokat örömmel elfogadják, és rácsodálkozzanak az új élet titkára. Hogy legyenek képesek odaajándékozni önmagukat a társuknak. Tulajdonképpen a szexuális nevelés arról szól, hogy felkészítjük a gyermekeinket ennek az ajándéknak a helyes átadására. Persze az is cél, hogy megvédjük a felelőtlen, helytelen szexuális viselkedéstől. Mi azt tapasztaltuk, hogy ha mi vagyunk a hiteles információforrás a gyerekeink számára, akkor ezzel sok mindentől megóvjuk, megvédjük őket. Mert hogy igazából az, amit mi elmondunk nekik, az egyfajta szűrőként fog jelen lenni az életükben, és mindaz, amit hallanak a külvilágból, azon keresztül fogják átengedni. A gyerekek nagyon kíváncsiak, és az a jó, hogyha a kíváncsiságokat igazából mi fogjuk kielégíteni, ha mi fogunk válaszolni a kérdéseikre. Azok a gyerekek, akik kiskoruktól kezdve hallanak a szüleiktől a szexualitásról, védettebbek lesznek a szexuális zaklatással szemben is akár. Hiszen jobban fel fogják ismerni azt, hogyha valaki szexuális téren ártó szándékkal közeledik feléjük, merik jelezni, hogy nem akarják azt a dolgot, hogy ez nincs rendben, és otthon is jobban elmerik mondani azt, ami történt, mert vannak rá szavaik, és tudják, hogy ez nem tabu téma, szabad lehet a szülőkkel erről beszélgetni, a szüleik nem zárkóznak el ezelől.
1: Mikor kell kezdeni a szexuális nevelést, ha bár mondtad, hogy tehát ez nincs egy meghatározott időpont, és nem egy meghatározott esemény?
2: Igen, ez tulajdonképpen egy folyamat, tehát úgy említettem, hogy a beszélgetéseknek a sorozata. Lehet, hogy nem tudatos sokunk számára, vagy sok szülő számára, de a szexuális nevelést már tulajdonképpen azzal elkezdtük, akik vagyunk, tehát a puszta lényünkkel is nevelünk. Azzal, ahogy a saját nemünkhöz viszonyulunk, és azzal is, ahogy az ellenkező nemhez viszonyulunk. Ahogy mondjuk kifejezzük a szeretetünket, vagy éppen nem fejezzük ki. Tulajdonképpen mindennel üzenünk, és hát egy kép alakul ki ennek alapján a gyermekünkben, vagy a gyermekeinkben arról, hogy milyen egy férfi, milyen egy férj, egy édesapa, vagy milyen egy nő, egy feleség, egy édesanya. Tehát nem akkor kezdjük el a szexuális nevelést, amikor erről beszélni kezdünk konkrétan, hanem azzal kezdjük el, ahogyan a körülöttünk élőkhöz, a házastársunkhoz, vagy akár a gyermekünkhöz viszonyulunk már az első naptól kezdve. Tehát tulajdonképpen már csecsemőkorban mondhatnánk így, elkezdődik ez. Nyilván beszélni is kell róla. Tulajdonképpen nincs olyan, hogy túl késő, hogy lemaradtunk valamiről. Persze, ha nem kezdjük elég korán, vagy nem kezdjük idejében, akkor hát azért elszalasztottunk néhány lehetőségét. Éppen ezért jobb korábban elkezdeni, tehát még óvodáskor előtt. De ha valaki nem kezdte el, akkor bármikor megteheti. Természetes az, hogy ott feszül mindannyiunkban az a kérdés, hogy mit és mennyit mondhatunk a gyermekeinknek a különböző életkorban, hogy az ne legyen se túl sok, se túl kevés. Én azt látom, hogy sok szülő attól fél, hogyha túl korán elkezdi ezt, a gyermek elveszítheti az ártatlanságát. De van egy jó hírem, mert hogy az Isten igéjére alapozott igazság, amit megpróbálunk átadni, az nem öli ki az ártatlanságot a gyermekeinkből. Igazából védőpajzsot nyújt, és előkészíti a házasság előtti tisztaságra való elköteleződést is akár. Tehát, hogyha idejében adunk át tudást a gyermekeinknek, vagy akár készségeket, ezzel tulajdonképpen építjük a gyereket és segítjük. Olyanok a gyermekek, mint a szivacs, mindent magukba szívnak. És hogyha mi feltöltjük, vagy megtöltjük őket jó információkkal, akkor hát nem marad másnak hely. Nem fognak máshoz fordulni. Mert hogy a kíváncsiságok ki lesz elégítve, és általunk lesz kielégítve. Sőt, az a szerencsés helyzet alakulhat ki, hogy ők fogják a többieket jó irányba befolyásolni. Mi ezt tapasztaltuk a gyerekeinknél. Anna lányunk most 11 éves, és nála különösen tapasztaljuk ezt, hogy egyféleképpen szakértője vált ennek a területnek, azon információk, meg beszélgetések mentén, amit mi próbáltunk neki átadni, és az osztálytársai hozzáfordulnak, amikor ilyen kérdésük van, tehát elismerték őt úgymond szaktekintének. Persze, ez kellett előzetesen, hogy azt lássa, hogy mi is, hát nem azt mondom, hogy szakértő vagyunk ennek a területnek, de hogy azért értünk hozzá, érdekel minket, és tudunk is, és akarunk vele beszélni. Hát hogyha ez nem lett volna, akkor neki sem lenne sem tudása, ismerete hozzá, sem bátorsága ahhoz, hogy ezekről a témákról az osztálytársaival beszélgessen, és próbálja őket jó irányba befolyásolni.
1: Igen, nyilvánvaló, hogy ebből is kitűnik az, hogy ti, mint keresztény szülő, a házaspár, tehát közvetítettétek Isten igazságát, ami ezt a területet érinti, ezt a területet is, mi a keresztény szülőnek a feladata? Mire vagyunk meghívva mi? Isten minket mire hívott meg?
2: Ezt az előbb már említettem, hogy mi vagyunk az elsődleges nevelők, ugye ezen a területen is, tehát ez ránk van bízva. Nem ruházhatjuk át ezt másokra, mert hogyha mi nem fogunk beszélni erről, akkor mások fognak, és hát úgy, ahogy ezt már korábban is mondtam, nagy valószínűséggel nem úgy, ahogy mi szeretnénk, tehát nem a mi értékrendünk szerint. Persze nem adhatjuk azt, ami nekünk nincs. Tehát az, amit mi gondolunk a szexualitásról, ahogyan azt megéljük a mindennapokban, az ezzel kapcsolatos ismereteink, vagy éppen az ismeretek hiánya, a tapasztalataink, ezek mind meghatározzák azt, hogy hogyan fogunk, vagy éppen nem fogunk erről a témáról beszélgetni a gyermekeinkkel. Ha például valakit gyerekként vagy később fiatalként a párkapcsolataiban kihasználtak, az elutasító lesz a szexualitással kapcsolatban, és ez meg fog nyilvánulni nagy valószínűséggel a házastársával való kapcsolatában is. Nem fogja tudni önmagát ajándékozni a társának. Nem szívesen beszél erről a témáról, sem a házastársával, és később a gyerekeivel sem. Tehát gyógyulni kell. Persze, hogyha már gyógyult az Isten kegyelméből, akkor ezek a görcsök eltűnnek ezek a félelmek, ezek a sebek eltűnnek, mert hogy Istennek nagy az ereje és hatalma, és számára semmi sem lehetetlen. Bármilyen trauma is ér valakit, ő ezeket a sérüléseket be tudja gyógyítani, és minden nehéz érzést úgymond ennek hatására el tud engedni az életű, vagy szabad tud ezektől lenni.
1: Kicsit most közbeszólnék, bocsánat. Tudsz-e olyan esetet, beszámoló, tehát gyakorlatból, ami példa erre, amit mondtál? Tehát, hogy Isten megszabadított valakit, egy gyereket például, akit szexuálisan bántalmaztak. Volt-e rá erre példa?
2: Gyerekről nem tudok, akit szexuálisan bántalmaztak volna. Hát én talán a magam példáját tudom hozni, hogy nekem volt egy nagyon-nagyon rossz, negatív, elutasító hozzáállásom a szexualitás kérdéskörével kapcsolatosan, mert hogy nálunk is otthon a családban tabu volt, nem beszéltünk erről a témáról, nem megfelelőképpen viszonyultak, mondhatnám így is, akár a szüleim ehhez a dologhoz, és ebből kifolyólag bennem alakult ki egy olyan érzés, hogy a szexualitás az valami rossz dolog, szégyelni való, Isten előtt egyáltalán nem kedves, és ez eljutott egészen addig a pontig, hogy tini lányként én nem mertem megnézni a saját testemet a tükörben, vagy nem tartottam magam értékesnek, sem nőként, sem a testemet nem tartottam kincsnek, vagy értéknek, vagy ajándéknak. És volt bennem egy csomó görcs a szexualitással kapcsolatban, aminek gyógyulnia kellett. És hát ezt a gyógyítást én megtapasztaltam az Isten részéről, hogy amikor én ezzel odaálltam eléje, és kértem az ő segítségét, az ő szabadítását, ebben persze a férjem is nagyon sokat segített, akkor ezek a bőrcsök eltűntek, vagy ezek a láncok, akár így is fogalmazhatnék, lehullottak rólam, és felszabadultam. Tulajdonképpen az Isten igazsága volt az, ami nagyon sok szabadságot hozott ezen a területen nekem, amikor felismertem azt, hogy Isten hogyan gondolkodik erről az egészről, mi az ő terve, és mi az Isten szerinti igazság, mert hogy tulajdonképpen egy csomó hamisság gyökerezett meg az én szívemben is ennek hatására, és ezeket kellett leépíteni, hogy hely legyen az Isten igazságának, és az szerint kezdek el gondolkodni, érezni, vagy akár jelen lenni később a házastársi szexuális kapcsolatban, és a gyerekeim számára is.
1: Igen, köszönöm, elnézést, hogy megszakítottalak most, hogyha folytatnád, amit szeretnél mondani. Mit szerettél volna?
2: Igen, hát talán még arról szerettem volna beszélni, hogy mennyire lényeges az, hogy nyíltan beszélgessünk a házastársunkkal erről a témáról. Már ez is sokat tud segíteni abban, hogy oldottabban, szégyenérzet nélkül tudjunk majd a gyermekeinkkel is beszélgetni erről. Meg hát nyilván azt is le kell szögezni, hogy mit szeretnénk átadni. Nem biztos, hogy mindenről ugyanúgy gondolkodik minden szülőpár, és ebben megegyezésre kell jutni, egységben kell lenni, hogy együtt tudjuk ugyanazt képviselni tulajdonképpen a gyermekünk előtt, hogy ne két irányba próbáljunk hatni rájuk, mert hogy ez nagyon rossz hatással van rájuk, nem csak ezen a területen, hanem úgy egyébként is a gyereknevelésben.
1: Mi Istennek a terve a szexuális neveléssel? Mit kell átadjunk a gyermekeinknek?
2: Igen, ez nagyon lényeges szem előtt tartani, mert hogy ezt kell nekünk képviselni. Hát mindenek előtt, amit látnunk kell, és tudatosítanunk kell saját magunkban, és később a gyermekeinkben is, hogy a szexualitás Istennek a találmánya. Tehát benne van az Isten tervében, nem szégyelni való. Tehát egy ajándék tulajdonképpen a házaspár számára. És mivel Isten jó, nyilván, hogy az ő ajándéka is jó, tehát hogy a szexualitás is jó. Szabad ezt élvezni. Lelkigondozói beszélgetéseimben sokszor találkoztam azzal, hogy egy-egy feleség arról számolt be, hogy neki bűntudata van amiatt, hogy élvezi a szexet, tehát hogyha gyönyört él át a szexuális kapcsolatban. De hogy Isten előtt ez teljesen rendben van, hogyha ezt élvezzük, hogyha ez örömet okoz, ha örömet okozunk egymásnak, hogyha ez gyönyör forrása. Hadd hozzak ide egy szentírási részt, a Prédikátor könyvéből, a 9. fejezetből, a 9. verset. Élvezd az életed feleségeddel, akit szeretsz, hiába való életed minden napján, amivel Isten megajándékozott a nap alatt. Hát ez is valamiképpen erről is szól. Vagy az Énekek éneke, egy nagyon fontos könyv a szexualitásról szóló keresztény gondolkodásban, mert teljesen szembe megy azzal az elképzeléssel, hogy a Biblia mondjuk, vagy Isten test ellenes lenne. Ugye az énekek egy szerelmi költemény, tele vágyal, örömmel, testi szépséggel, kölcsönös vonzalommal, és hát ez benne van a Szentírásban. És ez önmagában üzenet arról, hogy a szexualitás Isten szerint nem szégyen. Nem úgy beszél az énekek éneke a testről, mint valami szükséges rosszról, hanem gyönyörűnek, értékesnek, örömtelinek mutatja. Egy-két vers az énekek énekéből csókoljon meg a szája csókjaival például, vagy milyen szép vagy kedvesem, és folytathatnánk, tele van ilyen versekkel. Isten meghatározza a szexualitásnak a helyét nagyon pontosan, világosan elmondja, hogy ennek a helye a házasságban van, hiszen a házastársi szövetség az, ami szabadságot ad a teljes önátadásra, és ami tulajdonképpen oltalmat nyújt a szexuális együttlétből születendő gyermekek számára is. És hát ennek kapcsán is a Szentírásban számos utalást találhatunk, például az énekek énekében, hogy ismét idézek onnan, ne ébresztjétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Tehát ez arra utal, ugye, hogy házasság kötés előtt nem mindegy, hogy mit teszünk, nem mindegy, hogy hogyan vagyunk jelen egy párkapcsolatban, meddig megyünk el, úgymond szokták kérdezni egyébként ezt a fiatalok, hogy meddig lehet elmenni. Vagy a Teremtés könyvében, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Világos és egyértelmű útmutatás az Isten részéről. Nagyon sokszor azt látjuk, fordítva van sajnos, hogy előbb lesznek egy testé, és utána következik be, ha bekövetkezik ez, hogy akkor elhagyja apját, anyát, és ragaszkodik a feleségéhez. Tehát a gyerekeinknek ezt kell megmutatni, hogy a szexualitás az, hát igen, az egy erő, ami keret nélkül rombol, ezért van helye ugye csak a házasságban, az örök életre szóló, vagy az egész életre szóló elköteleződésben, a Szent Szövetségben. Házasságon belül viszont nagyon fontos szerepe van, mert megerősíti a férfinak, a nőnek, a férnek, a feleségnek a kapcsolatát, igazából az elköteleződésüket is, a Szent Szövetségüket erősítést táplálja. A szexualitásnak pedig, hogy mi a célja Isten szerint? Hát az önajándékozás, az önátadás. Szemben azzal mondjuk, amit a világ mond, ezt nagyon kifordítja a világ, hiszen ilyeneket hallhatunk a világból, hogy használd nyugodtan a másikat, jogod van hozzá. A másik ember nem baj, hogyha tárgyasítva van, ha eszköz az ösztöneid kielégítéséhez, de hogy Isten nem ezt mondja erről. Tehát a testünk az nem tárgy, hanem szent. A Szentléleknek a temploma, olvashatjuk a korintusiakhoz írt levélben. Hát így rövides dióhéjban talán ennyi, hogy mi is az Istennek a terve, és hát ami ettől eltér, azt bátran mondhatjuk eltévejedésnek, és amikor ezt mondom, hogy eltévejedés, akkor gondolok például a hűtlenségre, az önkielégítésre, a pornográfiára, vagy akár a homoszexualitásra is, és hát ennek kapcsán is számos szentírási utalást találhatunk. Néhányat idehoznék, például a Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk. A saját ciszternádból igyad a vizet, csak azt, ami a saját kutatban buzog fel. Hát ez egyértelmű utalás ugye a házastársi hűségre. Vagy egy másik helyen a korintusiakhoz írt levélben. Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Arra hív meg az apostol, hogy mindent Isten dicsőségére tegyünk. Hát amikor pornót néz valaki, vagy önkielégítést végez, vagy akár hűtlen lesz a házastársához, hát az nem az Isten dicsőségét szolgálja semmiképpen sem. És még egy utolsó része, ugyancsak Szent Pál apostolnak az egyik leveléből, Isten akarata ugyanis ez, a ti megszentelődésetek, hogy megtartóztassátok magatokat a paráznasságtól, hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben és tisztességben, nem a vágyódás szenvedélyében, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Tehát erre vagyunk meghívva, hogy őrizzük a testünket szentségben, tisztességben, ne a vágyaink, az ösztönjeink irányítsanak bennünket, hanem Istennek a lelke, és arra figyeljünk, hogy mi az Isten terve, és mi kedves előttem.
1: Az eltévedésről beszéltél, erre, hogyha hoznál egy pár gyakorlati példát, hogy mi is van körülöttünk, mi is történik körülöttünk, a gyerekek közösségében arról, amiről esetleg a szülő nem tud, vagy nem akar tudni?
2: Hát például a pornográf tartalmaknak a fogyasztása. Amit mi tapasztalunk sokszor az iskolákban, miközben ezeket a foglalkozásokat tartjuk, tehát a ciklusot, meg a titkos küldetést, az akár aggodalomra is okot adhat. Ezek a foglalkozások prevenciós jellegűek, de 10-13 éves korban már nem feltétlenül azok, vagy nem mindig azok, különösen a fiúknál nem. Hiszen mindenféle korlátozás és szűrőprogram nélkül kapják kezükbe nagyon gyakran az okos eszközöket, és akár a TikTok videókon keresztül, vagy a YouTube-on keresztül egy olyan világgal találkoznak, amelyben tombol az erőszak, és ahonnan hát mondhatjuk akár így is, hogy ömlik rájuk a szemét. Azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek vagy nincs idejük, vagy már nincs elég erejük, vagy akár tudásuk ahhoz, hogy valamiképpen gátat szabjanak a világhálóról ártalmas tartalmakkal szemben, vagy tartalmaknak. Az is beszédes, hogy 8-10 éves gyerekek hamis születési adatok megadásával 20-25 évesként jelennek meg a közösségi oldalakon. És hát olyan tartalmakhoz jutnak így hozzá, ami nem nekik való, hanem talán 20-25 éveseknek szól. A fiúk nagyon korán, akár már 8-10 éves korukban is találkoznak pornográf tartalmakkal. Olyan képeket, videókat látnak, amely a szexualitásról nem egy reális, hanem egy torz képet mutat, egy hamis képet, egy hamis világban csöppennek bele tulajdonképpen. És nyilván, hogy ez meghatározza később a viszonyulásokat a lányokhoz, a későbbi párkapcsolataikban is gondot okozhat. Nem beszélve az erőteljes dopamin hatásról, amely a függőség fele is tereli akár őket. Elég sok időt töltenek a diákok a képernyők előtt. Ezeket a foglalkozásokat egyfajta ilyen terepszemlével szoktuk kezdeni. Van egy ilyen nyitókör, amikor rá szoktunk kérdezni arra is, hogy hogyan történik ez nálunk, tehát a képernyő használat, és olyankor derül ki, hogy igen, akár napi 4-6 órát is használják a telefonjukat, vagy más okos eszközöket. És hát ott szinte biztos, hogy találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek pornó szennyezésre utalnak. A saját gyerekeinken keresztül is van rálátásunk ezekre a dolgokra. A nagyfiunk most 21 éves, és ő 6. osztályos volt akkor, amikor az óra elé dugták az okos eszközt, a telefont, és meghívták arra, hogy nézze meg egy pornó jelenetet. Ezzel a hozzáfűzéssel, hogyha nem nézed, akkor nem vagy igazi férfi, és nem leszel igazi férfi, hogyha te nem látsz ilyeneket. Máté fiunk, ő sokkal kisebb volt, 3. osztályban találkozott először az osztálytársai által ilyen tartalmakkal. És Anna lányunk, aki most 11 éves, ő hát már első osztályban tulajdonképpen olyan értelemben, hogy ilyen kérdések érkeztek egy-egy fiú részéről feléje, hogy szia cica, van-e gazdád? Meg hát voltak olyan utalások és olyan beszólások, amelyek arra engedtek következtetni, hogy sajnos már első osztályban voltak olyan fiúk az osztályokban, akik találkoztak ilyen tartalmakkal. 3. osztályban pedig az iskolai laptopon indított el az egyik fiú egy pornográf tartalmat, és én nagyon hálás vagyok a jó Istennek, és talán azt is merem mondani, hogy büszke is a lányomra, hogy nagyon szépen járt el ebben az esetben, mert hogy úgy, ahogy mi korábban próbáltuk őt erre tanítani, eltakarta a szemét, elfordult, nem nézte, sőt, mi több elment nagyon gyorsan, hogy megkeresse a tancit. Nyilván a szünetben történt, tehát nem tanítási órán, hanem egy olyan időpontban, amikor a laptophoz hozzáférhettek, de a tanítónéni nem volt bent az osztályteremben. És itt hívnám fel a figyelmet egy nagyon jó könyvre, lehet, hogy a hallgatók egy része számára ismerős, Jó képek, rossz képek. Ez a könyv tudományos magyarázatot ad a pornográfiának az agyra gyakorolt hatásairól a gyerekek számára érthető nyelven. Tehát több korosztály számára is íródott, sőt a szülők számára is van kézikönyv, és segítségével a gyerekeket felvértezhetjük arra, hogy hogyan tudjanak elfordulni a pornográfiától annak alapján, amit tulajdonképpen ebben a könyvben olvashatnak, vagy együtt akár elolvashatjuk. Mi is ezt használtuk a gyermekeinknél, igazából Annánál, meg hát Máténál is egy keveset, és azt láttuk, hogy nagyon hatékony, tehát tényleg gyakorlatra tudták ezt váltani, vagy gyakorlatba tudták ültetni, amikor szükséges volt. Hasznosak voltak azok az információk, amelyek oda le vannak írva.
1: A következő kérdésem az lett volna, hogy milyen könyveket ajánlasz a szülőknek ebben a témában, vagy videókat a YouTube-on esetleg, hogyha kiegészíted még?
2: Hát én jó szívvel ajánlom Héberlein Évának a könyveit, az első pelustól az iskoláig, vagy akár a Gyurcs Fényt. Mindkettőt én is nagyon szívesen olvastam, olvasom, jó információkat, jó ötleteket merítettem belőlem, de akár ajánlom szívesen Muzlaini Nagy Etelkának és férjének Gábornak a Feketén-Fehéren című könyvét, ez is a gyermekek szexuális neveléséről szól, vagy van akár egy ilyen című könyv is, hogy mikor és hogyan beszéljünk gyermekeinknek a szexről, gyermekünk szexuális jellemének formálása. Ez is egy szülői kvízikönyv, amit tehát mindenképpen ajánlom. De akár a Varga Péternek a Spielhózniát, ezt a gyerekek kezében, a fiatalok kezében lehet adni. Az én fiaim olvasták, olvassák, lapozzák. Talán ezek most így, amit szívesen ajánlanék.
1: Fogjuk majd folytatni a beszélgetésünket más témában is, megígérjük a hallgatóknak. Az adás végén mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak?
2: Hát én azt üzenném, hogy aki már elkezdte a gyerekei szexuális nevelését, az mindenképpen folytassa, tehát ne hagyja abban. Lehet, hogy időnként azt tapasztalja, hogy ez az út, ez kihívásokkal, meg buktatókkal teli, de hogy ne adja fel semmiképpen sem. És aki meg nem kezdte el, az mindenképpen kezdje el, mert hogy a gyerekeknek szükségük van világos, egyértelmű útmutatásra, olyan útmutatásokra, amelyek az Isten terve szerint valóak. És természetes az, hogy időnként elbizonytalanodunk, elfáradunk, viszont hogyha kitartunk, hogyha nem adjuk fel, akkor hát mondhatnám úgy is, hogy a jó vetésnek meg lesz a jó aratása. Van egy szentírási rész, ami nagyon közel áll a szívemhez, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz származik, ezt szeretném felolvasni. Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni, amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vett, az testből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vett, a lélekből arat örök életet. Ne fáradjunk beletenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van mindenkivel, főképpen a hittestvéreinkkel. Eddig az idézet, de akár a végére oda tehetnénk azt is, hogy tegyünk jót, főként a gyermekeinkkel, és nagy jót teszünk a gyermekeinknek azáltal, hogyha ezekről a dolgokról mi beszélünk nekik, tisztán, világosan, nyíltan, őszintén, bátran. Lehet, hogy az elején még egy kicsit szégyenkezve vagy bizonytalanul, de hogyha elkezdjük, akkor belejövünk. És az még egy nagy örömhír, hogy nem vagyunk egyedül ebben, számíthatunk a Szentlélek vezetésére, számíthatunk a Jóistennek a támogatására, megígérte a Szentírásban azt, hogy velünk lesz, velünk van, ugye minden nap a világ végezetéig, hogy nem távozik el tőlünk, hogy nem hagy magunkra. Tehát vele együtt én azt gondolom, hogy gyümölcsöző és áldásos lehet ez a fajta nevelésünk vagy szolgálatunk a gyermekeink életében, és ez mindenképpen a hasznukra fog válni, vagy segíteni fog nekik abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges, Isten félő, Isten szerető embertársaikat tisztelő felnőttek kiváljanak majd.
1: Angyal jó Isten, hogy ez így is legyen. Köszönöm, hogy elvállaltad a mai beszélgetésünket. Isten áldását kérem az életedre, családodra és munkátokra.
2: Köszönjük szépen, én is köszönöm a lehetőséget, hogy erről a nagyon fontos, lényeges témáról beszélgethettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak a mai este. Egy áldott szép estét és jó éjszakát kívánok önöknek. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia, önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakította tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztus.

0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
2: Amen.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek és a szabadság. Az Úr lélek, s ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. Először, amit elmélyíteni szeretnénk, az a lelki szabadság és a lélekben szabadság kérdése. A mindennapi nyelvben gyakran használják a lelki szabadság kifejezést. Azok az összefüggések, amelyekben az történik, meghatározzák annak jelentését. Ez egy belső kérdés, amely minősíti az embert, aki jelen van önmaga számára, tevékeny és reakcióképes ahhoz, hogy ne engedje, hogy a környezet nyomása befolyásolja. Csodáljuk azok lelki szabadságát, akik kihívják a közvéleményt, azok, akik bátran a saját fejük szerint gondolkodnak, és ennek megfelelően cselekednek. A lelki szabadság nagyon értékes emberi vonás. Ezen egyszerűen emberi hozzáállás mellett van egy másik párhuzam. Ez a vértanúk tipikus viselkedése, akik inkább feláldozzák életüket, mint sem tagadják hitüket. Sok szent magatartása, gondoljunk csak Pálra magára, aki az árral szemben mentek, az uralkodó közvéleményt szem előtt tartotta, azzal a kockázattal, hogy különcnek tartják, annak érdekében, hogy megéljék és kifejezzék azokat a keresztény értékeket, amelyeket magukénak éreztek, és hordozóik voltak. Ez a magatartás magában foglalja a lélek valódi szabadságát, de valami mást is sugall. Mi az a többlet, amit hozzáad, ezt a pozitív hozzáállás lesz, új vonást adva neki? Nevezhetjük így szabadság a lélekben, mivel azok a szentek, akikben ez az érték található, Páltól kezdve, kapcsolatba hozzák a lélekkel. De nézzük meg közelebbről, megkérdezve Pált, miben áll mindez. Az általa használt kifejezés érzékeny a szabadságra, ahogyan azt abban a kulturális környezetben megértették, amelyben szolgálatát végezte. Pál a szabadság kifejezést olyan értelemben használja, amelyet profánnak nevezhetünk, annak az embernek a társadalmi helyzetére utal, aki rendelkezhet önmagával. A szabad ellentéte a rabszolga. Pál, ösztönözve attól a környezettől, amelyben él, elsajátítja a jelenlévő profán szóhasználatot, de azzal a szenvedéllyel átgondolva, amely a már megélt vallási tapasztalatokat és a közlendő üzenetet fölfedezi a szabadságot, mint szorosan vett vallási távlatot. Ez a lélekben szabadság új fogalma. Mit tartalmaz ez? Ahol az Úr lelke, ott van a szabadság, hallottuk a II. Korintusi levél 3. fejezetének a kijelentését. Pál megfogalmazása meglepő. A szabadság ott található, ahol az Úr lelke van. Az Úr lelke Krisztus lelke, a megszentelődés lelke, a Szent Lélek, amint azt ma megértjük, és ahogy Pál már a maga idejében megértette. Megerősíti a lélek és a szabadság egyidejűségét. Ha van Krisztus lelke, akkor van szabadság is. Ahol Krisztus lelke van, ott van szabadság is. Ez az állítás fölkeltette és még mindig fölkeltette a kérdések sorozatát. Mit jelent pontosan Krisztus lelke és a szabadság közötti egyidejűség? Krisztus lelke alkotja, sőt, hozza létre. Megfelele a szabadság a léleknek, ahhoz a ponthoz hasonlóan, mint a természeti környezet, amelyben a lélek mozog és cselekszik. Az első válasz, amelyet Pál ad nekünk, abban áll, hogy rámutatunk egy tényre. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát álhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját, írt a Galatáknak. Ennek az éles megállapításnak kétségtelenül ellentmondásos íze van. Pál megpróbálja megmutatni a Galatáknak, hogy az Ószövetséggel összevegyítő visszahúzás, visszafordulás, miután elfogadták már egyszer Krisztus újszerűségét, visszatérést jelentene a megalázó rabszolga sorsba, amely iga ránehezedik és nyomaszt. Ez a helyzet ellentétes azzal, amely a keresztény ember sajátos vonása. Pál megerősíti és megismétli lelkesedéssel és borzongással egyszerre, Krisztus szabadított meg, és pontosan az átélt szabadság tekintetében szabadított meg bennünket. Ez a keresztény szabadsághelyzet ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyet Pál rabszolgasorsnak nevez, és amelyet elnyomó igához hasonlít. Miért pont ez az ellentét? A rabszolgaság olyan nyomasztó, mint az Ószövetség igája, vagy pontosan, amelyet a törvény meghatározott, és ahogyan azt egyes farizeus felfogásokban értelmezték és élték. Pálnak személyes tapasztalata volt erről, írta a Filippiekhez a levélben, harmadik fejezetében. A farizeus mozgalom az önközpontú tökéletesség hajszolás, idegen szóval perfekcionizmus hibájába esett, amely ugyan önmagában pozitív jelenségként született meg, Isten törvényének gyökeres értékeléséről, amelyet a hellenizáló környezet minden hatásától tisztán tartott. A törvényt, amely valójában elszakadt az éltető Istennel való kapcsolattól, aki kezdetektől fogva éltette, amelyet az ember minden lehetséges szempontból elemezgetett, és aprólékos ragaszkodással alkalmazták az élet minden részletére. Az ember, aki képes volt teljes mértékben mindent megtartani, tökéletesnek érezhette magát. De valójában Pál is korán észrevette a perfekcionizmusról, ettől a túlhajszolt tökéletességről szőtt ábrándját. Akkor az az ellentmondás áll előttünk, hogy Isten törvénye elválaszt az Istentől. Valójában eszközzé válik az ember kezében, akit fölhasznál saját terveinek fölépítésére, és nem okozhat csalódást. Az ember valójában minél jobban beleveti magát, annál inkább kötve érzi magát, belegabajodva az aprólékosságok végtelenjébe, amelyek nem hagynak neki soha nyugtot. És amikor sikerül megtartani őket, rettenetesen terhesnek érzi az Istennel és másokkal való kapcsolatát. Ennek következménye a mindenre ránehezedő nyomás érzése. Az ember nem igazán érezheti magát teljesedettnek, olyan érzése támad, mintha iszonyú tartozást hordozna, amely megterheli egész életét, és eláll a lélegzete. Ez a rabszolgaság helyzete. Pál egész életében viselni fogja ennek a keserű élménynek a jegyét. Ebben az értelemben beszél Isten törvényéről, amely az ember kezébe került, arról a betűről, amely öl. Ebből a komor háttérből kerül az előtérbe a Krisztus által hozott szabadság, véget vetve az ilyen típusú törvény által okozott és alkotott igának. De hogyan zajlik le ez a felszabadító tett? Milyen kapcsolatban van ez a szempont, ami minket leginkább érdekel, Krisztus lelkével? A Krisztussal való találkozás döntő fordulópontot jelent minden ember életében. Pál feltárja másoknak, milyen tapasztalatai voltak. Ami korábban a saját igazságossága volt, a saját terve azzal az ábránddal, hogy képes legyen saját maga erejéből véghez vinni, azt mára a hit felé gyökeres nyitásával váltja fel. Ez az a kérdés, hogy előítéletek és feltételek nélkül fogadjuk-e a meghalt és föltámadt Krisztust, akit az evangéliumi hirdetés elénk tár. Annak az embernek, aki a törvény aprólékos követésével küzd, hogy kiteljesedjen, és akinek minden erőfeszítése ellenére mégis hiányosnak és elégtelennek találja magát, felszabadulást kínálnak hiányosságainak minden fölhalmozódása alól a Krisztus halála gonosz pusztító képességének alkalmazása. Emellett föltárja neki a lét iránti és élni akarásának végtelen megerősítését, így képes lesz kiteljesíteni önmagát a föltámadt Krisztus életerejében való megfelelő részvétel révén. Ha az ember elzárkózik ettől a fölkínálástól, fölajánlástól, akkor hatékonytalanságának fogja marad. Egyedül keresve az igazságosságát, megpróbálva egyensúlyba hozni az értékeit és a valódi mindennapi identitását, személyiségét, magába foglaló képletet önmaga rabjának, hiányosságai által elzárva találja magát, krónikus rabszolgaság helyzetében. Ha viszont teljesen nyitott Krisztus ajándékára, aki meghalt és föltámadt, akkor a helyzete megfordul. Ez aztán visszafordíthatatlan kötelékként keletkezik benne. Krisztussal, aki így véglegesen kifejti benne halálának, föltámadásának fölszabadító hatását. Azokat az emberi hiányosságokat, rejtett gyávaságot, mindenek előtt azt a hajlamot, hogy önmagát és önzését az élet meghatározó tényezőjének tekinti, Pál mindezt testnek nevezi. Fokozatosan leküzdjük. Azok a törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy kitáruljanak Isten és mások előtt, hogy tevékenykedjenek, szeressenek, új megjelenésében részesülnek, és képesek a hatékony cselekvésre. Ezt írja Korintusiakhoz itt második levélben, mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív húsból való tábláira. Így teljesül az új szövetség a keresztényben, a rá jellemző új törvény, a szívbe írt törvény, a hús szív, amely a kőből való szív helyét veszi át, és belülről indulva annak megvalósítása lehetősége. A Krisztus feltámadásában való részvétel magában foglalja az élet lelkének ajándékát, amely azáltal, hogy meghosszabbítja a föltámadt Krisztusra jellemző életerejét, a keresztény lett emberben. Isten fiává teszi őt, és arra készteti, hogy így is viselkedjen. Ezen a ponton elmondható, hogy Krisztus szabadsága megvalósul az emberben. Pál ezt a szempontot hangsúlyozza. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, abba, atyánk. A lélek ajándéka révén a keresztény gyermekké válva már nem rabszolga, a szent lélek, melyet kapott és aki élteti, végleg fiává teszi, és lehetőséget ad arra, hogy Istennel apaként szóljon, vagyis ugyanolyan gyermeki bizalommal, amelyet Jézus földi életében fenntartott magának. Az abba, apa, csak Jézus ajkán fordul elő a Getsemáni kert drámai pillanatában. A keresztények minden tekintetben az atya gyermekei, a szeretettel, belső derűvel, a gyermekek apjuk iránti szabad és gondtalan bizalmával. Pál szembeállítja a rabszolgaság lelkével, amelyet a félelem jelöl. Az örömteli, teremtő helyzet, amely megfelel Isten gyermekeinek szabadságának. Ez a szabadság ekkor úgy jelenik meg számunkra, mint a lélek által létrehozott képesség arra, hogy gyermekek legyünk, és így is viselkedjünk. A lélek által javasolt és irányított viselkedés tehát Isten gyermekeire jellemző, és kifejezi a szabadságukat. A megújult szívbe írt lélek törvénye, amely meghatározza ezt a viselkedést és lehetővé teszi, ez a szabadság törvénye. Mint ilyen, ez a keresztény élet legjellemzőbb vonása, amely kifejezi és megvalósítja Krisztus újszerűségét. A gyermekké válás állapota, vagyis az atya és a testvérek iránti szeretet spontaneitásában lévő élet, vagy ugyanez a lélek törvényének megfelelő gyakorlata a teljes rendelkezésre állásban, hogy irányítsa őt, célpontot jelent, és nem igazán lehet rögtönözni. Pál, aki a realizmus azon érzésével, amely soha nem hagyja el, nem habozik elindítani a tesszalonikai fiatal egyházat a lélek törvényének csábító pályáján. Fölismerte az illuzórikus szabadság kockázatát, a lélek törvényének ábrándos gyakorlatát, és ezt teljes erejével kifejti. A Galatákhoz fordulva pedig ezt írja, testvérek, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Fönnáll annak a veszélye, hogy a szabadság annak természetével ellentétesen fog működni. Meg kell tanulnunk szabadnak lenni, és ezért imádkozzunk mindig, most is. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Ez a mi Istenünk, a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól.

nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot, köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amit megint elkezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Az alvás a szomorúság legjobb gyógyszere. Most nem a lusták és a gyávák álmairól beszélek, ők behunják a szemüket, hogy eloltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás, kemény nap után, amikor kimerülten mindent félreteszek és rábízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, új nap, új erőt, új bátorságot ad. Istenem, azt mondják, az alvás testvére a halálnak, de nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok-e a reggelek, mint egy új élet. Tőled.

még sötétség honol a város felett. A házak szurdokaiban a villamosok még nem csöngették föl a napot. De az én vekkerem már csengedett. Most félálomban vagyok és bosszankodom, mert föl kell kelni, hogy megint elkezdjek egy napot, amely szürkén és megszokottan közelek felém. Hála neked, hogy megajándékoztál az alvással a hétköznapi szabadsággal. Most pedig segíts nekivágni annak, ami jön. Add, hogy ma is, mint máskor kisüssön a nap. Jó melegen és telve fénnyel. Majd amikor a sötétség meghasad, s az ablakok visszaverik az első sugarakat, mi is fölébredünk egészen új erőben, új reménnyel, hogy aznap minden sikerülni fog. És amikor lángra gyúl a fény, az én reményem is fellobog. Uram, egy némely nép istenként imádta a napot, mert fénye előzi az éjszakát, mert melege hív létre minden élőt, mert láng tűzű keze büntet. Nem is voltak a legrosszabb pogányok. Tudjuk, hogy a tűzvörös gömb művetnek csak parányi része, mégis hagytad, hogy jelképeddé legyen, ahogy előz árnyakat és borzalmakat, ahogy meleget és termékenységet ad a te legszebb és felülmúlhatatlan szimbólumod. Uram, tölts be fénnyel, hogy semmi ne borítsa sötétbe mai gondolataimat és utaimat, hogy sötét zúgokban, rossz kedvben, homályos helyzetekben visszatükrözzem világosságodat. Hagyd, hogy szeretetettől fölmelegedjem, mert szívemet fagyossá is dermedté tette a sötétség. Kelts föl bennem a te életedet, hogy szeretetet sugarát ne rejtsem el. Uram, légy ma városunk felett, utcák és terek felett, üzletek és hivatalok felett, iskolák és bankok felett, igazság és igazságtalanság felett. Találj rá szívünkre és agyunkra szereteted láthatatlan sugarával. Mert legvakítóbb neon csöveink és legjobb olajkályháink még mindig nem tették városunkat, sem a fény, sem a meghitt melegség városává. Mert olyan sokan vannak, akiknek a nap csak világító test, eszköz. De nem értik, mit mond, mint jelkép, hogy rád mutat ős forrására minden fénynek, minden életnek, minden szeretetnek. Uram, te légy a napsugara életem napjainak, akkor nem félek sem reggel, sem este, mert te nem ismersz meg semmisülést. Te vagy a kezdet, meg a vég.

mindig jó egy kocsi. Nem föltétlenül nagy luxus kocsi, amiről kiabál a jólét. Már egy kis kocsi szabaddá tehet. Ha úgy érzem, rám zuhannak a házak, bevágom magam, s hajrá ki a zöldbe. Szabadság idején elrövid ahhoz, akit szeretek. Eddig rendben ment minden. Te vigyáztál rám, nehogy baj érjen, nehogy álmokfutó legyek. Köszönöm neked. Ne engedd soha elfelednem, amikor gurul a kerék. Nem csak saját életem tartom kezemben, hanem mindenkit, akivel csak találkozom. Egy teli pohár, egy át nem adott éjszaka. Kicsivel több gáz vagy hencegés megcsonkíthat, megülhet. Uram, irgalmazz az áldozatoknak, akik ma elvéreznek a maguk hibája miatt, a mások hibája miatt. Induláskor ki gondol a halálra, és melyikünk készül fel rá, hogy hozzád érkezik? Talán én. Élni annyi, mint úton lenni. Valamit megérzek ebből, ha a kormánynál ülök. Nem tudom, meddig visz az út. Nem tudom, mikor jön a vég. Add, hogy készen legyek, ha utam véget ért. Akkor boldogan érek a célba.

valakinek valami kellemetlent kell mondanom. Sürget a lelkiismeret, de félek. Hát, ha eljátszom a barátságát. Istenem. Vannak napok, amikor arra támad kedvem, hogy mondjam, ami másoknak kellemetlen. Terjesszem a rossz kedvemet, terjesszem a környezetemben. Aztán igazolom magam, ez csak neki hasznára vált. Bocsásd meg, Istenem, ezt a szeretetlenséget, ezt az önámítást. Ettől senki nem lesz jobb, csak idegesebb. De ez most más. Valakit figyelmeztetnem kell, meg kell mondanom neki, hogy hibázott. Sokat töprengtem rajta, de ez most nem az én rossz kedvemtől van, ez a lelkiismeretem parancsa. Fele barátod iránt nem lehetsz közömbös, felelős vagy érte. Mégis elfog a félelem. Félek. Rajta már nem javít a szó, megdühödik rám, sőt, meggyűlöl érte. Istenem, segíts! Beismerem, sokszor volt rossz a kedvem, kihagytam sok lehetőséget. Szabadíts meg engem, nehogy szeszélyeim rabszolgája legyek, s megkeserítsem mások életét. De mindenek előtt ma légy velem, hogy győzzek önző félelmemen, s tegyem, amit a lelkiismeret parancsol. Adj nekem szavakat, de ne sebezzenek, hanem gyógyítsanak. Adj jó alkalmat nekem, hogy megértsen, és győzzön az értelem. Uram, segíts, mert ha most hallgatok, bűnös vagyok. Mert a beszéd és a hallgatás egyaránt bűn lehet.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. De jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem több le jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze. Sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam, ügyeskedtem magam és a világ előtt. Ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát, s a világot. Vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert, add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent, velünk meg a világgal, évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, bírál és dicsér, és ad nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet. Adj reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma este is folytatjuk a gyermekeinkért, unokáinkért végzett közbenjárásunkat. Számunkra ők a jövő reménysége, de a jelen ajándékai is. Szükségük van a szeretetünkre, a példánkra, imáink védő ernyőjére, és mindenek felett Isten áldására és vezetésére. A Szentírásban ezt olvashatjuk. Gyermekeid olyanok lesznek, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Az olajfa a Bibliában nem csak a bőséget és a békét jelképezi, hanem az életet, az álhatatosságot és Isten áldását is. Évszázadokig él, a szárazságot is elviseli, és újra meg újra termést hoz. Az olajfa csemete pedig a jövő ígéretem. Ezért mondja a Zsoltáros, gyermekeid olyanok lesznek, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Milyen szép kép ez. A gyermekek nem a ház peremén állnak, nem elszigetelten élnek, hanem az asztal körül. Ott, ahol a család együtt van, ahol beszélgetnek, imádkoznak, megbocsátanak és örülnek egymásnak. A Bibliában az asztal, a közösség, a szeretet és az áldás helye. Az olajfa csemete azonban még gondozásra szorul. Öntözni, védeni kell a viharoktól. És idő kell ahhoz, hogy megerősödjön. Ugyanígy vannak a gyermekeink is. Nem csak testi táplálékra van szükségük, hanem szeretetre, imádságra, jó példára, biztonságra és Isten igéjére. A szülők és nagyszülők egyik legnagyobb küldetése, hogy ezekből a törékeny hajtásokból Krisztusban meggyökerezett, gyümölcsöt termő emberek váljanak. Amikor most a gyermekeinkért imádkozunk, azért könyörgünk, hogy Isten őrizze meg őket, hogy növekedjenek hitben, bölcs döntéseket hozzanak, meg tudják különböztetni a jót a rossztól, és életük minden szakaszában Krisztus maradjon a legerősebb gyökerük. Kérjük, hogy családjaink valóban olyan otthonokká váljanak, ahol az olajfa csemeték biztonságban növekedhetnek, és egykor maguk is áldássá lesznek mások számára. Hiszen a gyermek nem csak a család reménysége, hanem Isten ajándéka és a jövőbe vetett ígérete is. Ahogyan az olajfa hosszú éveken át gyümölcsöt terem, úgy kérjük, hogy gyermekeink élete is sokak számára hozzon hitet, szeretetet, békét és áldást. Kezdjük a ma esti imánkat keresztvetéssel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

megtaláltad őket. És azt is köszönjük, hogy minden nap szerető tekinteteddel kíséred az életüket. Kérünk, növeld őket a hitben. Add, hogy egyre jobban megismerjenek téged. Megszeressék a te igédet. Keressenek téged az imádságban, és megtapasztalják, hogy Jézus Krisztus hűséges barátjuk és megváltójuk. Amikor döntések elé kerülnek, Szent Lelked világosítsa meg értelmüket, hogy a te akaratodat keressék. És legyen bátorságuk a jót választani akkor is, amikor ez áldozatot kíván. Kérünk, ajándékozz meg őket bölcsességgel és józan ítélő képességgel. Taníts meg őket megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól, a jót a rossztól, az értékest a múlandótól. Őrizd meg őket minden megtévesztéstől, a rossz társaságtól, és minden olyan hatástól, amelyek eltávolítanák őket tőled. Urunk, add, hogy Krisztus legyen életük legerősebb gyökerem. Amikor öröm éri őket, benned adjanak hálát. Amikor pedig nehézségek jönnek, beléd kapaszkodjanak. Amikor elbizonytalanodnak, a te igéd legyen biztos támaszuk. Életük minden szakaszában maradjanak szilárdan benned, hogy hitük gyümölcsöt teremjen. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a családjainkat is. Formált otthonainkat a szeretet, a béke, a megbocsátás és az imádság helyévé. Add, hogy a gyermekeink valóban olyan olajfacsemetékként növekedjenek körülöttünk, akik biztonságban gyökereznek meg, megerősödnek a hitben, és amikor elérkezik az ideje, maguk is áldássá, reménységgé, és Krisztus hiteles tanúivá válnak sokak számára. Ezt kérjük Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Az előimádkozott rész után együtt válaszoljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, köszönjük neked ezt a vakációt, kérünk segítsd gyermekeinket, hogy ezt az időt ne hiába valóságokra, hanem testi, lelki és szellemi növekedésre használják.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a képernyők és a digitális világ ne vegyék el szabadságukat, hanem bölcsen és mértékkel tudják használni ezeket az eszközöket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ébreszt fel bennünk a vágyat az olvasás, a játék, a sport, a természet szépségei és az értékes emberi kapcsolatok iránt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Őrizd meg gyermekeinket minden testi és lelki veszélytől, a rossz társaságtól, káros tartalmaktól, balesetektől és minden bajtól.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Kélek, segítsd a szülőket, hogy szeretettel, következetesen, jó példával vezessék gyermekeiket a vakáció idején is.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hát, hogy gyermekeink legyenek figyelmesek, testvéreik, nagyszüleik, barátaik, és minden rászoruló ember iránt, és örömmel tegyenek jót.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg a családi kirándulásokat, a családi táborokat, közös élményeket, pihenéseket, hogy ezek erősítsék a szeretetet, a bizalmat és az összetartozást.
0: Kérünk téged, hallgass meg.

0: meg minket.
1: Hát, hogy a vakáció végére gyermekeink ne csak kipihenten, hanem a hitükben, jellemükben, tudásukban és emberségükben is gazdagabban térjenek vissza mindennapi feladataikhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Amen.

Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked a mi gyermekeinkért, és a vakáció minden lehetőségéért. Kérünk, nyisd meg előttük az utat olyan keresztény táborokba, ahol szeretetben, biztonságban és örömben tölthetik együtt az időt. Adj nekik nyitott szívet, hogy meghallják a te hívó szavadat, és személyesen megtapasztalják, hogy milyen jó hozzád tartozni. Hadd fedezzék fel, hogy te nem csak a templomban vagy jelen, hanem a játékban, a közös éneklésben, a beszélgetésekben, a közös imádságokban, és minden önzetlen szeretetben is. Ajándékozz meg őket igaz barátokkal, akik bátorítják őket a jóra, és segítik őket a hit útján, és akikkel éveken át megmaradó, tiszta és őszinte kapcsolatokat építhetnek. Őrizd meg őket a rossz hatásoktól, és vezest olyan közösségekbe, ahol elfogadást, örömöt és reményt találnak. Kérünk, áld meg a táborok szervezőit is. Töltsd el őket szent lelkeddel, hogy életük példája, szavaik és szolgálatuk közelebb vezesse a rájuk bízott gyermekeket hozzád. Add, hogy ezek az események ne csupán szép nyári emlékek legyenek, hanem olyan találkozások, amelyek egész életükre nyomot hagynak. Add, hogy ezek által a mi gyermekeink, az unokáink és keresztgyermekeink megerősödjenek hitükben, megtanuljanak szeretni önzetlenül, szolgálni és bátran tanúságot tenni rólad, hogy örömmel, gazdagabb szívvel és élőbb hittel térjenek haza. Amen.

Legyen tehát nyitva a szemed, szolgád és néped Izrael könyörgésére, s hallgass meg őket mindabban, amiben segítségül hívnak téged. Ez a szentírási rész a Királyok első könyvéből származik. És valóban a Szentírásban számos helyen olvashatunk arról, hogy Isten meghallgatta a hozzáforduló könyörgéseit, és válaszolt is rá. Amikor kellett, eledelt vagy esőt adott, vagy akár vizet fakasztott a sziklából, máskor pedig gyógyulást, vagy éppen gyermek áldást. Mindig is azt adta, amire szüksége volt az ő népének, és ez ma sincs másként. Ennek tudatában hozzuk most eléje kéréseinket, ami gyermekeinkkel, keresztgyermekeinkkel, unokákkal kapcsolatban. Az elkövetkező néhány perces csendben tegyük ezt.

aki a halálból feltámadt. Ebben a rózsafűzér titokban a feltámadott Krisztussal találkozunk, aki győzedelmeskedett az emberiség legnagyobb ellenségén. Legyőzte a halált, és az embereknek életet ajándékozott. Az evangéliumok leírják, hogy az apostolok hogyan találkoztak a föltámadt Krisztussal több alkalommal is. Az Emmauszi úton a két szomorúan hazafele tartó tanítvány így találkozott a feltámadott üdvözítővel. Úgy érzem, ilyen utat járunk mi is az életünk folyamán. Lelkesen elindultak Jézus után, reménykedtek benne, de amit nagypénteken láttak, az összetört bennük mindent, és most mennek haza a régi életükbe, a Jézus nélküli életbe. Ezen az úton csatlakozik hozzájuk az élő Krisztus. A szemük még nem ismeri föl, de figyelnek szavaira, és a szívük lángolni kezd. Amikor pedig asztalhoz ülnek vele, felismerik, hogy Krisztus volt az útitársuk. Gyakran mi is megtapasztaljuk a nagy péntekeket a családi életünkben, a gyermeknevelésben, a közéletben. És talán most éppen tele vagyunk csalódással, félelemmel, keserűséggel. Azonban, ha Krisztushoz tudunk csatlakozni az úton, számunkra is lesz feltámadás, újrakezdés, üdvösség. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Örülünk annak, hogy ma este ismét együtt vittük Isten elé azokat, akiket a legjobban szeretünk, a mi gyermekeinket, unokáinkat. Hiszünk abban, hogy egyetlen fohász sem vész el, és hogy az ima kaput nyit az égre, ahonnan áldás száll alá. Ne szűnjünk meg imádkozni értük holnap sem. És ha nehezebb napok jönnek, emlékezzünk Isten ígéreteire. Az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival, azokkal, akik hívek szövetségéhez, akik vigyáznak, hogy törvényei szerint éljenek. Ahogy ezt a 103. Zsoltárban olvassuk. A mindenható Istennek az áldása, oltalma legyen a mi gyermekeinken, unokáinkon és keresztgyermekeinken. Most is mindörökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanítvító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majd az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeitnek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítnító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta, meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Stanley bíboros a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szent Atya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusán veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentszék és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszeki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíbor szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címer a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: uraljam. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: ajánlám meg.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg
0: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmadra, amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
2: Fájdalmas szent olvasó 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
6: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyám,
0: eljött már a te órád, csak egy szó

0: bizonyának.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas tűzanya, keserét a hunar bajnak, eloszlatni ma hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Új irgalmas tűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. A

0: számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlőzve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg kenyergéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége, maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Nekem ez az idézet azt hiszem leginkább az írói működésemhez kapcsolódik, ugyanis az az élmény, hogy én leírok egy szót, és nem tudom, hogy milyen úton, módon eljut azokhoz az emberekhez, akiknek ez segítséget jelent, akiknek megerősítést ad. És ez egy olyan nagy ajándék, amit tényleg a Jóistenek a titka, hogy ezek hogyan történnek meg. Néha megpróbálom kinyomozni, hogy hogyan került el egy adott írásom valakihez, de teljesen reménytelen, nem is lényeges. A másik pedig, hogy tudjuk a helyünket. Tehát nagyon sokan az írókat, a művészeket valami felsőbbrendű kaszt tagjának tartják, de valóságban ez nem így van. Nézd meg, hogy hogyan működik az egész. Van a gondolat, a logosz, az ige, az isteni szó, és van az az ember, akinek a lelkében ez kicsirázik. Az, hogy most ez milyen útvonalon kerül el hozzá, az éppen teljesen lényegtelen. Ez olyan lenne, mint hogyha szél kezdene azzal dicsekedni, hogy amikor elvetett a mag, veti a magot, akkor a szél vitte a megfelelő helyre. Szóval mi annyi vagyunk, mint egy légfogallat. Van a Jóisten, és van az az ember, akihez eljut, és ezen kell munkálkodnunk, hogy egy jó közvetítő közeg legyünk. Én bízom benne, hogy amikor írok valamit, akkor magamból csak annyit rakok bele, hogy hiteles legyen, de nem magamról akarok bennük mesélni.

Drága gyermekek, veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza fiamhoz, térjetek vissza az imához és a bőjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik, és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak, és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban. Meghallgatásra talál az ima. Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat, és békét ad nektek. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor Aszték Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem. A harmadik fejezet következik, az Esszénusok és Keresztelő János a címe. Amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Olvashatjuk Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében. Mit is jelent ez a különös mondat? Mi az az idő teljessége? Mi telt be? Mai kifejezéssel így mondanám, megérett rá az idő. Isten órája nem siet, nem késik. Vége lett az augusztusi aranykornak, az utána következő kort a történetírók már vaskorszaknak nevezik. Tiberius, Claudius, Nero, Galba és a többiek uralma alatt a római birodalom élete, erkölcse, mindene lefelé süllyedt. Az egész birodalomban tökéletes csömör vett erőt az embereken, kiábrándultak a vágyfülűek filozófálgatásából, Görögország régen leigázott ország, és a rómaiak inkább a jogra, mint a bölcseletre voltak érzékenyek. Kiábrándulnak a különböző misztérium vallásokból is. Az egész birodalmat az Industól Britániáig, Pannoniától Kartágóig, Afrikáig valami különös várakozás, megfoghatatlan szomorúság és sóvárgás töltötte be, jöjjön már valami vagy valaki, aki értelmet ad elértelmetlenedett életünknek, aki megtisztítja a rettenetes szennytől, korrupciótól, piszoktól, az önmagáért való éléstől, amely eluralkodott az egész birodalomban. Mondja már ki valaki a végső szót, amit érdemes meghallgatni és érdemes követni. Jöjjön már valaki. Valóban megérett az idő, hogy eljön az, akinek el kellett jönnie. Nem csak a betlehemi jászol bölcső várta, hanem szinte az egész emberiség grandiózus bölcsővé vált, hogy valakit befogadjon. Jézus korában, amikor az idő betelt, amikor ő megszületett, Izraelben 4 vallási mozgalom létezett. 3-ról már szót ejtettünk, a 4. az Új Szövetség hallgat, de megemlíti őket például Josephus Flavius. Ők az esszénusok. 1947 óta jóval többet tudunk róluk, mint előtte, ugyanis egy eltévedt kecskepásztor akkor talált rá a híres holttengeri

szövetségi tekercseket találtak meg a Holtenger partján, hanem ennek a sajátos közösségnek a rendi szabályzatát is. A vezetőjüket így nevezték az igazság tanítója. Ő alapította a rendet, a megtalált iratokból tudjuk, hogy előkelő származású zsidó ember volt, aki szembefordult népe minden rétegével, úgy a farizeusokkal, mint a szaduceusokkal, csak a zelotákkal szimpatizált. Tekintsünk bele a rendi szabályzatba. A szabályzat tulajdonképpen egy lépés a zsidóságtól Keresztelő János felé, és Keresztelő János ismét egy lépés Jézus felé. Tehát az Isten különös módon készítgeti elő útját. A közösségre elsősorban az erős klerikalizmus volt jellemző, azaz rendkívül pontos alá és fölé rendelésben éltek. Életük alapja a gyűlölet volt. Mindenkit gyűlöltek, aki nem közéjük tartozott. Folytak kísérletek, amelyek be akarták bizonyítani, hogy a titokzatos név nélküli vezetőjük az igazság tanítója Jézus volt. De mivel az egész rendi szabályzatot a gyűlölet hatja át, ez annyira ellentmond Jézus lényének, hogy ebből kitűnt, Jézus esszénus nem lehetett. Elsősorban gyűlölték a nagy templomot és annak papságát. Ők ellenklérust alakítottak. Volt már ilyen azóta is a történelemben, amikor egyik pápa kiátkozta a másikat. Nos, valami ilyesmi történt itt is. Aztán igen bonyolult tisztálkodási ceremóniákat vezettek be, és úgy gondolták, hogy ezek által belül is megtisztulnak. Sehol olyan komplikált és precízen kiszínezett messiás váradalomra nem találtak a világon, mint ezekben a tekercsekben. Sokféle misztikus tant is beleolvasztottak hitükbe, különösen perzsa tanukat. Külön naptáruk volt, katonás fegyelemben éltek, csoportokra, szakaszokra felosztva, azzal a céllal, hogy ha majd eljön a messiás, ők példás katonai rendben rendelkezésére állhassanak. Teljes vagyonközösségben éltek, minden bizonnyal nőtlenségben. Egy nagy teremben együtt étkeztek, és ennek szakrális, szent jellege volt. Abszolút önbizalommal hitték, rajtuk kívül senki sem üdvözül a világon. Csak számukra jön el a messiás, senkit sem fog megkímélni, csak őket. Sajátos Szentlélek tanuk volt, nyilván azért, mert csak ők a Szentlélek egyedüli birtokosai. Hirdették, hogy a vég az ítélet közel, ők még meg fogják érni. Zsidó csoportosulás soha olyan szigorúan nem vette a 10 parancsolatot és a Tórát, mint ők. Hihetetlen, kemény büntetést szabtak ki egymásra, ha valaki megszegte akár a legkisebb talmudi szabályt, szinte szadista kegyetlenséggel kínozták egymást. Ebből is láthatjuk, mennyire más ez a szellem, mint amit Jézus képviselt és képvisel. Az eszénusok szelleme szerte az országban elterjedt, sok szimpatizánsuk volt, akik ugyancsak elszakadtak a farizeusoktól, a szadduceusoktól is, és nem jártak el a nagy templomba. Titokban eszénusok voltak, és tartották a kapcsolatot a Holtenger melletti kolostorral és annak vezetőjével. De azt is tudjuk már, hogy titokban kapcsolatban álltak a partizánokkal is, mert úgy gondolták, azok elősegítik a messiás eljövetelét. Ez az eszénus szellem uralkodik még szerte az országban, amikor megjelenik Keresztelő János. Tiberius uralkodásának 15. évében. Jézus akkor körülbelül 29-30 éves lehetett. Keresztelő János Jézus unokatestvére volt. Az Ószövetség utolsó nagy prófétája, hallatlan nagy korszak fejeződik be vele. Keresztelő János még fiatalember, a 20-as évei végén vagy 30-as évei elején lehetett, amikor kivonult a pusztába, és ott sajátos életformát folytatott. Tudjuk a Bibliából, hogy csak sáskával, erdei mézzel táplálkozott. Az akkori szegény emberek a nagy sáskajáráskor összeszedték a sáskát,
csapókkal agyonverték, nagy tömegben,

ponyvákon megszárították, megőrölték, és pépet készítettek belőle. Mai hasonlattal élve, mintha instant levespornak dolgozták volna fel, feloldották egy kis meleg vízben, és így fogyasztották. Ezt ette Keresztelő János is, egy kis erdei mézzel kiegészítve az étrendjét. Teveszőruhát viselt, övvel összekötve. Sajátos igehirdetése, amely elütött a farizeusokétól és az eszénusokéktól, nagy tömegeket vonzott. Itt már közelebb kerülünk Jézushoz. János az egyéni megtérést hangsúlyozza. A farizeusok azt mondták, ha az egész nép megtartaná a törvényt, eljön a messiás. Lényegében ugyanezt hirdették az eszénusok is, ők a bűn nélküli, szent kolostori életükkel kiérdemlik, szinte kikényszerítik a messiás eljövetelét. Keresztelő Jánosnál hangzik fel először valami új hang. Ő az első, aki ezt hirdeti, légy eszénus, farizeus, főpap, bárki Izraelben, ha meg nem térsz, el nem fordulsz bűneidtől, új szívvel nem kezded az életedet, akkor a messiás, aki már itt van a közelben, meg fog ítélni téged. És nem az szerint, milyen csoportosuláshoz tartozol, hanem hogy milyen életet élsz. Először hangzik el az Ószövetség felől a lélek és a szív tisztasága. De miben különbözik Keresztelő János és Jézus tanítása? Keresztelő János grandiózus hang. Kiáltó hang a pusztában, így mondja a Biblia. Az Ószövetség utolsó nagy, utat készítő, tiszta hangja. De életformája életidegen, élettagadó, hangja fenyegető. Ő maga is távol él az emberektől, mást eszik, másképp öltözködik, mint a többiek. Minden ige hirdetésének lényege még ószövetségi hangvételű. Abban látja a szívek megtisztítását, hogy mi az, amit nem szabad tenni. És ez még ószövetségi. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, mindenütt a ne, tehát a negatívum. Míg ő a nagy nem hangsúlyozója és életidegen, lépj ki a világból, gyere ki a pusztába, térj meg, ne úgy élj, mint a többi, úgy élj, mint én, addig Jézus életigenlő, azt vetik a szemére, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel, bort iszik, húst eszik, nem marad a pusztában. Sőt, amikor 40 napig bőjtöl, a kísértő egyik kísértése pont ez. Változtasd a köveket kenyérré. Egészen különös, de a holttengeri tekercsekből tudjuk, hogy ez volt az eszénusi kolostor jelszava. A kísértő belül Jézus szíve mélyén szólhatott, és azt mondta, változtasd a követ kenyérré, vagyis tűnj el az eszénusok kolostorában, zárkozz be, ne menj az emberek közé, légy eszénus. Ne légy kovász, ne légy fény, ne légy világosság. Jézus ezt a kísértést is, mint a többit elhárítja. Példáit mind az életből vette, tele a hétköznapi élet illusztrációjával. Egész élete egybecseng a mindenséggel, a mezők liliumaival, az ég madaraival, a szegények bajaival, a betegek fájdalmával. Az emberfia együtt lüktet az emberrel. Közöttük jár, velük, értük él olyan életet, amely szinte természet fölött ilyen természetes. Tiszta életet, új életformát. Keresztelő János csupán foltozott, és azt mondta, hogy mit ne. Jézus vadonatújat hozott, és mindig arról beszélt, mit igen. Jó példa erre az aranyszabály, amit előtte minden nagy vallás alapító hirdetett, Buddhától Zarathustráig, Keresztelő János vagy a farizeusokig, amit nem akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, azt te se tedd. Jézus volt az első és az egyetlen ezen a világon, aki az aranyszabályt pozitívan fogalmazza meg. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. Keresztelő János tehát az utolsó nagy nem,
ne úgy így, ne úgy cselekedj. Jézus ezen a földön Isten első nagy igenje az életre, a megváltozott, az új, a tiszta életre. Nem arról beszél, mit ne tegyünk, hanem hogy mit cselekedjünk. János mindig arról prédikál, fordíts hátat a bűneidnek és a világnak. Jézus azt mondja, fordulj Isten felé, békülj meg vele. Fordulj embertársaid felé irgalmas szamaritánusként, szeresd fele barátodat úgy, mint magadat. Keresztelő János leszűkíti az életet, Jézus kitágítja. János, amikor hozzájönnek, ezzel fogadja a bűnösöket, viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Végtelenre tágítja Isten szeretetét. Keresztelő János grandiózus utolsó hangja volt az Ószövetségnek. Jézus pedig az Istentől adott alaphang. Ez a fő mondani valója az előző könyvnek, amit ismertettem, a Szeretet szimfóniája című kötetnek. Aki ráhangolódik, az a világ mindenség rendjére hangolódik, a kozmosz dallamára, Isten szíve lüktetéséhez igazodik. Az Istenre hangolt élet az egyedül élhető, emberhez méltó élet. Ezt mutatta meg nekünk Jézus, és szüntelen erre hív bennünket is. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem.

0: Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem. A negyedik fejezet következik, Élte Jézus a címe. A 19. század utolsó évtizedeiben voltak, hála Istennek egyre kevesebben, akik úgy akarták Jézust és tanításait elintézni, hogy megkísérelték megkérdőjelezni Jézus létének történelmi tényét. Kitalált személy nem is élt soha. Ma már ezt komoly tudós nem állítja, de létezett ilyen irányzat. Először hadd szóljak az ősegyházból származó adatokról, illetve magáról az új szövetségről. Az elsőként keletkezett írása Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt levele, 50-51-ből származik, tehát Jézus Krisztus halála után mindössze 17 évvel, és ebben természetesen Jézus Krisztusról, mint történelmi szeméről ír. Pál apostol többi levele 51 és 64 között keletkezett, tehát körülbelül 13 év leforgása alatt. Minden bizonnyal jóval több levelet írt, mint amennyi ránk maradt, tudunk elveszett levelekről is. A legrégebbi evangélium Márké 69 körül íródott, de 60-ban már a keresztények rendelkezésére állt egy kézirat gyűjtemény, az úgynevezett Loggia forrás. Az első generáció, félvén, hogy meghalnak, kezdte feljegyezni, összegyűjteni a jézusi tanításokat. A szakirodalom ezt nevezi Logien Quellének, és ez alapján gyakran csak így jelölik egy Q betűvel, azért forrás, mivel Márk, Máté és Lukács egyaránt merített belőle a saját evangéliumához. Tehát a legrégibb evangélium 69-ből, Máté, Lukácsé pedig körülbelül 70-80-ból maradt fönn, Jánosé 95-ben íródott. Mivel az evangéliumok nem eredeti kéziratban maradtak ránk, jogosan felvetődhet a kérdés, mennyiben hitelesek azok a másolatok, amelyek az eredetiről készültek. Vajon nem tettek-e hozzá, nem vettek-e el belőle? A válaszhoz újra csak az akkori kor ismerete szükséges. Könyvek, tankönyvek nem igen voltak, az akkori ember mindent hallás alapján kívülről tanult, és rendkívül gonddal vésték eszükbe a mondottakat. Ez volt általában az antik iskolák módszere, a görögöki is. Mindent szóról szóra. A tanítványok körülülték a tanítómestert, és az addig mondta, mi kívülről nem tudták. Az első generáció, akik még személyesen ismerték Jézust és a tanítványokat, rendkívül nagy gonddal gyűjtögették össze Jézus mondásait a Logionban, és adták szájról szájra, nagyon vigyázva a pontosságra, mert szentséges volt ez a hagyomány. Ha a gyermekünknek vagy unokánknak mesét mondunk, és ő azt kéri, anyuka vagy nagyapó, meséld el még egyszer, ha megkíséreljük másképpen mesélni, a gyerek még egy mellékmondatra is azonnal figyelmeztet, hogy az kimaradt. Tudjuk, hogy a gyermek még egyetlen lényegtelen hasonlatra is mennyire figyel. Nem szőhetünk új elemeket az ismert mesébe. Nos, a keleti ember emlékező képessége, memorizálása rendkívül fejlett volt. Sokkal inkább, mint a miénk, mert ő jobban rászorult. Mi már bátran hagyatkozhatunk a könyvekre, az írásra. Mi, ennek a zaklatott kornak a gyermekei szétszórtak vagyunk, ők jobban tudtak koncentrálni. Lássunk néhány példát, hogy mennyire pontosak ezek a másolt kéziratok. 1934-ig a legrégebbi fennmaradt János evangélium a szövegrészlet egy 4.-5. századból való tekercs volt, tehát az eredetihez képest 300-400 éves. 1934-ben Egyiptomban papírus tekercseket találtak, rajta János evangéliumának sok bő részletét. A tudósok megállapították, hogy ezek a szövegrészek körülbelül 130-ban keletkeztek, tehát alig 30 évvel az eredeti evangélium után íródtak. Összevetették a 4.-5. századbeli, addig legrégibb János kézirattal, és kiderült, hogy egy-két jelzőt és nagyon mellékes kis részletet kivéve a 30 esztendős másolat szóról szóra megegyezik a több száz évessel. 1930-ban ugyancsak Egyiptomban új szövetség részleteket találtak Pál leveleiből, mind a 4 evangéliumból és az apostolok cselekedeteinek könyvéből. Ezeket Krisztus után 220-ban másolták. Szintén egybevetették a most ismert szövegekkel, és jóformán semmi eltérést nem mutattak. Vannak-e egyházon kívüli források, amelyek Jézusról beszélnek? Először is gondoljunk bele, a kereszténység az első században rendkívül kis létszámú csoport volt. Olyan kicsi közösség, hogy joggal mondhatnánk, miért is említenénk őket. Annyiféle vallásos csoportosulás, misztériumvallás, mindenféle virágzott akkoriban. De azért mégis találunk róluk említést. Az első ilyen, nem Bibliában található forrás a római Svetonius római történetíró, Cézárok élete című művéből való. Claudius császárról írta, a zsidókat, akik Krisztus bújtogatására szüntelenül zavarogtak, kiűzte Rómából. Minden kritikát kibíró eredeti kéziratból idéztem. Tudjuk, hogy az a zavargás, ami akkor Rómában történt, a keresztények kélet zsidók és az atyáik hitét megtartó zsidók között támadt. Claudius megunta ezt a vitát, és egyszerűen úgy intézte el, hogy aki zsidó származású, annak el kellett hagyni a Rómát, akármit is vallott arról a bizonyos Krisztusról. Az új szövetség ezt így örökítette meg. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontoszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Minden kritikát kibíró forrás a 115-ben Trajanus császár alatt írt Annales történelmi évkönyv, amelyet Publius Cornelius Tacitus vetett papiruszra. Ebben olvasható, hogy 64-ben Néró szándékosan nagy tűzvész támasztott, hogy ihletet nyerjen a Róma égését megörökítő hős költeményéhez. Ez azért vitatott kérdés, más történetírók szerint inkább az iszonyatos bűzt árasztó nyomor negyedeket akarta fölégetni és eltüntetni. A tűzvészt, amely jobban elharapódzott, mint szerette volna, fél Róma leégett, bűnbakot keresvén ráfogta a keresztényekre. Ez váltotta ki az első nagy keresztény üldözést, erről Tacitus szóról szóra így tudósít. De sem emberi segítségre, sem a princeps ajándékainak, vagy az istenek engesztelésének hatására nem akart eltávozni az a gyalázatos hiedelem, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgatatása véget, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akik a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Krisztiánusoknak nevezett. Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus prokurátor kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört. Nem csak Júdeában, Emétei szülőhazájában, hanem a városban is, ahová mindenünnen minden szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik s hívekre talál. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt megvallották, majd az ő vallomások alapján hatalmas sokaságra, nem is annyira a gyújtogatás vágyját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és mikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világítású lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta fele látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállott. Ebből, bár bűnösök voltak, és a legsúlyosabb büntetést is megérdemelték, szánalom támadt, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett pusztulniuk. Rendkívül fontos adatok, sok mindent elkövettek, hogy ez a tacituszi forrást megtámadják, pedig minden kétséget kizáróan hiteles. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vérnek vagy testnek vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Borgia Szent Ferenc, jezsuita generális. Ferenc nagyon előkelő spanyol család gyermeke. Apja Roderigo de Borgia, Gandia hercege. Anyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. 18 évesen a királyi udvarba került, és a király 5. Károly csak hamar a barátságába fogadta. 1529-ben házasságot kötött Eleonora Castro udvarhölggyel. 10 éves házasságuk alatt 8 gyermekük született. Amikor Izabella császárné 1539 nyarán váratlanul meghalt, Ferencnek kellett a koporsót Toledóból Granadába kísérnie. Granadába érve a temetés előtt azonosítani kellett a holttestet a felnyitott koporsóban. A 2 napos halott látványa úgy megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. Egyelőre nem tudta rászánni magát a teljes szakítása addigi életével. 1539-től 1543-ig Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apja halála után Gandia hercegségét, 1546 tavaszán meghalt a hitvese. Ekkor merész lépésre határozta el magát. Felvételét kérte a néhány évvel azelőtt megalapított jezsuita rendbe. 1545 végén így értesítették a rend generálisát, Loyolai Szent Ignácot. Szívvel, lélekkel érdeklődik a társaság iránt, és azt beszélik róla, hogy ha szabad lenne, be is lépne. Ferenc ebben az időben székvárosában, Gandiában kollégiumot és főiskolát alapított, és átadta a jezsuita rendnek. 1546. október 9-én felvette rendjébe a főnemesi jelöltet, ezzel a megjegyzéssel. Belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Mi pedig a társaságban felbuzdulunk, hogy új örömmel szolgáljuk mennyei atyánknak, aki ilyen testvért ajándékozott nekünk. A hercegnek azonban először még gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről. Teológiát kellett tanulnia, és lehetőség szerint meg kellett szereznie a doktori fokozatot. S mindezt Ignác szavai szerint egyelőre titokban, mert egy ilyen hír akkorát szól, hogy nem bírja el a világ füle. Így a herceg elhatározása még 5 éven át titokban maradt. A fiatal rend ellen éppen Spanyolországban áskálódtak nagyon. Ő azonban leplezetlenül támogatta a jezsuitákat tanáccsal és tettekkel egyaránt. Életmódjában, így napirendjében is olyan szigorúságot tanúsított, hogy a rend generálisa többször intette: tartson mértéket és kerülje a túlzásokat. Egy Gandiába látogató spanyol püspök ezt írta a barátjának: a herceget, aki fejedelemként és nemes emberként egyaránt csodálatra méltó, alázatosnak és szentnek, valóban Isten emberének láttam. Látása megerősíti erényeinek és jó kormányzásának hírét. Mélyen megszégyenített annak gondolata, hogy papi és püspöki életem összehasonlítva ennek a világi embernek az életével milyen csekély gyümölcsöt hozott. 1550-ben a jubileumi év kedvező alkalmat kínált Ferencnek, hogy feltűnés nélkül Rómába utazzon. Elutazása előtt közölte családja tagjaival lényeges állapotváltoztatását. Legidősebb fia átvette a hercegség kormányzását, s a többi gyerekéről is gondoskodott. Nagy kísérettel tette meg az utat Spanyolországon, Franciaországon és Észak-Itálián át. A főnemesek és a fejedelmek mindenütt rangjához méltóan fogadták. Rómában a jezsuita rend generálisának házát választotta szálláshelyéül. Ünnepélyes kihallgatása alkalmával így nyilatkozott 3. Gyula pápa: Volnának csak ilyen fejedelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Ferenc Rómából 5. Károly császár tudomására hozta elhatározását, és kérte beleegyezését. 1551. februárjában még mindig ismeretlen jezsuitaként indul vissza Spanyolországba. Baszkföldön, a rendalapító szülőföldjén kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Most végre nyilvánosan is megvallhatta, hova tartozik. Első szülöttje javára lemondott az uralkodásról, és minden főnemesi kiváltságról. Néhány nappal ezután pappá szentelték. Ennek híre messze túl szárnyalta Spanyolország határait, és a még csak 10 éves jezsuita rend vonzerejét jelentősen megnövelte. Már Borgia Ferenc személy szerint inkább vonzódott a zárt élethez és a magányossághoz, a szemlélődő imádsághoz, észszerűtlen lett volna, hogy a lelkek érdekében ki ne használják a helyzet kínálta lehetőségeket. A spanyol és a portugál udvarban személyes befolyása által néhány dolgot el is tudott érni. 1554-ben Ignác kinevezte az ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Az uralkodáshoz szokott, de a rend mindennapi életében még tapasztalatlan előjáró számára adódtak nehézségek. Elmúlt életének utórezgése volt, hogy 1554-ben a császár anyjának, őrült Johannának betegágyához hívták Tordesillasba, s vele is maradt annak haláláig. 5. Károly miután 1555-ben az uralkodásba belefáradva lemondott a koronáról, egykori alattvalóját és barátját többször is magához hívta. Ferenc tekintélye és befolyása számos ellenséget is szerzett. Az inkvizíció 1559-ben a tiltott könyvek jegyzékére tett egy könyvet, amely Gandia hercegének neve alatt, de beleegyezése nélkül jelent meg, s amelyből ő maga csak néhány oldalt írt. Ez volt a kezdete annak a támadásnak, amely elől Ferenc Portugáliába, majd 1561-ben Rómába ment. Most azonban minden másként volt, mint 10 évvel ezelőtt. Menekülőként érkezett, hívő volt át, sőt, még személyes életmódjának fedhetetlenségét is kétségbe vonták. Intézkedéseit vádakkal fogadták, és a spanyol királynál sem látták már szívesen. Eleinte teljes sejtettségben élt. A rendgenerálisa Diego Linez megnyugtatóan írt a Spanyolországba. Idős és beteges. Teljesen az imádságnak él, szent békében szeretné befejezni napjait. Tekintélye azonban Rómában türetlen volt. Úgy tisztelték, mint aki egykor herceg volt, most pedig szent. Linez generális halála után a rend második általános gyűlésén őt választották meg 3. generálisnak. 1570 nyarán Szent 5. Pius pápa a generálist kísérőül rendelte Bonelli bíboros mellé, akinek a török elleni szövetséget kellett megszerveznie a spanyol és portugál királyi udvarban. Semmire sem gondoltam kevésbé, írta Ferenc az egyik lányának, mint egy ilyen utazásra. És nem is bízhatok az utazás céljának elérésében, ha koromra és szokásos betegségemre tekintek. Bízom mégis az engedelmesség erejében. A diplomáciai küldetés eredménye nem is felelt meg teljesen a reményeknek, de a törökökön 1571-ben Lepantónál aratott tengeri győzelem mégiscsak látható sikernek számított. Ferenc számára e küldetés azzal az örömmel is járt, hogy viszont láthatta gyermekeit, akikkel mindig szoros levélbeli kapcsolatban maradt. A Fülöp királlyal kialakult feszültség régen feledésbe ment. Spanyolországban és Portugáliában tolongott a nép, hogy a szent herceget láthassa és hallhassa. Róma utasítására kiterjesztették utazású programját. A francia udvart is meg kellett látogatniuk. Ottani eredményük az eddigieknél is csekélyebb volt. Amikor február végén híre jött a pápa súlyos betegségének, vissza kellett indulniuk Rómába. Téli utazásuk az Alpokon át még súlyosabbá tette a beteg generális egészségi állapotát. Gyaloghintójában, melyet nem tudott többé elhagyni, írta utolsó levelét egy barátjához. Úton vagyok a ma végső utazásomban, amelyről nem jön vissza senki. Kívánom, hogy láthassam önt Rómában. Ha megérkezésekor nem lennék már életben, hanem ott lennék, ahová minden kívánságom, és az Úr nagy irgalmasságába vetett remény vonz, akkor ajánljon ön az Úrnak. Életemben és halálomban ugyanazt teszem önért. Szeptember 28-án érkezett a kismenet a súlyos beteggel Rómába, és két nap múlva, szeptember 30-áról október 1-ére, virradó éjszaka, meghalt Borgia Ferenc.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Az élet megszakítás nélküli személyes felfedezések sorát jelenti, mondta Gerhard Hauptmann.

0: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás már hamarabb megkezdte a Szent Atya Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvű beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. Az emlékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os vers sorai, majd mindjárt azt felolvassuk. És miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja a katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánkkel imádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja. Azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmányt, Máté 5. fejezet 13-16-os vers sorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Most kínai nyelven hallatszik a háttérben, több nyelven majd felolvassák ezt a szentírási részt, és utána pedig a Szent Atya olaszul folytatja a katekézi sorozatát, az elmélkedését.
2: 人点灯并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。照样你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父。以上是基督的福音。
3: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as

0: أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة قائمة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Kedves testvérek, szép napot kívánok, Isten hozott benneteket.
2: Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
3: Folytatva emlékezésünket a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióról.
2: Dedicato alla missione della Chiesa
3: első részének negyedik fejezetét vesszük, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Mindenek előtt a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház nem a világ fölött, vagy a világ mellett áll, hanem bele van oltva. Szent Ágoston ezt írja, hogy az egyház a már Istennel kiengesztelődött világ. Szarándokok vagyunk ezen a földön, és ezzel a világgal együtt hordozzuk annak törékenységét és szépségét. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy él az egyház is a világban, mint Isten megtestesülésének jele, azért, hogy megmutassa Isten tervét, amely szerint valamennyiünket gyermekeivé akar tenni, egyetlen nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben a népek és kultúrák között járja útját, a népekkel való életének ez az összefonódása egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséggel jár arra nézve, ahogyan a társadalmi kapcsolatok szövődnek. Az egyház első küldetése az,
2: ad essere attente alle domande profonde della vita.
3: Hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, arra, honnan származunk, mi a rendeltetésünk, valamint arra, hogy mi az értelme a szeretetnek és a szenvedésnek. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása veszélyes nyomást gyakorolhat az emberekre, arra késztetve őket, hogy egy olyan életmódhoz igazodjanak, amelynek középpontjában az anyagi javak fogyasztása áll. Szívünk azonban arra teremtetett, hogy fölfelé Isten felé tekintsen. A zsinati atyák arra emlékeztetnek, hogy az egyház küldetéséhez hozzátartozik a földi társadalom építéséhez való hozzájárulás. Módszerei és céljai elsősorban nem politikai természetűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságoságért, a békéért és a testvériségért való munkálkodásban áll. A Krisztus, az igaz, aki az igazságtalanokért halt meg, imádó hívő nem fogadhatja el a kicsinyek és szegények elnyomását,

ma hogyan azokat az igazságtalan struktúrákat sem, amelyek fenntartják a függőség és igazságtalanság állapotát. Az egyház társadalmi tanítása iránymutat a keresztény cselekvésének. Ők minden jó akaratú emberrel együttműködve dolgoznak a közjó előmozdításán. Az egyház számára tehát semmi sem fontosabb annál, mint hogy mindenki javát szolgálja és szabadon kibontakozhasson minden olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja az ember és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Az evangéliumi küldetés hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy minden megkeresztelt együttműködjön a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes magatartásban mutatkozzon meg. Amint a zsinati atyák emlékeztetnek bennünket, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szakadék korunk legsősebb tévedései közé tartozik. A Gaudium Express külön figyelmet szentel a világi hívek küldetésének is. Ők kerességük elejében arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Ennek joggal papi jellegűnek nevezhető tevékenységnek legfontosabb területei a család és a munka világa, de ez a küldetés az élet minden területére kiterjed. Végül az egyház mindig figyelmes arra, ami a társadalomban történik és kibontakozik. Isten egész népének feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó és értékes. Ennek a megkülönböztetésnek legfőbb mércéje mindig Isten igéje és az egyház hagyománya. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális divatoktól szabad lélekre van szükség, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor szilárdan őrzi és teljes egészében bemutatja az evangéliumi üzenetet. Hiszen nem azáltal lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, hogy felhígítjuk tartalmát és enyhítjük követelményeit. Kedves testvérek, az egyház, miközben a történelem útját járja, egyetlen célt tart szem előtt, hogy eljöjjön Isten országa, és megvalósuljon az egész emberiség üdvössége. E cél felé elsősorban a személyes életszentség és a testvéri szeretet által halad. 6. Pál írja, e szentség ismertető jele nélkül szavunk nehezen talál utat korunk emberének szívéhez, és fennáll a veszély, hogy üres és terméketlen marad. Ezért legyünk engedelmesek a Szentlélek működésének, hogy segítsen bennünket életszentségben és szeretetben élni, hogy a világ hinni és remélni tudjon.

0: Kedves
1: hallgatók,
0: most különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atyamai katekézisét. Most francia nyelven kezdődik. Természetesen, ahogy mondtam, felkérik a Szent Atyát, hogy a végén majd a kegytárgyak megáldása után adja elnézést apostoli áldását házasokra, gyerekekre, betegekre, és ez az áldás érvényes természetesen mindazok számára is, akik az éter hullámain, vagy akár élőben, képekben is követik a mai audienciát.
1: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, notre réflexion porte aujourd'hui sur le quatrième chapitre de la première partie de Constitution conciliaire Gaudium et Spes, consacrée à la mission
0: Gaudium et Spes Zsinati Konstitúció fejezetéről elmélkedünk, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Az egyház nincs sem a világ fölött, sem mellette, hanem benne gyökerezik. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, ugyanúgy él az egyház is a világban, Isten megtestesülésének jeleként, aki valamennyiünket gyermekeivé akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Az egyház első küldetése, hogy segítsen az embereknek feltenni az élet alapvető kérdéseit. Gaudium et Spes külön kiemeli a világi hívek küldetését, hogy arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Isten egész népének, különösen a pásztoroknak és a teológusoknak feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó, mindig Isten igéjét és az egyház hagyományát tekintve a megkülönböztetés legfőbb mércéjének.
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua francese.
0: Szívből köszöntöm a francia nyelvi híveket, különösen akik az Amiens, Arras és a Marseille egyházmegyékből érkeztek, a Jeunes du Voyage csoportot, valamint a Szenegából érkezett zarándokokat.
2: Fratelli e sorelle,
0: testvéreim, tanuljunk megnyitott szellemet és olyan képességet ápolni, amely lehetővé teszi, hogy pozitív tekintettel nézzünk az emberekre, így segíthetünk befogadni az evangéliumi üzenetet, és a társadalom reményének magvetőivé válni. Isten áldjon benneteket. Most visszafordítják francia nyelvre, amit a Szent Atya olaszul mondott.
1: D'Arras, de Marseille et le groupe de gens du voyage ainsi que les fidèles venus du Sénégal. Frères et sœurs, apprenons à cultiver l'ouverture d'esprit et la capacité de porter un regard positif sur les personnes afin de les aider à accueillir le message évangélique et à devenir des semeurs d'espérance dans la société. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, we return this morning to our reflection on Gaudium et Spes, considering the church's mission.
2: Elmélkedésünket a Gaudium et Spes konstitúcióról, az egyház küldetését szemlélve,
1: to fulfill his redemptive mission,
2: ahogyan Isten fia megtestesült, hogy beteljesítse megváltói küldetését, úgy él az egyház is a világban, mint Isten tervének élő jele, amely által ki akarja engesztelni a világot önmagával. A kor jeleit az evangélium fényében megkülönböztetve az egyház segíti az embereket abban, hogy választ találjanak az élet mély kérdéseire, és a hit és szeretett tanúságtétel által hozzájárul a társadalom építéséhez.
1: Are called to animate the culture in which they live with a Christian spirit.
2: Különösen a világi hívek kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel töltsék meg azt a kultúrát, amelyben élnek. Isten országának építésére szóló meghívásunkban újítsuk meg törekvésünket a személyes megszentelődésre, az igazságosságra, testvéri szeretetre, és így legyünk a remény jelei. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik részt vesznek a mai kihallgatásról, különösen Anglia, Skócia, Írország, Ugandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Kanadából,
1: and the United States of America,
2: és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: Upon each of you and your families,
2: mindannyiótokra és családjaitokra, Úrunk Jézus Krisztus örömét és békejét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im ersten Teil des vierten Kapitels der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes spricht das zweite Vatikanische Konzil über die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute. Die Kirche lebt und
2: az egyház a világban él és működik.
3: Zugleich aber ist sie, ugyanakkor, wie der heilige Augustinus sagt,
2: Szent Ágoston mondja,
3: mit Gott schon
2: ő maga a már Istennel kiengesztelődött világ,
3: Mundus
2: Reconciliatus Ecclesia latinul.
3: So macht sie das Geheimnis Gottes,
2: így teszi láthatóvá Isten misztériumát, az ember végső célját,
3: und erschließt
2: és egyúttal segíti az embert saját létezését. Megértésében, vagyis az emberről szóló végső igazság felismerésében.
3: Zudem trägt die Kirche zum Aufbau der
2: hozzájárul a földi társadalom építéséhez is, amely Krisztusban éri el beteljesedését. Különösen a hívő világiak kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel járják át a világot, és az emberi sors közösségben Krisztus tanúi legyenek.
3: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana informativa.
2: Köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a svájci államszövetségből érkezett fiatalokat, akik a pápai svájci gárdist tájékoztató hetén vesznek részt. Mindannyiatoknak kellemes római tartózkodást, az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket.
3: Besonders die jungen Männer aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen. Allen wünsche ich einen guten Aufenthalt hier in Rom. Möge der Herr euch segnen und euch immer beschützen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para retomar la reflexión sobre la
2: constitución a Gaudium et Spes konstitúcióra reflektálunk, az egyház küldetését szemléljük.
1: Así como el Hijo de Dios se ha encarnado para dar vida al mundo,
2: ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy zarándokol az egyház is a világban. Ezért a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy feladatunk segíteni az embereket abban, hogy figyeljenek az élet eredetével és rendeltetésével, valamint a szenvedés és a szeretet értelmével kapcsolatos mély kérdésekre.
1: Sino que contribuye a construirla mediante el testimonio de la fe y la caridad.
2: Az egyház nem fordulhat el a földi valóságtól, hanem a hit és a szeretet tanúságával, valamint igazságért, békért és testvériség végzett munkájával hozzájárul annak építéséhez, és éppen ebben az értelemben Isten népének minden tagja a keresztség erejében arra kapott meghívást, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával életet adjon a világnak, vagyis megkülönböztesse mindazt, ami a kultúrákban és a mai világban figyelemre méltó. Szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat.
1: Los animo a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo.
2: Benneteket, hogy legyetek engedelmesek.
1: Desde su propio estado de vida,
2: a Szentlélek indításainak, hogy mindenki saját életének, életállapotának megfelelően hozzájáruljon Isten országának megvalósulásában a világban, és ahhoz, hogy az egész emberiség részesüljön Krisztus áldozata által megszerzett üdvösségben. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm. Most következik a kínai beszámoló, összefoglaló.
3: 圣父教宗 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹， 我们继续关于论教会在现代世界目执宪章的反思，在当代世界中斟酌教会的使命。如同天主子降生成人，为了完成他的救赎使命，如此教会寓居在世间，好似天主愿世界与自己修和之旨意的鲜活标志。 教会在福音的光照下分辨时代的印记，践行这份职责， 帮助人们回应生命中那些深层的叩问，并以信德与爱德的见证为这个社会做贡献。为了有效地实行这份使命，教会需要每一位受洗者与圣神的恩宠合作，力求成圣。具体而言，每一位平信徒都蒙召怀着基督徒的精神，为各自所处的文化注入生机。在我们蒙召建设天国之中，重申我们对个人成圣为正义和手足友爱的承诺，如此我们才算是所有人的希望标志。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
2: sì, köszöntöm a kínai nyelvű híveket, kedves testvérek. Mária Jézus édesanyja legyen számotokra a menedék és erő a nehézségek és a szenvedések idején. Szívből megáldalak benneteket.
3: Köszönöm. 我由衷地降服你们。

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera.
1: Os portugueses nyelven foglalják össze.
0: Por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O quarto capítulo da primeira parte do documento trata da missão da Igreja.
1: O documento Gaudium et Spes constitutivo.
0: Se realiza principalmente pelo testemunho da fé e da caridade.
1: Ez a küldetés elsősorban a hit és a szeretet tanús áttételében valósul meg. Az igazságosságét, a békét és a testvériségét végzett munkában.
0: Para cumprir com eficácia esta missão evangélica,
1: evangéliumi küldetésének hatékony teljesítéséhez minden megkeresztelnek együtt kell működnie a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen és következetes cselekedetekben nyilvánuljon meg. Az egyház, miközben az emberi történelem útján jár, célul tűzi maga elé Isten országának eljövetelét és az egész emberi nem üdvösségének megvalósulását.
2: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
1: Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat.
2: In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile
1: e dal
2: Portogallo.
1: És Portugáliából érkezett csoportokat.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Kedves testvérek,
2: il prossimo lunedì 12 ottobre si celebra Nossa Signora Aparecida,
1: patrona del Brasile. A védőszentjének ünnepét
2: alla
1: jövő
2: sua
1: hétfőn.
2: Materna intercessione
1: anyai közbenjárására bíznak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig őrizzen benneteket, Isten áldjon meg titeket.
0: Eis a tradução das suas palavras. Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Confio todos vós e as vossas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora vos proteja sempre. Deus vos abençoe.

A szokott módon hatalmas tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai üzenetét, katekézis a mondani valóját, úgymond. A jelenlévő méltóságok, bíborosok, püspökök köszöntik most a Szent Atyát. Én is megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy együtt lehettünk a mai audiencián is. Köszönöm, hogy továbbra is a Mária Rádióval maradnak, leszünk, maradjanak, együtt imádkozzunk egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Ahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett